0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem. Ez az életem, egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: 80 legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb, de... Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televízió nézők és rádióhallgatók! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László termében, valamint köszöntöm Önöket a televízió képernyői előtt és a rádiók mellett. A mai előadónk kritikus, esztéta, a filozófiai tudomány doktora, az ELTE esztétikai tanszékének egyetemi tanára. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel előadónkat, Radnóti Sándort!
1: Hölgyeim és Uraim, mindenki tudja, mi az, hogy ízlés, mindenki gondol valamit az ízlésről, és éppen ezért még egy tudományos előadást alig ha lehet közhelyekkel elkezdeni, egy filozófiai jellegű előadásnál ez nagyon is indokolt lehet. Én is két közhelyel kezdem, az egyik az, hogy mindenkinek megvan a maga ízlése, a másik pedig az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni. És ebben nem vagyok eredeti, hiszen több mint 200 évvel korábban Immanuel Kant, a nagy filozófus, maga is felvetette ezt a két közhelyet. De már is érezzük ebben a két közhelyben, hogy valami feszültség van, és ezt a feszültséget úgy lehetne összefoglalni, vagy úgy lehetne megvilágítani, hogy a mindenkinek megvan a maga ízlése, az valamilyen értelemben az individuumra, az individualitásra, a személyiségre utal, hiszen ízlésünk valóban jellemző személyiségünkre. De a másik oldalon az, hogy az ízlésekről nem lehet vitatkozni, ott amögött az a gondolat is meghúzódik, hogy hiszen mi mindig vitatkozunk az ízlésről. Hosszú viták után jutunk el oda, hogy azt mondjuk, hogy az ízlések és pofonok különbözők, hogy ízlésekről nem lehet vitatkozni, és ebbe benne van az, ami éppenséggel ellentétes az ízlés individualitásával, nevezetesen az, hogy mindig közösséget akarunk teremteni a saját ízlésünknek. Akkor érezzük magunkat jól, ha közös az ízlésünk sokakkal, ha meg tudunk győzni másokat ízlésünk igazságáról. Tehát azt lehetne mondani, hogy az ízlés egy olyan szubjektív, individuális ítélet, amely közösséget teremt.
2: Először egy megjegyzést szeretnék tenni, hogy ez a... Na, az ízlésekben nem lehet vitatkozni, ez már egy latin közmondásban megjelent, gustibus et coloribus non disputandur, tehát ízlésekben és színekben nincsen vita, tehát ez már így régebben megjelent.
1: Ami a latin közmondást illeti, azt mondjuk, hogy latin közmondás, akkor mindig azt hiszük, hogy azt gondoljuk, hogy ókori latin közmondás, vagy antik latin közmondás. Na most ez bizonyosan nem antik. Nincs forrás ennek, persze utána jártam, amikor az előadásra készültem, nem lehet tudni, de azt nagyon valószínűsítik, hogy késő skolasztikus mondás, ez az ízlésről és színekről nem lehet vitatkozni, és miután a gustibus, ugye a gustus az jelenthet ízlést és ízlelést, még az is elképzelhető, hogy jóval, sőt valószínűsítem, hogy jóval később lett az ízlelésről, tehát arról, hogy mi sós és mi paprikás, vagy mi keserű, illetve a színekről nem lehet vitatkozni, vagy csak később lett az ízlésről való vitatkozás, akkor, amikor én körülbelül ezt helyeztem. Mindenkinek feltűnt, hogy az ízlés az ízlelés szóból jön, olyannyira, hogy más nyelvekben ez nem is különbözik. Nagyon sok nyelvben az angol taste, a német geschmack, a spanyol vagy olasz gusto és a latin gustusban az ízlés és az ízlelés is benne van. Tehát ennek a fogalomnak, az ízlés fogalmának érzéki eredete van. És ezen egy kicsit érdemes elgondolkoznunk, hogy van öt érzékünk, és ezek közül kettő, a látás és a hallás olyan érzék, amit bizonyos mértékig és bizonyos értelemben teoretikus érzéknek is felfoghatunk, vagy teoretikus érzéknek is nevezhetünk, hiszen ezek olyan érzékek, amelyekben megegyezhetünk, vagy nagyon sok mindenben megegyezhetünk. Gyere, nézd meg, gyere, nézzük meg együtt, gyere, hallgassuk meg együtt, és létrejöhet a megegyezés. De van három másik érzékünk, az ízlelés, a tapintás és a szaglás, amelyben így nem tudunk megegyezni, amely ennél egyénibb, egyedibb. És mégis ezekből is fogalmak jöttek létre, legalábbis kettőből ezek közül. Az ízlelésből az ízlés fogalma jött létre, a tapintásból a tapintat fogalma jött létre, és ha a szaglásnak nincs is egy ilyen jellegű fogalma, mint ennek a kettőnek, de azért gondolják meg, hogy nagyon sok helyen, például a gazdasági életben, vagy a politikai életben, ha valakinek jó orra van valamire, ha jó a szaglása, azért azt meg szoktuk figyelni, és ezt egy tulajdonságnak tartjuk akkor is, ha nincs külön fogalmunk rá. Persze azon is lehet gondolkodni, hogy noha nagyon szubjektív az ízlelésnek, az ízeknek a különbsége, de mégis vannak szavaink rá. Tehát mondjuk azt, hogy sós, és mondjuk, hogy édes, és mondjuk, hogy keserű, és ezáltal föltételezünk valami közös érzéket, amely sokkal bizonytalanabb, mint a látás vagy a hallás esetében, de mégis van valami közös érzék.
3: Kérdésem a professzor úrhoz. A társadalmi rendszer hogyan befolyásolja az ízlést, mint az egyén és a társadalom fejlődésének egyik fő mozgató erejét? Például a szocializmusban mi azt mondtuk, hogy ami a Horthy korszakban jött létre, az mind ízléstelen gics, majd utána a 90 után, a rendszerváltozás után, most mondjuk azt, hogy ami a szocializmusban létrejött, az mind ízléstelen és gics. Ennek megfelelően hogy alakulhat politikai értelemben ez?
1: Hát az kétségkívül régen rossz, ha az ízlést politikailag befolyásolni akarják, tehát méghozzá diktatórikus módon. Ezek a példák valóban arra szolgálnak, hogy megmutassák, hogy voltak olyan diktatórikus rendszerek sűrűn Magyarországon, amelyek elő akartak állítani egy ízlést, védelmeztek egy ízlést, és ki akartak zárni más ízlést. De azért, ami a szocialista korszak, a szocialistának nevezett korszak utolsó évtizedeit illeti, emlékezzünk vissza arra, hogy ott volt három kategória, volt, amit tűrtek, volt, amit tiltottak, és volt, amit támogattak, és az, amit tűrtek, tehát ebbe a tűrt részbe volt, tulajdonképpen az volt az ízlésnek a meghatározója. Amit támogattak, azt ők maguk is megvetették, akik támogatták az esetek túlnyomó részében. Most természetesen van más formája is az ízlés támogatásának, nevezetesen vannak olyan kultúrák, elsősorban a francia ilyen, amely hihetetlen áldozatokat hoz művészi megrendelésekre, amely nem engedi át a magánszférának a művészi megrendeléseket, nem engedi át a piac szabályozásának, hanem nagy állami megrendeléseket ad, és természetesen ilyenkor nem zárható ki, hogy bizonyos ízlés preferenciái is vannak. De amikor azt a kultuszminisztert, aki például ezeket a nagy megrendeléseket csinálta, Malraux-nak hívták, akkor ebben az időben Chagall-al festették ki a Párizsi Operának a mennyezetét. Más kérdés, hogy az a késői Chagall, az már nem az a Chagall volt, akit.
4: Egy fogalom megszületésének 150 éve.

0: Ami az ízlés fogalma, az tulajdonképpen a 17. század közepetáján jött létre, persze bizonyos előzményekből, és eszmetörténészek úgy vélik, hogy az ízlés előzménye egy latin fogalom volt, a decorum. A decorum, ami az illendőt jelenti, a megfelelőt és az illendőt. Ez azonban abban különbözik az ízléstől, hogy nagyon erősen a konvenció határozza meg. Az a bizonyos szubjektív elem, amit nevezhetünk a szabadság elemének is, a szabad választás elemének, azt, hogy akár egy egész világ ellenében azt mondhatom, hogy valami tetszik nekem, vagy valami nem tetszik nekem, az ebben a dekorum fogalomban még nem jelentkezett. És egyáltalán, ha azon gondolkodunk, hogy miért ilyen későn jelenik meg az ízlés, ha azon gondolkodunk, hogy ez a fogalom miért csak a 17. század közepén születik meg, akkor társadalomtörténetileg azt a magyarázatot találhatjuk, hogy azt a magyarázatot adhatjuk, hogy ez a rendi kötelékek felbomlásával függ össze, azzal, hogy az emberek már nem a beleszületettség, valamilyen helyzetbe való beleszületettség alapján élik le az életüket, élik le a sorsokat, hanem mobilitás van a különböző társadalmi osztályok között. Egy ma már nem annyira ismert, de valaha igazi bestseller szerző, Baltazar Gracián nevezetű spanyol gondolkodó papnak a könyveiben jelenik meg, legalábbis az eszmetörténeti tradíció szerint először az ízlésnek az a modern fogalma, amelyről beszélek, és nem sokkal később a francia moralistáknál, elsősorban La Rochefoucauldnál. Elsősorban a moralitással, a politikával, az életformával függ össze. Mi a helyes magatartás, mi az illendő magatartás? És ahogyan egy korábbi, néhány generációval korábbi műben, Baldassare Castiglionénak az udvari emberében, ott van az udvari embernek, az udvari figurának a modellje, hogyan kell az udvarban megjelenni, hogyan kell az udvarban helyesen viselkedni, az el discreto, ahogy Garcián mondja, a bölcs, és tulajdonképpen inkább a társaságban bölcsen viselkedő ember. Ez egy újabb modellt jelent, és ennek a modellnek lesz majd később a nagy angol filozófusnál, Shaftesbury-nél a kiterjesztése, kiterjedése, a divatos gentleman, a fashionable gentleman, a divatos úriembernek a fogalma. Ezek tehát elsősorban életforma változásokat jelentenek, és egy képzési formának, egy képzési gondolatnak az átalakulását. Ugyanis korábban, a 17. század elején, illetve azt megelőző korokban, a képzési forma, a képzési ideál az a mesterségek megtanulása, a tudományok elsajátítása volt, amely magántermészetű, vagy céhes, vagy egy mester keze alatt való munkát jelentett és feltételezett. Itt azonban, amikor ezek a moralisták és életvezetési tanácsadók, hiszen tulajdonképpen erről van szó, azt a tanácsot adják nekünk, hogy ízlésünk révén, ízlésünk csiszolása révén igazodjunk el a társadalomba, igazodjunk el a társaságba, akkor egy új képzési eszmény lép a régiek helyére, amely valóban a társaságban való eligazodást, a dialógust, az állandó beszélgetést, a csevegésben való önmegmutatást, a csevegésben, a személyiségnek a csevegésben való megmutatását, a társalgásban való megmutatását irányozta elő, és ezáltal tulajdonképpen a tudásnak is egy egészen más modellje alakul ki, mint a korábbiakban. Olyannyira, hogy ebben a 150 évben fokozatosan kiszorul az igazi, elementárisan fontos filozófiai gondolat az egyetemekről, hanem a társaságban. Az ízlés filozófiája megváltoztatja a filozófia ízlését, és az új filozófia, amely aztán beletorkollik a felvilágosodás 18. századi nagy filozófiáiba. Ez az új filozófia, ez egy egészen más stílust jelent, sokkal könnyedebbet, pamfletek formájában jelenik meg filozófia, beszélgetések formájában, szalónokban való társalgások formájában, és valóban azok az intézmények, amelyek ezt az új filozófiát felkapják, amelyekben megjelennek ezek az új gondolatok, azok valóban társasági helyek, társasági intézmények, Franciaországban a szalónok, amelyeket általában asszonyok és néha igazán zseniális asszonyok vezetnek, Angliában klubok, férfi klubok, és ugyanakkor a nyilvánosságnak az újonnan létrejövő formái, a kávéházak, az újságok, és végül tulajdonképpen a francia enciklopédia is egy társasági intézmény, egy társasági mű. Mert valóban ez a fajta új képzési ideál, amelynek a keretében jelenik meg az ízlés fogalma, és amely létrehozza tulajdonképpen az ízlés fogalmat, ez az új képzési ideál társasági, beszélgetős eszmény. Mi azt gondolhatnánk, hogy tulajdonképpen a szépség, az esztétikum az, ahol ez igazán ki kell, hogy bontakozzék. Van erre egy nagyon érdekes adalékunk arra, hogy miért nem itt kezdődik a történet, persze itt fog folytatódni. Van egy ilyen jellegzetes szalonfilozófus, egy francia szalonfilozófus a 17. század végén és a 18. század legelején, Bourre Abbé, aki szintén ilyen szalonfilozofálásban, egy beszélgetésben, amely két figurája között, Arisztide és Eugène között zajlik, arra jut, hogy van valami, amit ők kicsit frivol módon a tudomisén micsodának, je ne sais quoi, tudomisén micsodának neveznek, van valami, amit nem lehet racionálisan megfogalmazni, amit nem lehet racionálisan meghatározni, és amely mégis rengeteg dologban, az erkölcsök dolgában, a természet megítélésének a dolgában, barátságok kiválasztásának a dolgában hihetetlenül jelentős. Most gondoljuk meg, hogy ez egy nagyon racionalista korszak, nem sokkal vagyunk Descartes után, a kartéziánus nagy fordulat után a filozófiában, és ebben a racionális korszakban megjelenik egy olyan szalonfilozófus, aki azt mondja, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet racionálisan megfogalmazni, és amelyek nagyon jelentősek számunkra. Ez a felvilágosodásnak, amely egy racionalista filozófiai irányzat, egy mindig ott húzódó alsó szólama lesz, amit én nem neveznék irracionalizmusnak, hanem annak a belátásnak, annak az egyébként bölcs belátásnak, hogy nem minden racionalizálható, vannak nem racionalizálható dolgok is. Ebben a beszélgetésben egy ponton azt mondja az egyik szereplő a másiknak, hogy természetesen ezt a mi leleményünket, a tudomisén micsodát, ezt nem tudjuk kiterjeszteni, nem terjeszthetjük ki a művészetre, hiszen a művészeteknek szigorú szabályaik vannak, szigorú racionális szabályaik, és a másik erre élénken tiltakozik. Azt mondja, hogy nem, ez a művészetre is érvényes. Ezt én egy nagyon fontos ilyen fordulópontnak tartom, ezt a beszélgetést, és a beszélgetésben ezt a részt, és ezt szeretném most egy kicsit megmagyarázni, mi is itt a fordulópont. Ugyanis korábban éppen a Descartes-féle racionalizmusnak megfelelően a művészetről azt gondolták, hogy úgy kell foglalkozni vele, mint a természettudományokkal. A művészeti tárgyakat ki kell választani a művészeti tárgyak halmazából a legjelentősebbeket, ezt persze a tradíció fogja megmondani nekünk, hogy melyek a legjelentősebbek, és amikor ezt kiválasztottak, akkor ezeket ugyanúgy kell megvizsgálni, mint a természettárgyait. Hihetetlen analógiák vannak a tudománytörténet és az esztétika történet között itt, ahol most járunk a 17. század második felében, ugyanúgy kell megvizsgálnunk, és akkor meg fogjuk találni az örök szabályait a művészeteknek, meg fogjuk találni az örök szabályait a műfajoknak. Ez volt a klasszicista esztétika. Ez a klasszicista esztétika persze nem lehetett volna hatásos, és nem lehetett volna erős, mint hogy az esztétika majdnem semmikor sem elég erős, ha nincs mögötte művészeti mozgalom, nincs mögötte művészet. Itt viszont volt művészet. 14. Lajos udvarában, a Napkirály udvarában hatalmas művészek működtek, Racine, Molière, Lafontaine. Sokan valóban úgy is érezték, hogy ők feltámasztják a klasszikus művészetet. Kart-karba öltve ment esztétika és művészi gyakorlat, és valóban, mint közismert, a nagy francia klasszikus dramatikusok úgy gondolták, hogy ők megvalósítják Arisztotelész álmát, és a helynek, az időnek és a cselekménynek az egységét, megteremtve valóban természettudományos, kristálytiszta formában állítják elő a drámát, az új drámát, amely a régi szabályoknak, az örök, a természetnek megfelelő szabályok segítségével működik. Ez volt a nagy álom, és amikor Búrabbénak ez az egyik szereplője azt mondja, hogy nem, itt is a tudom is én micsoda, vagyis valami, ami nem meghatározható működik, ez az a pont, ahol áttör az ízlés fogalma, amely addig csak a morálra, a politikára, az életvezetésre terjed ki, áttör a művészeti szépre is. De ez az áttörés nem csak azt jelentette, hogy bevonjuk ezt a szempontot is, hanem egy hatalmas fordulatot jelentett, mert gondolják meg, mindaz idáig az esztétikának a középpontjában az a kérdés állt, hogy milyen a mű. De akkor, ha a tudom is én micsoda segítségével, ezzel a nem racionalizálható elemnek a segítségével áttúrjuk a problémát a műről, a befogadóra, akkor egy szemléletváltás következik, és ez a szemléletváltásból viszont az következik, hogy a mű hatása, a mű által kiváltott érzések, a művészet által kiváltott érzések kerülnek a középpontba. Nem vész el az a moralista, életvezetési reformot tartalmazó eleme az ízlésnek, amely olyan rendkívül fontos az ízlés első teoretikusainál, nem vészel, de bekerül, ide kerül most már az esztétikai szempont is. Megszoktuk, hogy a megértést három szempont alapján vizsgáljuk a művészetekben, nevezetesen a mű alapján, a befogadó alapján és az alkotó alapján. Most azt látjuk, hogy egy történelmi fordulat, egy eszmetörténeti fordulat a mű alapján való szemlélet helyére a befogadás alapján való szemléletet állította, de meg kell kérdeznünk, hogy hol van a harmadik, az alkotó alapján való szemlélet. Nem késik sokáig. Nem késik sokáig, hiszen jól tudjuk, hogy már a 18. század második felében megjelennek a zseni esztétikák, megjelenik az eredetiségnek a nagy gondolata, de ott van már korábban is. Ott van már Shaftesbury-nél. Shaftesbury munkásságában, akit már az előbb is említettem, ott van már a produkció alkotójának a szempontja. Egy nagyon-nagyon fontos szempont. Itt van tehát a hármasunk, az alkotó, a befogadó és a mű, és azt látjuk, hogy ezek történelmileg váltakoznak, illetve különböző gondolkodóknál jelennek meg, és időnként ez lesz majd Kant nagy tette, össze is kapcsolódnak.
1: Én a filozófia történetből kiemelt egy 150 éves időszakot, amíg ez az ízlés volt egy meghatározó eszme a filozófiában. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez csak Nyugat-Európára vonatkozott, amit ön elmondott, angolok, franciák. Én azt szeretném kérdezni, hogy keleten, mondjuk Kelet-Európában, illetve a Távol-Keleten ez a filozófiai irányzat megjelente, és ha igen, akkor kik által? Köszönöm.
0: Itt tudomásul kell vennünk, hogy ez bizonyosan így van a 17.-18. században, hogy vannak centrális kultúrák. Németet is hozzáteszem azért, különösen a 18. század legvégén, ahol aztán a csúcsra emelkedtek, és Kant tetőzi be az egész történetet. De ami távolabbi területeket, vagy akár Magyarországot illeti, oda csak eljutnak az eszmék. És annak örülhetünk, ha gyorsan jutnak el. És aztán néha előfordul természetesen, és akkor nagyon büszkék lehetünk, ha valami nálunk fogan meg, mert Két lehetősége van azoknak a kultúráknak, amelyek a centrumon kívül vannak. Az egyik, hogy provinciálisak lesznek, a másik, hogy perifériálisak lesznek. A provincia az az, amely a centrumot figyeli, leszivárognak az eszmék, lassan leszivárognak az új gondolatok a provinciába is. A periféria néha tud kísérletezni, a periféria néha előre tud ugrani ezáltal. És természetesen változnak a centrumok. Ugye az bizonyos, hogy a 18. században Párizs egy abszolút centrum, Róma még centrum, de már csak olyan tudományokban, például a filozófiában egyáltalán nem, inkább archeológiában, művészettörténetben, történeti tudományokban, és aztán természetesen elkezd Berlin egy centrummá válni, amikor a nagy filozófiák éppen Berlinben zajlanak, amikor Hegel ad elő 20-as években Berlinben. Tehát ez mozgásban van, állandó mozgásban van. Ugye Walter Benjamin azt mondta, hogy Párizs a 19. század fővárosa, már nem csak a 18-é, hanem a 19-é is volt. Hogy a 20. században volt egy ilyen főváros, van aki New Yorkra szavaz a 20. század második felében, ezt nem tudom, vagy kétséges. Volt, amikor Bécs abszolút centruma volt a kultúrának, és amikor hihetetlen erők összpontosultak Bécsbe, és volt, amikor természetesen Pétervár is egy ilyen centrum volt.
2: Rövid és merőben pragmatikus kérdés. Magyarországon ma folynak-e kutatások ebben a témában, az üzlés témájában?
0: Ugye itt ketté kell választani a kérdést, hogy az üzlés filozófia és az üzlés szociológia kérdésére. A Magyarországon voltak érdekes ízlés szociológiai vizsgálatok, amelyeket általában inkább olvasáskutatásnak neveztek. Józsa Péter csinálta ezt, Kamarás István és mások. Ez volt a szociológiai része a dolognak. Ami pedig a filozófiai részét illeti, mondom, ízlésnek ma már nincs filozófiája, de természetesen van filozófia története, és ennek egy elég nagy irodalma van, méghozzá azon a tanszéken, ahol én dolgozom. Történetesen ott sok fiatal kutató foglalkozik ezzel, nem az én vezetésemmel, itt a mester tanítás, viszony az már nagyon régen nem igen működik a modern kultúrában. De minden esetre el lehet mondani, hogy Széchenyi Endre, Harkányi András, Papp Zoltán, Kantal, angol filozófusokkal, francia filozófusokkal nagyon behatóan foglalkozva, nagyon sokat tárt fel ebből a kérdéskörből, és én is támaszkodtam rájuk. És még egy nevet akarok említeni, amely nem a budapesti esztétika tanszéken működik, Kisbali László, aki a 18. századi esztétika történetnek egy kitűnő tudósa, és ő is nagyon alaposan és foglalkozott és kiváló dolgokat írt ebben a tekintetben.
3: Hogyan lehet jó ízlésre szert tenni?

0: azért nyúl mindenki, valóban nincs a korszakban filozófus, aki az ízlésről lenyilatkozna, mert úgy érzik, hogy ez az életvezetésünk szempontjából rendkívül jelentős kérdés, és elrejt magában egy problémát, nevezetesen azt a kérdést, ami oly sokszor hangzik vissza a 18. század filozófiájában, hogy eszméink velünk születettek-e, vagy pedig megszerezzük őket. Az ízlésről is fel lehet tenni azt a kérdést, hogy velünk születette az ízlésünk, vagy pedig tanítható. Az optimista gondolkodók, a felvilágosodás tipikus gondolkodója úgy véli, vagy azt reméli, hogy megszerezhető, hogy elsajátítható, hogy tanítható, de ez nehéz és súlyos problémát jelent. Mert, ahogy Hume, az egyik legnagyobb 18. századi filozófus mondja, a szépség nem maguknak, a dolgoknak a tulajdonsága, hanem pusztán az azokat szemlélő elmében keletkezik, és minden egyes elme más és más dolgot lát szépnek. Itt van ez a belső feszültsége az ízlésnek, amely végigkíséri az ízlés egész történetét, és szerintem ma is ott van mindannyiunk ízlésében, nevezetesen az ízlés szabadsága, individualitása az egyik oldalon, az, hogy az ízlésítéletek szórnak, hogy nem számíthatjuk ki a másik ízlését, és a másik oldalon pedig az, hogy közösséget akarunk. Az ízlés közösségét akarjuk megteremteni. Hume azt a megoldást adja erre a feszültségre, az egyéni ízlés és a közízlés között, hogy igaz ugyan, hogy ízlésítéleteink szórnak, igaz ugyan, hogy minden egyes embernek más és más dolgot lát szépnek, de minden egyes ember ember, az emberi természet azonos, és ezért hosszú távon összetartanak az ízlések. És ez egy, gondolják meg, ez egy jelentős történelmi gondolat. Itt ugyanis az merül fel, hogy a tradíció nem véletlenül választja ki, és mondja erről a műről, hogy jelentős, szép és megörökíti, és mást pedig kivet és elfelejtett velünk. Hume egyik legfontosabb érve, amellyel meg akarja oldani ezt a feszültséget az egyéni ízlés és a közízlés között, az, hogy a történelem igazságot tesz. Más kérdés természetesen, hogy az, amit példaként hoz fel, az nem biztos, hogy igaz. Nincs-e mindannyiunknak egy közös tapasztalata, hogy az idő valóban kirostál? Ez egy nyitott kérdés, és ezen gondolkodni kell. De Hume-nak van egy másik válasza is. Nevezetesen a tradíció mellett azt mondja, hogy a kritikus az. A kritikus, aki megmondja, hogy milyen a jó ízlés. Hogy azoké a jó ízlés, akik a jó kritikusokkal azonos ízlést vallanak. Gyanús, hogy ebben van egy rossz kör ebben a gondolatban, és ezt sokan fel is vetették Hume-mal kapcsolatban. De hogy mit akar ezzel mondani, az teljesen világos. Az, hogy vannak emberek, akik erre szentelik az életüket, akik rengeteg összehasonlítást tesznek, tanulmányozzák a tradíciót, újra és újra művekkel foglalkoznak, műveket néznek, és ezekből válik ki a jó kritikus, aki az ízlés bírója lehet. Az ízlés ítéletekből következő kritika teremtette meg a 18. században a kritika műfaját. Azt szokták mondani, hogy a 18. század a filozófia évszázada. De ugyanilyen joggal lehet azt is mondani, hogy a 18. század a kritika évszázada, és ahogy az előbb azt mondtam, hogy nem volt jelentős filozófus, aki ne foglalkozott volna az ízléssel, úgy most azt is hozzáteszem, hogy nem volt jelentős filozófus a 18. században, aki ne írt volna kritikát. Aki ne írta volna meg a véleményét különböző művekről, műalkotásokról, filozófiaiakról és szépirodalmiakról, színházról és így tovább. Míg az angol filozófusok, Shaftesbury, Hutcheson, Hume és mások az ízlés teoretikus problémáival foglalkoztak, a franciák lassan elindultak a kritika irányába, az ízlés kritika irányába. Hiszen Hume teoretikusan beszél a kritikáról, híres művében, az ízlés mértékében. A franciák ezzel szemben egyre kevésbé foglalkoznak az ízlés teóriájával, és sokkal inkább azt mondják, hogy ne beszéljünk az ízlés elméletéről, hanem beszéljünk az ízlés kritikájáról. amikor a 1750-es évek második felében megjelenik az enciklopédia, akkor a gu ízlés szócikkben hárman szerepelnek. Nem kisebb emberek, mint Voltaire, Montesquieu és D'Alembert. Voltaire írja az ízlés szócikket, Montesquieu-nek átvesznek az ízlésről szóló posztumusz írását, és D'Alembertnek egy akadémiai beszédét is beteszik ebbe a hatalmas vállalkozásba, az enciklopédiába. És mind a három írásból azt lehet látni, hogy sokkal kevésbé foglalkoztatja már ezeket a nagy felvilágosítókat az ízlés teoretikus fogalma, mint inkább az, hogy hogyan lehet ízlés kritikát gyakorolni. Hadd mondjak erre egy példát. Montesquieu azt mondja egy helyen, ízlésről szóló írásában, azt mondja, hogy antik építészet a jó ízlést tükrözi, a gótikus építészet a rossz ízlést tükrözi. Ilyen egyszerűen és határozottan beszél valami fontos dologról. Arról, amiről most egész ideig beszéltem, abba egy elem nem merült fel, nevezetesen az, hogy az ízlés egy meghatározott jó ízlés mellett lehet más jó ízlés is. A jó ízlés itt mindig normatív, ebben az egész 150 éves történetben. Senkinek nem jut eszébe, hogy többfajta ízlés lehet. Mindenki azt gondolja, hogy az ízlésnek a fogalmi ellentéte a rossz ízlés, vagy az ízlés hiánya, vagy az ízléstelenség. Az, hogy az ízlés a jó ízlés fogalmi ellentéte a más jó ízlés, ez még nincs, nem tűnik fel a horizonton. És Kant, aki tulajdonképpen ezt az egész történetet egy hatalmas műben, az ítélőerő kritikájában a filozófiai irodalomnak az egyik legcsodálatosabb remek művében összefoglalja, az tulajdonképpen azért teheti ezt meg, mert az ízlés tartalmi kérdéseivel, az ízlés történelmi kérdéseivel egyáltalán nem foglalkozik, azt kizárja. Ő azt mondja, ő csak az ízlés elméletével akar foglalkozni, és az ízlés tartalmára semmilyen utalást nem tesz. És a megoldása, az ő megoldása úgy szól, hogy az alkotó emberben két dolognak kell egyszerre jelen lennie, a zsenialitásnak, tehát a produktív, kreatív alkotói képességnek és az ízlésnek. És ez azért olyan fontos, mert az individuális zsenialitásnak a szabadságát engedi meg az egyik oldalon, amely törvényt ad az ízlésnek, de a másik oldalon az ízlés visszafogja, megzabolázza ezt a zsenialitást. Az ízlés van a közösségi oldalon, Kantnál konszenzusnak nevezi, konszenzus omniumnak, közös érzéknek nevezi, és a másik oldalon van az egyéni kreativitás, az egyéni zsenialitás. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a receptív oldalon, tehát az ízlésnek önmagában is ott van a szintézis az érzés és az ész érdekei között, az egyedi és az általános között, mert az ízlés Kantnál szubjektív ugyan, de nem racionalizálható, de nem is önkényesen egyedi, mert egyfajta sensus communis, közös érzéket feltételez, összeköttetésbe kerül a társadalom kulturálódásával, civilizálódásával. És még azt is hozzá kell tenni, hogy mivel a szép az erkölcsiség szimbóluma, az ízlés Kantnál megérzékített erkölcsi eszméket ítél meg. Még egy jelentős szemét kell megemlíteni, Kant nagy tanítványát, a nagyon nagy költőt, Schillert, aki rendkívül jelentős esztétikai gondolkodásában, gondolatmeneteiben időnként használja az ízlést. Nem a legfontosabb fogalma. Amikor ő az ízlésről beszél, ő még mindig egy homogén, normatív ízlésről beszél, és nála is az az erkölcsi jelentősége van az ízlésnek, hogy ott ül az ízlés az erkölcs előszobájába, az ízlés teremti meg azt a lehetőséget, hogy beszéljünk közösen különböző kulturális élményeinkről, ezáltal civilizál, egy Robinson a maga szigetén nem akarna szép dolgokat létrehozni saját magának, ehhez közösségre van szüksége. És ez a civilizáció, ez a kulturálódás, ez hozzásegít az erkölcsi magatartáshoz, az erkölcsi államhoz, az erkölcsösséghez, ami Schiller szem előtt lebeg, és olyan érdekes és olyan furcsa, hogy még egy ilyen intézmény van az ízlés mellett, méghozzá a vallás. A vallás Schiller számára már nem jelent egyebet ezekben az írásaiban, mint a másik olyan intézményt, amely ott ül az erkölcs előszobájába, és vigyáz arra, hogy civilizáljon, vigyáz arra, hogy kultúráljon.
1: A belvederei Apolló misztikuma.

0: Ugyanakkor, amikor Schiller még egy homogén ízlésről gondolkodik, mint az erkölcs civilizáló előszobájáról, ugyanakkor egy másik gondolkodó, a romantikus Friedrich Schlegel arról beszél, hogy milyen hihetetlen kínálata van a különböző ízléseknek már is a világban. És a következőt mondja. Mint valami szellemi vegyes kereskedésben van itt minden. Népköltészet és bontonköltészet. És még a metafizikára éhezőt is kielégítheti a választék. Északi és keresztény epopeiákat kínál az üzlet észak és a kereszténység kedvelőinek. A misztikus borzongások kedvelői meglelik kísértett históriáikat, s akár az emberevők híveinek is akad némi jeledel. Írókéz vagy kanibál óda, görög kosztüm az antikos léleknek, lovakköltészet a romantikus érzületnek, sőt a németség dilettánsai akár ónémet nemzeti poézishoz is hozzájuthatnak. Mindegyiket, amit itt Schlegel felsorol, mindegyiket be tudnánk helyettesíteni valamivel, amely azonban mutatja az ízlésnek azt a már a felrobbanás állapotában való leledzését, amely már a 18. század legvégére is jellemző volt. És most belekezdek egy röviden egy második történetbe, amely egyetlen példa az ízlés változásáról. Egyetlen példa. És ennek a példának egy nagyon híres művet választottam, a Belvederei Apollót. Ez a mű, ez lett végül is a klasszicista ízlésnek az eszménye. Azóta, mióta bekerült a Belvederébe, a Vatikánnak abba a szoborudvarába, ami önmagában is egy nagyon érdekes hely, mert először mutattak be egy ilyen nyílt szoborudvarban antik régiségeket. Nos, a Belvederi Apolló attól kezdve világhírű mű volt, de miután kevesen jutottak el Rómába, ezért különböző másolatokban lehetett látni. Folytatták a különböző másolását, és megjelentek a legkülönbözőbb kastélyokba, például egy angol kastélyban, egy angol magánkastély kertjében, Petropavlovskban, és nagyon sok helyen. Ott lehet látni a másolatot, az emlékeztetőt az eredeti műre. Ennek a műnek egy kalandos története ezután, hogy 1799-ben a Tolentinói Egyesség, amely a műkincs rablásnak egy emlékezetes pillanata, a Tolentinói Egyesség jegyében Napóleon fogságába került, és elszállították Párizsba, ahol, mint ezen az érmen látható, egy olyan apoteózisát csinálták meg 1800-ban a Musée Napóleonban a Belvedere Apollónak, egy külön teremben a főhelyre állították. Tehát továbbra is folytatódott ennek a műnek az áhítatos imádata, mint a legszebb és legjelentősebb műnek, amelyet valaha emberi kéz alkothatott. Hegel a következőt írja esztétikájában. Lessing és Winckelmann korában korlátlan csodálattal adóztak e szobornak, mint a művészet legmagasabb rendű eszményének. Azóta, hogy megismerkedtünk mélyebb kifejezésű, elevenebben és alaposabban kidolgozott formájú műalkotásokkal, e művek értéke valamivel lejjebb szállt, és egy későbbi korba helyezik őket, mikor a kidolgozás simasága már a tetszetőst is kellemes tartott a szem előtt, s nem tartott ki a valódi figurú stílus mellett. Sőt, egy angol utazó a Belvederei Apollont éppenséggel szimpadias piperkőcnek nevezte. És akkor nézzük meg ugyanazt a képet, amelyet az előbb, mint a klasszikus ízlésnek, a klasszicizmusnak a legtökéletesebb művét mutatta be, mint szimpadias piperkőcet, és azt látjuk, hogy miközben Winckelmann az Apolló szobrot és társait, mint igazi görög műveket a barokkal szembeállította, a barok rossz ízlésével állította szembe, mondván, hogy ez a jó ízlés, most 1820 körül, a 20-as években, mintha barokkos vonásait lehetne látni ennek, ahogy lebeg a köpeny a karján. Mintha barokkos volna ez a szobor, már nem tartjuk, mondja Hegel, a legjobb korba valónak, és ugyanez, ekkor Stendhal is eljut, a nagy francia író is eljut Rómába, és ő döbbenettel áll ezelőtt a szobor előtt, és kérdezi meg, hogy Winckelmann, hogy lehetett ilyen dagályos, hogy lehetett ilyen abszurd véleménye erről a műről. Mi történhetett? Winckelmann és társai, mondom, ezeket igazi görög műveknek tartották, és aztán hamarosan kiderült, a Belvedere Apolló esetében még természettudományos alapon is, hogy ezek a művek római másolatok. Egy hatalmas római másolatiparnak a részei. De ez önmagában nem volna elegendő. Köztemlére bocsátattak a világban a valódi görög antik művek, az úgynevezett Elgin márványok. Lord Elgin megvásárolta és elhozta a Parthenon nem kevés frízét. Ezek a művek egy rendkívüli változást hoztak a közizlésben Európában. Tudni kell, hogy a 18. században nem igen voltak hajlandók elfogadni a torzót, elfogadni a töredéket. Mindent restauráltak, egy hihetetlen restaurálási dű volt a 18. században. És ez kiterjedt még a 19. század elejére is, és Lord Elgin elhívatta Rómába a kor legnagyobb klasszicista szobrászát, Antonio Canovát, és fölkérte, hogy restaurálja ezeket a szobrokat. És akkor Canova egy világtörténelmi, az ízlés világtörténelmében mérhetetlen jelentőségű döntést hozott, amikor azt mondta, hogy ezeket a szobrokat nem szabad restaurálni, töredék voltukba kell meghagyni. Láttuk, az Apollo is töredék volt, de nem hagyták töredékben. Az Elgin márványok voltak, amit töredékben hagytak, és ebben a töredék voltában imádta és bámulta Byron és Shelley, és bizonyos vagyok benne, hogy Rilke archaikus Apolló torzó című híres verse a 20. század elején, az is visszamegy valahogy ehhez a nagy canovai döntéshez, ehhez az ízlésnek ehhez a változásához. A kérdés az, hogy mi történt a Belvedere-i Apollónnal. Nem felejtettük el, mindenki ismeri. Mai napig ott van, mai napig egy becses műve a régiségnek, de az a fajta imádat, amit azt már nem tudjuk átélni, amit Winckelmann és még Schiller is átélt ezzel a szoborral szemben.
1: Miért esett ki az ízlés a filozófia tudományából?
0: Miért nem lehet az ízlés fogalmát filozófia tárgyává tenni a 19. század eleje óta? Ennek, mint mondtam, az oka az ízlés pluralizálódása. Az, hogy az ízlésnek nincs többé elmélete, csak kritikája. Hogy megjelenik a historizmus, a múltbeli ízléseknek az egyenrangúsága, amely azt jelenti, hogy míg azok a nagy viták, amelyek a 17. 18. században lezajlottak, nagy ízlésvitákra gondolok, barokk és antikvitás között, németalföldi művészetek és az itáliai művészetek között, ezek a legkülönbözőbb nagy vitákban mindig a tétje a vitának az volt, hogy a másik a rossz ízlést képviseli. Most ez az, amit nem lehetett már a 19. században megcsinálni, amikor egy történelmi tudat egyre inkább tárta fel a különböző ízléseket, különböző történelmi ízléseket, és mint ahogy ezt minden 19. század második felében kiépülő nagyváros képe mutatja, Budapesté is, ezek egyenrangúak voltak. Funkcionális okokból választották a neogotikát, a neoreneszánszot, a neobarokkot, és így tovább. Megjelent az egyenrangúsága ezeknek a stílusoknak, és ezáltal ez az ízlésnek is az egyenrangúságát jelezte. Ez volna tehát az egyik ok. A másik ok, hogy megváltoztak a jelenkori művészetnek a feltételei is. Az intézményeknek, amelyek az ízlést szolgálták, és amelyek az ízlés letéteményesei voltak, például az akadémiáknak a tekintélyvesztesége, és egy csomó más, rengeteg más intézménynek a fellépése, a különböző galériáknak, művészeti szalonoknak, könyvkiadóknak, és így tovább, amelyek a legkülönbözőbb irányokban mozogtak, és ezeknek a mozgásoknak a jellegzetessége valami olyan volt, ami korábban nem volt jellegzetes, nevezetesen mozgalmi irányú volt. A különböző stílusok, a különböző ízlések mozgalmak formáját öltötték. Most én azt nem állítom, hogy ezek a mozgalmak néha hevesen nem csaptak össze, de abban a formában már nem csaphattak össze, hogy azt mondta volna az egyik a másikról, hogy te egyáltalán semmilyen ízlést, az ízlés hiányát, az ízlés nem létét képviselsz. A normativitás persze ölthetett hisztérikus formákat, vagy ölthetett, mint a 20. században, szörnyű diktatórikus formákat, amikor kitiltottak ízléseket, és megtiltottak ízléseket. De ezek a hisztérikus formák is azt mutatták, hogy jelen van az ízlésnek egy széles palettája, jelen van az ízlés pluralizmusa, és ezt már nem lehet megszüntetni. És végül harmadszor a tömegkultúra megjelenése. A tömegkultúra és a magas kultúra ennek a viszonyfogalomnak, ehhez a két egymáshoz viszonyuló fogalomnak a megjelenése is olyas valami, ami a többféle ízlést, a többféle kultúrát, a sokasságát az ízléseknek termeli újra és egyre inkább és egyre tovább. Miközben ízlés filozófiák nincsenek, a 20. században, a 20. század második felében megjelent az ízlés szociológiája. És ennek egy nagy alkotója Bourdieu, aki úgy vélte, hogy az ízlésítélet és az ízlésstílus az egy osztályszerű, vagy társadalmi rétegszerű szocializáció és tanulásforma. És azt mondja, hogy az egyik ízlés és a másik ízlés közötti hatalmas különbségek egy habitusban, egy második természetben jelennek meg, és ezek tulajdonképpen termelik és szülik az egyenlőtlenséget ember és ember között. Mindannyiunkban rendkívüli módon keverednek a különböző ízlések. Nagyon plurális a mi ízlésünk is, és egyre bizonytalanabbak vagyunk, ugye a 60-as évektől híres jelszó az anything goes, a minden mehetnek, ami ugye az ízlés tökéletes relativizálódását és felbomlását jelenteni. A kritika, amely valaha ízlés bíró volt, megszűnt az ízlés alapján ítélni, hanem valami más talált ki helyett, a minőségérzéket. A minőségérzék egész más, mint az ízlés. Az ízlés egy világ, az én ízlésem az egy világ, amely az enyém. Ha minőség alapján ítélek, akkor ott már másról van szó. Ott különböző lehetséges világok vannak, és én csak egy vonatkozását, az esztétikai minőségét, értékét vonom ki. Az ízlésben még mindig, még ma is ott vannak erkölcsi vonatkozású dolgok, de azt kell mondani, hogy a minőségérzékben is van egy erkölcsi jelen, nevezetesen a toleranciának a gondolata, hogy mások ízlését toleráljam, elfogadjam. És ez azért megtörténik abban az értelemben, hogy hihetetlenül sokféle ízlés keveredik egy emberbe, és erre egy tulajdonképpen tréfás példát szeretnék mondani, és ezzel szeretném befejezni az előadásomat. A 30-as éveknek egy híres, nagy amerikai könnyűzeneszerzője Cole Porter, és az ő egyik leghíresebb száma volt a Te vagy a csúcs, you are the top. És abban egy végtelen hosszú felsorolás van arról, hogy a szeretett nő, az imádott nő, aki a csúcs, miközben én a legalja vagyok mindennek, az mi minden. És ebben a mi mindenben csak egy kis részletet, két vagy három szakaszt tudunk megmutatni, ebben végtelen módon keveredik magas kultúra, középkultúra, alacsony kultúra, a kultúrák sokfélesége, az ízlés sokfélesége, az ízlés pluralizmusa, amely soha többé nem engedi meg, hogy normatív, egyetlen jó ízlésünk legyen, de továbbra is megengedi, hogy ízlésünk legyen. Köszönöm szépen!

Radnóti Sándor április 22-én elhangzott előadását a Magyar Rádió a Duna Televízió közreműködésével rögzítette. A műsort Varró Szabolcs szerkesztette. Az előadás írott változatát a www.mindentudás.hu internetes honlapon találhatják meg, valamint a témával kapcsolatban interjút olvashatnak az Élet és Tudomány című

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénz ügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról, és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálhatnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedést tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszi vetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economics-nak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réfülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatar veszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új idő pontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a magyar állam kincstára termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a TOP Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celldömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a Szedd Magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasúti pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: 122 millió forintot kapott ki nem vett szabadságai után Matolcsy György. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Szigorította a szabadságok nyilvántartását a Magyar Nemzeti Bank új vezetése, hogy a jövőben ne lehessen éveken át felhalmozni a ki nem vett szabadnapokat, írja a 24.hu. A változtatást az indokolta, hogy Matolcsy Györgynek távozásakor 8 évnyi szabadsága maradt bent, amely után több mint 122 millió forintot, további juttatásokkal együtt pedig összesen 170 millió forintot kapott. Augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. A belügyminisztérium az érintetteknek külön személyre szabott értesítést nem küld a lejáratról, ezért azt javasolják nekik, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat. Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárásban új, elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelniük bármely kormányablakban. Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772.200, a nettó átlagkereset 541.200 forint volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9, a nettó 11,2, a reálkereset pedig 8,9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. Csatlakozott az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez Magyarország, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A stockholmi miniszteri nyilatkozat aláírásával Magyarország is megerősítette elkötelezettségét a fenntartható erdőgazdálkodás, az erdők ellenálló képességének növekedése mellett. A minisztérium szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Csak nem háromszorosára nőhet a fizetős parkolás területe Szegeden alpolgármesteri kezdeményezésre, írta a Telex. A jelenlegi mintegy 4 négyzetkilométer helyett 2027-től már csak nem 11 négyzetkilométert fedhetne le a rendszer. A júniusi közgyűlésre készült előterjesztés alapján az önkormányzat létrehozna egy új parkolási zónát. Az indoklás szerint sok panasz érkezett az önkormányzathoz, hogy az agglomerációból érkezők egész nap használják a nagykörút és a harmadik körút közötti területek parkolóit, így a lakóknak már nem jut hely. Erősítenék a közbiztonságot Erzsébet városban. A 7. kerületi önkormányzat és egy biztonsági cég megállapodása alapján szeptember végéig megerősített éjszakai járőrszolgálat működik majd belső Erzsébet városban, a Klauzáltér pedig október végéig folyamatos őrzést kap. Az önkormányzat szerint a rendőrség nem tud elegendő állományt biztosítani a kerületben, ezért biztonsági őrökkel próbálják növelni a közbiztonságot.
0: Időjárás.
1: Vasárnap a derült idő után gomoly felhők képződnek, és elsősorban az ország északnyugati felén elszórtan lehet zápor-zivatar. Szélerősödés csak zivatar körül lehet. Hajnalban 15-23, délután 31-37 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a magyar tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telephelyet lepleztek le a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dég településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élőhalakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dég településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni halgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti, a völgy pedig mindössze negyedórás buszozással elérhető, legkönnyebben a Zánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csordogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált Hegyestű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Magyar lajstromjelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar lajstromjelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchey Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi köralakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú útnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az AeroExpress startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marosi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két év folyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvosszakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Szép napot kívánok mindenkinek, ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A bringakörút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reischl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az Egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvodafelújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázás okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 század millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: Palóznak és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton-Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőkben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvosszakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a strandbüfékben és a vendéglátóhelyeken. A prognózis valósnak bizonyult, ismerte el a balatoni körelnöke, tehát valóban drágább lett egy balatoni nyaralás. De feltette a kérdést, mi nem lett az elmúlt hónapokban? Utalva az energia és munkaerőköltségek és az élelmiszerárak drasztikus emelkedésére. Kiemelte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól, mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna, tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes szín volt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. Írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két év folyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban, az FM 88-en. Én úgy tudom,

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még, mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukció kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelet tervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó többnapos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Tájoló. Hogy képben legyél?
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt, kisebb alapterületű, jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony, ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 centis talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátriai és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
4: Időjárás.
5: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
4: És most!
0: Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik, a korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előretekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezető 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nátpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nátpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nátpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK régészeti intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeogenomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88-en.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézy Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták. Ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: Tájoló. Hogy képben legyél.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövés számmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli-esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Robert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Robert, Monyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikli utaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházások terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 cm-s talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal,

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a friss helyi híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már indulunk is.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megaherces frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közműszolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Bern, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket struktúrálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Bern szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért, halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem, is sok esetben promótálhatja az új életfilozófia kialakítását. Erre szeretnélek benneteket ösztönözni én is, nyilván egy picit most rádiós módon, hiszen jön hozzá erősítő zene.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszály is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézi Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 centis talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongástól, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták, ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18.-19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
1: Időjárás.
2: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok?

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy Carpe Diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pygmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pygmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellentmondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: Tük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két év folyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvosszakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
0: Időjárás.
1: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 percen keresztül,
0: reklám nélkül.
2: Balaton Rádió, éjjel-nappal, a legjobbakkal.
3: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: Száz perc zene, reklám nélkül.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodásmódúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tudhatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyobb valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a Fertődi Kísérleti Gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle meleg árkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

napsütötte szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, és hát természetesen hozok érdekes híreket is. Most egy kicsit a családot nézzük meg, illetve azt, hogy az apák hiánya az hogyan hat a fiú gyermekekre. Miközben az anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100% zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: Számolod?

0: Ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két év folyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot. Hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvosszakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
1: Időjárás.
2: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
4: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket, mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicolas O'Rull kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. Ha a sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevelyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

éjjel napra a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Eme érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Hamarosan benyújtják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Változhatnak az örökbefogadás adatvédelmi keretei, marad a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A jövő héten beterjesztik az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter miniszterelnök szerint a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Megjelent a kormány honlapján a rendelettervezet, amely szeptember 1-től módosítaná titkos örökbefogadás esetén az egészségügyi adatok hozzáférhetőségét. Titkos örökbefogadásnál a vér szerinti szülő úgy járul hozzá gyermeke örökbefogadásához, hogy az örökbefogadót nem ismeri. Közzétette a szeptembertől kezdődő tanévrendjét az Oktatási Minisztérium. Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-én kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév, a középiskolákban április 30-án, míg a két év folyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart, majd a karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18-a, míg a tantermi munka 2027. január 4-én hétfőn folytatódik. A tavaszi szünet pedig március 25-től egészen április 4-ig tart majd. A légkondicionálók biztonságos működéséhez a helyes beállítás mellett a rendszeres tisztítás és karbantartás is elengedhetetlen. A szűrőket rendszeresen tisztítani kell, a teljes berendezés szakszerű tisztítása és ellenőrzése legalább évente egyszer, lehetőleg a nyári szezon előtt ajánlott. A légkondicionálók használatánál kerülni kell a túlzott hűtést, a beltéri és kültéri hőmérséklet különbsége lehetőleg ne haladja meg a 8-10 Celsius fokot, hőségriasztás idején pedig a 27-28 fokos beltéri hőmérséklet is komfortos lehet. A túl alacsonyra állított hőmérséklet megterhelheti a szervezetet, különösen akkor, ha a hűtött helyiségből kilépünk a melegre. A légúti óriássejtes vírus okozta április közepéig a kórházi ellátást igénylő súlyos akut légúti megbetegedések mintegy harmadát. A súlyos betegek fele 5 év alatti kisgyermek volt. Mivel az RSV főként az alsó légutakat támadja meg, a még éretlen tüdővel fejletlenebb immunrendszerrel rendelkező csecsemőkre, koraszülöttekre különösen veszélyes. Az ő esetükben gyakori az oxigén terápiával és gépi lélegeztetéssel együtt járó több napos vagy hetes intenzív osztályos kezelés, és sajnos az elhalálozás kockázata is magasabb. Az orvos szakmai szervezetek szerint az idei szezon számadatai azt jelzik, hogy a megelőzés mielőbbi erősítése már nem tűr halasztást.
1: Időjárás.
2: Nyugat felől hideg front érkezik ma, amely a napsütés mellett egyre több felé zápor, zivatart és erős széllökéseket hozhat. A maximumok még 29 és 35 fok között várhatók, estére jelentősen hűlhet a levegő. Az észak-nyugatira forduló szél sokfelé megerősödik. Holnap változóan felhős idő várható, elszórtan még előfordulhat zápor vagy zivatar. Hajnalban 11-17, délután 23-29 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: Számolok.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
1: Balaton. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton rádiót.
0: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Mindset online magazin híre alapján az egyik központi kérdés a gyermeknevelés során, hogy mikor fektessük le a gyermeket. Az altatás időpontja kora gyermekkorban hatással van a kognitív fejlődésre egy angol kutatás szerint. A több mint 11 ezer gyereket érintő vizsgálat során a lefekvés ideje és olvasási, matematikai, illetve térérzékelési tesztek eredményei között keresték az összefüggést. Azok a gyerekek, akik nem ugyanakkor feküdtek le minden nap, rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken. Ez fokozottan érvényes volt azokra, akiket nagyon fiatalon, vagy akár egész kisgyerekkoruk alatt rendszertelen időpontokban tettek le aludni. Aztán van itt egy másik gyermeknevelési kérdéskör, a gyermekcentrikus megközelítés. Sokan vitatják a gyermekcentrikus megközelítés pozitív hatásait, azaz, hogy érdemes-e a gyerekeket állítani a család életének középpontjába, ahol ők kapják a legtöbb szociális, anyagi és érzelmi erőforrást, mivel ez aláshatja a szülők saját jólétét. Egy tanulmány azonban rámutatott arra, hogy mikor mások jólétébe fektetünk, saját jólétünket is fokozzuk. A 136 szülő bevonásával végzett kutatásban a gyermekcentrikusabb szülők több pozitív és kevesebb negatív érzelmet tapasztaltak, és nagy arányban gondolták úgy, hogy megtalálták életük értelmét. Aztán persze megnézték a testmozgás és az iskolai teljesítmény kapcsolatát is a kutatók, és 5000 brit 10 éves bevonása után megállapították, hogy a közepes, illetve erőteljes intenzitású testmozgás hosszú távú pozitív hatással van a serdülők jegyeire. A természettudományos, angol és matematikai vizsgákon is jobban teljesítettek azok a gyerekek, akik rendszeresen végeztek testmozgást. És végül megnézték azt is, hogy a tévénézés hogyan hat a gyermekekre. Az Amerikai Gyermekorvosok Szövetsége 2 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlja, hogy a gyerekek tévét nézzenek. 2 éves kor felett pedig naponta maximum 2 órát szabad véleményük szerint a képernyő előtt tölteniük. 2,5 éves korban akár már napi plusz 1 óra tévézés is rosszabb eredményeket okoz a későbbi években. Egy kanadai kutatás azt vizsgálta, hogyan hat a kiskori tévénézés az iskola érettségre. Majdnem 2000 kisgyereket követtek figyelemmel 2,5 éves koruktól 5,5 éves korukig. Azoknak a 2,5 éveseknek, akik többet tévéztek, 5 éves korukban rosszabbak voltak a matematikai készségeik, a motoros funkcióik és a szókincsük is kisebb volt. Azt is megállapították, hogy a többet tévéző gyerekek kevésbé tudtak odafigyelni az osztályteremben, ráadásul gyakrabban estek áldozatul a kortársaik bántalmazásának. Eme hasznos jó tanácsok után ideje egy kicsit lazítanunk, és nagyon jó balatoni slágerekkel megyünk tovább. Itt a 88 héten a Balaton Rádióban.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Éjjel nappal a legjobbakkal, ez volt a maratoni balatoni hétvégi műsorunk. Az elmúlt 5 órában Szabó Ferencet hallhattátok. Mára megköszönöm mindenkinek a figyelmet, további kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a

0: munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendrevételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában. Magyarországon pedig 2020 óta van jelen.
1: Időjárás.
0: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A te életedben a barátságok hogyan vannak jelen? Tehát mondjuk életre szóló egy-két barát, vagy pedig életszakaszokra vannak barátságok?
2: Jellemzőbb rám az utóbbi.
3: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
1: Hogy évtizedekre,
2: igen.
1: Munkaszakaszokra, életszakaszokra.
2: És akkor kitart 10 évig, 15-ig.
1: És aztán más felé megy az élet, és szeretitek tovább egymást,
2: csak olyan, más felé. De van olyan is, aki, mit tudom én, 30 éves barát, olyan is van, aki 40 éves barát, gimnazista barátok, egy jó pár. Tehát ilyenek vannak, és szoros kapcsolatot ápolunk, tehát beszélünk és nyaralunk együtt, meg nem tudom.
1: Hát az
2: de olyan is, tehát hozzám volt barát felvétel 30 fölött is. Tehát nem az volt, értem, mint sokan, hogy tudod, ott csak a gyerekkori barátok, és onnantól kezdve csak haverság lehet, hogy nem tudom én. Tehát volt.
1: Tehát ennyit ott vagy.
2: Tulajdonképpen igen, nagyon most nehéz is az utolsó ajtón belépni, de nagyon barát, tehát én egy barátkozós nyitott embernek gondolom magam. Uh-huh. Beleteszem az energiát a barátaimmal való kapcsolataimba, tehát én vacsorát főzök, én sokszor telefonálok, sokszor jelentkezem, közös programot próbálok szervezni, tehát hogy én rajta vagyok azon, hogy ne csak ő hívjon, hanem én általában, és ebből én nem csinálok problémát, hogy én többet telefonálok, mint ő telefonál nekem, vagy ő többet jelentkezem, mint ahogy fordítva megtörténik.
1: Van olyan dolog, ami barátságba beleszólhat, vagy két barát közé állhat?
2: Egy nagyon hosszú kapcsolatom ért véget, ami ilyen nagyon 20 éves barátság volt. Hát az árulás. Az szerintem, tehát hibázni lehet. Tehát az más. És közben bocsánatot kér, és azt mondja, hogy ne haragudj, hülye voltam, azért nem úgy kellett volna mást. Ezt csináltam, és nem tudom én mi. De szerintem az ember a barátjára soha semmilyen körülmények között nem tesz olyan megjegyzést, ami
1: rossz.
2: Minden körülmények között védi, és minden körülmények között bástyaként ott áll mellette. Az meg aztán előre fordulhat, hogy mondjuk szándékosan, vagy nem szándékosan árt neki és árba szúrja. Szerintem az mondottuk, ezzel nem beszélhetünk barátságról. Csak azért jutott eszembe, mert ez az egyetlen olyan barátságom, ami megszakadt. Olyan van, ami elkopik, kicsit eltávolodik az ember. Aztán, amikor találkozik az illetővel, akkor újra kicsit közelebb kerül a másikhoz. Ilyen van, de akivel én konkrétan megszakítottam kapcsolatot, mert úgy éreztem, hogy nem visz előre, tehát nem olyan volt az egész, mint akkor az ember egy a szerelmétől válik. Tehát, hogy szép volt, jó volt, de ne bántsuk egymást.
1: Hát igen, és akkor a te életedben összességében a barátság, akkor van néhány nagyon közeli barát, mondtad, igen, hogy van több ajtó.
2: Igen.
1: És egyre közelebb lehet menni, hogy hány ajtó lehet egyébként?
2: Tehát mondjuk azt mondom, hogy az első ajtó az, hogy van egy kémia az két ember között, rögtön szimpatikus a másik, és akkor lehet csacsogni, egy munka összehoz két embert, és akkor közel kerülnek egy rövid időre, és aztán az nem lesz napi kapcsolat, de mondjuk bármikor újra találkoznak, akkor van az, amikor annyira közel kerülnek, hogy arra igény van mind a két félben, hogy ez mondjuk napi szintű legyen ez a történet, hogy beszéljenek, hogy mi újság, ezért nem tudom én. És akkor van az az ajtó, amin tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevesek tudtak úgy belépni, amikor olyan, mintha a testvérem lenne. Tudom, hogy mindig számíthatok rá, tehát bármikor fölhívhatom, akár az éjszaka kellős közepén.
1: És ott nem kell félni a csalódástól? A mai fejed nem fél?
2: Olyan érdekes, mert a párkapcsolati árulásoktól egy idő után rettenetesen bezártam. Tehát, hogy ott nagyon komoly blokk lett bennem, hogy én már nem szeretem. Tehát ezt köszönöm
1: az
2: szépen.
1: Az árulás miatt?
2: Igen, köszönöm, ez megvolt, és ezt nem. Tehát, hogy engem többet ne bántson senki. Barátoknál egyen nyitottabb vagyok. Nem tudom miért. Egyen nyitottabb vagyok. Talán mert olyan sokat kaptam a barátaimtól az életem során.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nárai Erika, színésznő, énekesnő.
2: Én a legjobb barátaimat úgy szoktam fölhívni, ami van.
3: És ők mondják.
2: És mondják, mi lenne. Hát nem ezt kérdezem.
3: Tehát, hogy... És ugyanúgy te is mondod.
2: És akkor mit tudom én? Azon veszem észre magam, hogy a legjobb barátaimmal, tudom én, ha én főzök, ő is főz, és csak kirakjuk a FaceTime-ot, és akkor... És eltelik mondjuk 5 perc, úgyhogy nem is szólal meg a másik.
3: Egyébként ez az igazi barátság, igen, amikor lehet csendben és benne is lenni.
2: Megkavarom egy kicsit a izé, nem tudom én. Tehát nincs egy kényszer, hogy most erre válaszolni kell, vagy nem tudom én.
3: Egyszer most, ahogy ezt mondtad, még évekkel ezelőtt D. Nagy Lajos énekes mondta ebben a műsorban, hogy az igazi barátságot talán onnan lehet megismerni, ha nem zavaró a csend.
2: Igen.
3: Tényleg.
2: Ez tényleg így van. Mert akkor van egy komfortérzet, tehát nincs meg benned az a kényszer, hogy úristen, most nekem valamit mondanom kell, mert ha nem mondok, akkor leteszi a telefont, vagy akkor most megkérdőjelezi, hogy akkor most mit akarsz, mi a francnak hívtál föl. Nyilván a csendben az van benne, hogy itt van valaki, akit én nagyon szeretek, és egyszerűen élvezem a társaságát egy közös együttlétben, ami most nem tud realizálódni fizikálisan, de te ott vagy a vonal egyik végén, én a másik végén is, és itt mégis valahogy együtt vagyunk.
1: Guido Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
4: Van barát Nagy B-vel, ahogy mondtad, az igaz barát, és vannak egyszerű barátok, haverok, cimborák, akikből a Bőse Nagymaros erővet, ugye mondtam már neked, azt már fel lehetne építeni, vagy felépült, ott a helyük. Tehát vannak olyanok, akik hozzád simulnak is elvekben, jaj, barátom. Például ezt, amikor megszólítanak, hogy barátom, nem tudom úgy venni, hogy hú, hát ez őszintes, izé. Oda jön hozzá, szevasz Guido. Van, akit olyan, hogy is mondjam, kettő közé tennék, akibe egy nagyon jó kapcsolat volt valamikor, de valahogy megszakadt, és akkor azt tudtam mondani, hogy hát tulajdonképpen miért mondtuk azt, hogy barát? Tudod? Mert a barát szó azért az jelent valamit.
3: Nem szakad meg például?
4: Nem.
3: De szünetelni tud? Nem, hogy különböző dolgokat csinálnak az emberek és...
4: De jól mondod, mert aki barát, az igaz barát, az nem attól igaz barát, hogy minden héten fú, ott vagyok vele, megjövő. Nagyon sok ismerőssel voltam úgy, hogy nap mint nap kávéztunk, összejöttünk, beszélgetünk, fú, barátom ez meg az. De tudtam, hogy nem az a barát. És a barátságra most visszatérve, ugye, amit mondtam neked, hogy a mi zenekarunk, a Kárlego, az egy példaértékű dolog. Nézd meg, 79 óta, most már 43. éve. Én ezt tudom mondani, minden egyes fiatal zenekar, akik ifjú titánok, mindenhol vannak, nagyon nehéz megtalálni azokat a zenész kollégákat, amiből aztán kialakul majd egy barátság. Mert először csak hogy beszélj? Ugye, nem vettem, mondtam ezt a szót, hogy kollégá. Ugye ezzel kezdett. Nagyon fontos, hogy az együttlétben ugyanarra tudjatok gondolkodni. Hát a Kárteg úgy jött össze. Tomi az egy ilyen Forma 1-es zenekarba Dávidó volt, a Miki egy ilyen nagyon jó kis zenekarba volt, SOS, meg Napsugár, tehát ő jó volt. A Feri ugye egy olyan, és itt a Kán, mondom, olyan messze volt, érted, mint Makó Jeruzsálemtől. A Zoli, akkor még a Piramisban volt technikus, Kizoli, de együtt jártunk a Jazzkonziba, Kizoliba, onnan volt a kapcsolat. És vagyok én egy ősbeátics, és aki aztán, itt ötfajta ember, ötfajta habitusú ad, és képzeld, már a második próbán, érted, egymásra találtunk. És ez mai napig is így van. Figyelünk egymásra, hangszésbe. Na ez nem csak a kollegialitás, hanem barátság.
3: Akkor lényegében lehet, hogy a te életedben a barátság ők?
4: Igen, igen. Vannak mellette szó szerint Nagy B-vel barátok.
3: Gyermekkori barátok?
4: Azok is
3: olyan
4: vannak.
3: Is van?
4: Azok is vannak. Gyermekkori is van, természetesen, mert hát ez vele jár, nyilvánvaló, hogy a szakmába.
3: És olyan előfordult az életben, hogy véget ért egy barátság a te életedben? Volt ilyen?
4: Hát, igazság szerint nem részemről.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van olyan, ami mondjuk barátságok közé állhat?
2: Van.
1: Mi?
2: Van, van. Egy nő.
3: Guido Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: De ez most szó szerint
1: hát volt. Hát oké, és volt már ilyen?
2: Volt, volt egy kollégám, akivel azért kellett szakítsak a kollégámmal, mert X barátnő, érted, annyira hergelte, hogy hát a Guidóval ez meg az, és vége volt, tudod?
1: De a nő hol barátnak volt végül? Tehát voltatok ketten barátok, jött egy nő.
2: Igen.
1: Elmeséled, hogy ez konkrétan hogy történt?
2: Ez nem.
1: Nem?
2: Nem, ez egy tabu dolog. Ez nagyon régen volt. Hmm. Ez nagyon régen volt, és engem annyira megrázott ez a dolog, sőt, még a feleségemet is, hogy és tudom, mi a poén? Napokban beszéltem az emberrel. És azt mondta nekem, hogy az élete legszebb része volt, amikor mi együtt tudtunk zenélni. Tudod? Tehát azért ezek nagyon jól esnek, ezek a visszajelzések. És akkor mindig azt mondtam, egy nő természetesen, főleg, hogyha egy már feleség is. Tehát nyilvánvaló, hogy együtt kell azzal dönteni, élni. Nekem, hála Istennek, a mai napig is soha nem szólt bele a feleségem, hogy ki kell és hogyan zenéljek. A legrosszabbik verzió, ami sajnos napjainkban elég sok helyen előfordul, az én társaságomban, az én kapcsolataimban, mármint nem olyan kapcsolatról beszélek, inkább társaságról, olyan nem nagyon fordult elő, de láttam már ilyet, hogy két zenész között beérkezett egy hölgy, akkor még nem volt eldöntve, és ide is, meg oda is, tudod, és innentől kezdve már a két barát között, mert egy nagyon komoly szakadék jött össze. Ugye vannak ilyen történetek. Tudni kell az embernek kell a helyét, hogy hol van.
1: De azt hogy lehet tudni? Mert sokszor...
2: Ez egy olyan egyszerű dolog, ha egy barátom odajön, most megyünk, de szó szerint barátról beszél. De nem is kell, hogy barát legyen, akárki. Odahoz egy hölgyet, és bemutatja, kislány, hölgy, teljesen mindegy, ami nem is felesége. A feleség akkor az már dráma. Az már gusztustalan. De odahozza és innentől kezdve megy a heszmen, tudod? Szóval ez az értett kacsingatás, akkor ez már nagyon komoly probléma, és én elmondom ezt tulajdonképpen a ismerősemnek, hogy figyelj be oda a kislányra, mert itt az ilyen van. Ebből már is jön egy konfliktus, mert a hölgy, vagy a csaj, vagy a mindegy, az már ugye másképp fog védekezni. Ő letagadja azt, hogy esetleg volt egy ilyen kis heszmanandás, mert fiatal koromban ugye ugye mindenki átesett bizonyos
1: dolgot. Akkor erre nincs is megoldás, mert ha a két barát elkezdi megbeszélni, akkor esetleg a lány azt mondja, hogy ő nem kacsingatott. Miért mondanak rá ilyet? Ezt mondod?
2: Ezzel kezdtem, hogy a lány le tudja tagadni. Igen. Ebből viszont már köztünk akadhat egy hogy én miért mondok ilyet.
1: Miért mondasz ilyet?
2: Érted?
1: Na, akkor mit csinál az ember egy ilyen helyzetben?
2: Semmit. Megmondtam neki annyit, nagyon egyszerűen, figyelj, majd megtapasztalod, hát két viszontlátás. Onnantól kezdve néha jött az a hölgy is bulira, természetesen jött, tudod, de én ezt tulajdonképpen tudtam kezelni.
1: Érzelmi távolságtartás?
2: Persze, ez egy nagyon fontos dolog. Figyelj, hogyha nem adsz rá lehetőséget, alkalmat, hogy túl közel engedd magadhoz, akkor négy van. De mindig tudni kell, hogy hol a határ.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen.
1: Időjárás.
2: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
3: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Guido Falvi Attila, Máté Péter díjas, zenész, zeneszerző.
2: Sokan nem hiszik el, hogy egy férfi és nő között lehet baráti kapcsolat.
3: Házastársak között is lehet.
2: Pedig van ilyen. Én átéltem egy ilyet, megmondom őszintén, amikor baráti kapcsolat van egy hölgyel, de szó szerint nagyon közelivel, és egyszerűen hogy is mondjam, annyira tudtuk, hogy hol van a határ, tudod? És erre büszke vagyok. Én megmondom őszintén, tudni kell, érted, parancsolni, érted, az embernek a belső, hogy is mondjam,
3: vágyainak, ösztöneinek.
2: Szépen mondtad a vágya, így van. És szóval, hogyha te ezt tudod szó szerint kezelni, akkor tudom azt mondani, hogy ember vagy.
3: Van valami, ami barátság közé állhat?
4: A szerelem az valamennyire igen.
1: Dániel Fi Gergely, színész, énekes.
3: El tudsz képzelni olyat, hogy ez megtörténik, hogy két barát, és akkor jön egy nő.
4: Nekem volt egy ilyen helyzetem, egy ilyen szituációm, és rosszul keveredtem bele, és...
3: Bele is, meg ki is?
4: Meg ki is. Igen. De szerencsére most úgymond a barátommal meg lett beszélve, vagy...
3: Hát akkor jól keveredtetek ki belőle?
4: Hát igen, de az egy nagyon nehéz év volt.
3: Egy év. Mit tesznek a nők velünk, látod? De hát tulajdonképpen mi tesszük magunkkal, hogyha belemegyünk? Te tetted magaddal, nem is a nők tették, mert mi megyünk bele, hogyha hagyjuk belemenni magunkat.
4: Hát de mindenféleképpen szeretnél egy élettársat, akivel együtt lehetsz.
3: Lehet, hogy arra vágysz igazán, hogy a legjobb barátod a feleséged lehessen.
4: És van is ilyen?
3: Van.
4: Tehát, hogy azért nehéz arról beszélni, hogyha két barátba bejön egy lányzó, mert most de azt nagyon sajnálom. Tehát ott az a barátság, az nagyon jó volt. És jó is, csak ez megtörtént.
3: Megtörte, azt mondod?
4: Megtörte akkor mindenféleképpen, de én biztos hibás voltam, és ezt aláírom.
3: Ne feszegessem.
4: Azt hiszem ne. De ebből is lehet majd születik egy dal. Sőt, született is igazából. Azt elmondom, hogy nem a Csönd című dal. A Csönd az most nagy úr a hibából tanulni neked, így kezdődik.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. I want you to...

0: meg is.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Yeah! Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tasnádi Bence, színész, énekes.
2: Azt mondják, hogy van az ember életében egy ilyen barátfelvevős időszak, ilyen mondjuk az általános iskola, gimnázium, különböző sport edzések, meg egyetem, és hogy egy idő után már az embernek nem nagyon lesznek új barátai, már csak a régiekkel kell ápolja a...
3: Ezt mondják?
2: Én
3: nem a nyugdíjas klubban szokták ezt mondani, amikor már... Nem tudom, csak kérdezni. Kik mondják ezt, hogy utána már nem lehet újabb barátságokat kötni?
2: Biztos lehet, csak már annak nem behozhatatlan a bújtja, a története.
3: Az igaz. Tényleg,
2: igen, hogy már ha 70 évesen kötsz egy barátságot, az lehet, hogy már csak 5 évig
3: 30 évre
2: igen.
3: Szól még, és úgy elmélyül, mintha az egész gyermekkorunkat is együtt töltöttük volna, mert ő is ugyanazon a környéken nőtt fel. Mi az
2: simán
3: a 70 év?
2: Simán lehet. Van olyan barátom, akit gyerekkoromtól kezdve ismerek, sőt, az ő apukája vitte az én anyukámat is a szülőszobára. Két nap különbséggel születtünk ezzel a fiúval. Ő egy informatikus egyébként, és ő Pesten nevelkedett, én Szentendrén. Még a gyerekként családilag összejárogattunk, mert a szüleink barátok voltak, és aztán a gimis éveinket külön töltöttük, viszont felnőttként meg újra találkoztunk, és a mai napig, ha ráérek, akkor mindig hívom, hogy mit csinál, merre van. Van egy olyan barátom, aki az együttesünkben gitározik, ő vele 15-16 éves koromban lettem jóban, vagy talán 16-17, hát mindenképpen gimi dereka.
3: Most vagy egyébként kimondod az életkorodat?
2: Nem merem.
3: Nem, hát ezt nem csodálom.
2: 33 éves vagyok.
3: Én azt a fajta barátságot keresem, akivel mindent meg tudsz beszélni, akivel ilyen nagyon mély, nagyon szoros, hogy abból neked van, egy van, több is van, vagy pedig élet szakaszokra van egy-egy barátság, vagy nálad hogy van?
2: Van kettő vagy három ilyen barátom van, csak más területeken az életem, más területein. Tehát például, ha szakmailag kell valamit megdumálni, akkor a Patkós Marcival szoktam, hogy egy húron pendülünk, meg mindent értek, amit mond, meg ő is mindent ért, amit mondok, az ilyen félszavakból is. A másik ilyen barátom, akit említettem, ez a gyerekkori, neki is csomó mindent elmondok, meg aki még támaszom tud lenni, és nagyon lényeges dolgokat, kulcsfontosságú dolgokat tud mondani, és aki mindig igazából így tanít is valamit, az a Várvölgyi Szabolcsam, aki gitározik a zenekarunkban. Vele meg a gimi alatt lettem jóba, konkurens zenekarban játszott, de egyszer egy Hiperkarma koncert miatt ráírtam, és akkor bejöttünk Pestre, és együtt éjszakaiztunk haza, és akkor életre szóló barátság kötődött.
3: Így köttetnek, látod?
2: Igen.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: szám termék megjelenítést tartalmazott. Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendre vételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában. Magyarországon pedig 2020 óta van jelen.
0: Időjárás.
1: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakad.

Néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.

0: a Star Portrait most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod-e azt, amit csinálsz?
2: Hát ez egy fajsúlyos kérdés.
3: Szolnoki Tibor, Jászai Mari díjas színművész.
2: Attól függ, hogy szakmai vagy üzleti döntést kell hoznom.
1: Egyik és a másik.
2: Tulajdonképpen, ha kételkednék a döntésem igazában, akkor baj lenne. Tehát tapasztalati módon, tudásszerű módon, szakmai módon ezekre próbálok megfelelni.
1: És amikor döntesz, nem kételkedsz?
2: Nem.
1: Kicsit sem?
2: Nem, hiszen azért hozom meg azt a döntést.
1: Uh-huh. De akkor tulajdonképpen a döntésig van a kételkedés, vagy a döntésig lehet a kételkedés, ugye? És aztán, amikor döntöttél, megszűnt a kételj. Így?
2: Kontroll van, utána vizsgálódik az ember, adott esetben, hogyha ez olyan fajsúlyú, akkor lehet természetesen finomítani, de én határozott ember vagyok, és én határozottan szoktam véleményt formálni és állást foglalni.
1: És amit egyszer már kijelentettél, az úgy van.
2: Azt úgy illik tartani, így igaz.
1: És hogyha már közben az egész világ szétesik, és minden arra mutat, hogy de hát az mégsem úgy van, akkor...
2: Akkor az ember beismeri, hogy tévedett, de nem magában csalódott, és nem ő rosszul ítélte meg a helyzetet, hanem talán nálunk erősebb hatalmak megakadályozták ebbe. Nem az én kudarcom, nem fogom fel kudarcni.
1: De milyen jó hozzáállás. Tetszik. A kételkedők hogyan hatnak rád, amikor valamit véghez akarsz vinni, és jönnek a kételkedők?
2: Szintén ha szakmai útból közelítem meg, mert ugye a színházi produkcióink során a saját magánszínházunkban, ahol társulatot vezetünk, fiataloknak, tapasztaltaknak tanácsot adunk, útmutatást adunk, akkor őket meg kell győzni. Határozottan, érvekkel, útmutatással, magyarázattal, türelemmel, a gyermekeket, azokat még hosszabban, még kiméletesebben igyekszem őket a meggyőzés felé elvinni.
1: Tehát tulajdonképpen, ha bárki kételkedne abban a rendszerben, amerre együtt mentek mondjuk, vagy valamit te véghez akarsz velük vinni, kételkednek, akkor meggyőzöd őket.
2: Támogatom. Aha. Támogatom. Lehet, hogy 2-3 utat neki mutatok, és biztatom arra, hogy helyes utat választottunk együtt közösen, és aha, az, amit mi ajánlottunk neki, az egy helyes út.
1: És hogyha jönnek mondjuk azzal kapcsolatban, amit te csinálsz, úgynevezett vészmadarak, akik abban kételkednek, amit te csinálsz, hogy az úgy nem lesz jó, mondják, hogy hát az úgy biztos nem fog működni, azt ne, bárhogy csak úgy ne haragudj, az úgy nem, az nem fog menni, mondják.
2: Ilyennel már nagyon sokszor találkoztam. Mi a merjünk nagyok lenni csapatba tartozunk.
1: A kudarcot szoktad számításba venni?
2: Hogyne, természetesen. A Winston Churchillnek van egy nagyszerű mondása, hogy a kudarc az nem fáj. A kudarc nem bánt, hogy megpróbáltad, legalább az a lényeg. Természetes, hogy vannak kudarcok. Akkor az ember azokból tanul és tovább lép. Sejtem, tudom, felmérem, hogy mi az az út, amin járni kell, és nem nézek hátra.
1: És ez mindig is így volt a te életedben?
2: Igen, amikor fiatal pályakezdő voltam, amikor szüleimnek azt mondtam, hogy már pedig én színész szeretnék lenni, már pedig én tanulni szeretnék, kérek egy lakáskulcsot, majd éjszaka megérkezem, ahogy a kulcsot betettem a zárba, aludjatok el, mert megjöttem, és nincs baj, én mindig jártam az utamat határozottan.
1: Nem változtál ilyen szempontból?
2: Sőt, szárazabb lettem. Környezetem azt mondja, hogy keményebb. Tehát ha valamiről úgy gondolom, hogy az fekete, akkor nem a lilánál és a rózsaszínnél és a szürkénél kezdem, hanem én azt mondom, hogy én úgy látom, és én úgy döntöttem, hogy ez fekete.
0: Star Portrait. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Star Portrait. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod, amit csinálsz?
2: Igen, szoktam kételkedni.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Bővebben.
1: Hú, de nagyon komolyan mondod, hogy igen, mindig?
2: Mindig.
1: Mindig?
2: Mindig, és ez nehezíti az én életemet,
1: hát,
2: mert az ember azokat a döntéseket, vagy azokat a kérdéseket, amikben kételkedhet, azért azt jól megfontolja, és jól meggondolja, meg is valósítja, csak aztán jön egy éjszaka, vagy egy álom, vagy egy beszélgetés, amikor azt mondom, hogy és jól döntöttem, tényleg így kellett volna?
1: Lehet, hogy mégsem.
2: Lehet, az, hogy mégsem, az talán nem, de az, hogy biztos, hogy így van jól, biztos, hogy így kellett csinálnom, biztos, hogy ezt kellett mondanom, biztos, hogy ilyen módon kellett reagálnom, és akkor tulajdonképpen mindig meg tudom magyarázni, meg tudom győzni magam, hogy jó volt. Hogy jó volt, igen.
1: Na, de tényleg, és egyébként, hogyha jönnek a kételkedő emberek, akik mondják, hogy hát ez így nem lesz jó. Ajjaj.
2: Mi az életünkben az én férjemmel, Szolnoki Tiborral nem a lángoló fiatal korunkban találkoztunk a pályakezdés elején, hanem mind a ketten másfele dolgoztunk, és másfele orientálódtunk, és akkor, amikor mi összetalálkoztunk, akkor volt egy olyan ellenállás a szakmában ez iránt, a kapcsolat iránt, ami egészen elképesztő volt. Én és Tibor nagyon biztosak voltunk a dolgunkban, és körülöttünk mindenki, aki élt és mozgott, az azt mondta, hogy na, majd megnézem, ja, majd így lesz, majd úgy lesz. És mi ketten voltunk a világgal szemben, akik azt mondtuk, hogy ilyen találkozás nincs több, csak ez az egy, és ebben mi úgy hiszünk, ahogy senki más nem tud.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: A kudarcokat számításba szoktad venni? Amikor nekivágsz valaminek? Számolsz azon, hogy nem
2: sikerül? Hogy kudarcos lehet-e a dolog?
1: Hát igen, hogy az nem sikerül.
2: Persze.
1: Számolsz vele, felkészülsz arra és a legrosszabbra is? De hiszed a jót közben a legjobbat,
2: igen.
1: Így?
2: Igen, aha. Feltétlenül.
3: Zsadon Andrea, magánénekes.
2: Feltétlenül hiszem azt, hogy az úgy lesz jó. És amellett természetesen az ember számít arra, hogy hát ha beülök az autóba, akkor is arra számítok, hogy téli gumi van, be vagyok kötve, felteszem a szemüveget, összes visszapillantó tükör működik, a fékem működik, minden, de elképzelhető, hogy jön szembe egy őrült.
1: Van olyan pont egyébként neked el tudod képzelni, amikor feladod? Nem küzdesz tovább? Vagy te soha nem adod fel?
2: Én nem nagyon szoktam feladni. Lehet, hogy elkedvetlenedek.
1: Vagy megadod magad?
2: Nem, a megadás az soha nem volt a sajátom.
1: Hát, hogy megadom magam annak, hogy ha valami akar történni rajtam keresztül, én hiába akarok valami mást csinálni, nem egyszerűen sehogy nem akar létrejönni, és akkor egyszer csak megadom magam.
2: Az, hogy rögtön abban a pillanatban nem sikerül, vagy nem adatik meg, vagy nem jön létre. Sose értettem anyámat, amikor azt mondta, hogy ne add fel, hogy sose add fel. Édesapám mindig azt mondta, a Zsadon família az egy nagy református família, és ugye hiába volt, hogy fejezem ki, szépen templom csend abban a gyerekkori időszakban, amikor mi nagyon sokat beszélgettünk hitről, elhivatottságról, Bibliáról, édesanyám fotelbe ülve olvasta a Bibliát, és beszélgettünk róla, és az édesapám ennek megfelelően foglalkozott velem, én egyke vagyok sajnos, volt az édesanyámnak egy halva születése, és jó lett volna testvérnek lenni mellettem.
1: Előtted?
2: Előttem, igen. És az édesapám az egyfolytában mindig azt úgy bíztatott, mert hát az embernek gyerekkorában is vannak megtorpanásai, hogy ne félj, hogy sose félj. Menj oda, mondd el, hogy a félelem az nem szabad, hogy az embert befolyásolja. És az, hogy nem sikerül egyszerre, meg nem sikerül másodszorra, akkor az anyám mondta, hogy akkor ahol az ajtó becsukódik, ott kinyílik egy ablak, de meg kell keresni az ablakot. Tehát nem nyílik ki az ablak csak úgy magától, oda tudni kell, hogy akkor hány kilométert megyek még addig az ablakig, hogy az ott kinyíljon. Én egy nagyon küzdős vagyok. Tehát nem adom meg magam.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz?
2: Szeretnék már erről múlt időben beszélni. Amikor fiatalabb voltam, akkor mindenképpen.
3: Udvarias Anna, színművész.
2: Most erről a megfogalmazásról az önbizalom hiány jut eszembe, hiszen szerintem az kételkedik, nem? Magában.
1: Tudom,
2: aki önbizalom hiányos. Fiatalon szerintem sokkal több mindenbe kételkedtem, mint a mostani koromban.
1: Érdekes, mert lehetne azt is hinni, hogy a fiatal nem gondol bele semmibe, csak megy, hisz magába, kigondolt valamit, megy, akár fejjel a falnak, nem kételkedik semmiben, eldöntöttem, csinálom, de neked pont fordítva volt, hogy akkor te fiatalon mindig kételkedtél. És most pedig már nem annyira.
2: Most, hogy mondod, az utamat, amit kitaláltam, azt végigjártam fiatalon, tehát én gyermekkoromtól elkezdve színész akartam lenni, és nagyon kitartottam, mert nem mintha nagyon akadályoztak volna a szüleim, szó sincs erről, de kitartottam emellett mindig. Inkább az, hogy amit csinálok, jó-e? A produktum?
1: Hát
2: megfelelő-e? Elég-e? Én ezt értem most ezeken a kételkedésen, ez jutott eszembe erről, és ebben a mostani koromban azért ebből kevesebb van. Szóval egy egészséges mértéket tartva az embernek szerintem kételkedni kell magába, vagy amit csinál, hogy jó-e éppen az az adott produkció. Vagy cselekedet, vagy gyermeknevelésben? Na hát például ott milyen témára akadtam most így.
1: Hát ugye, ott meg
2: aztán. Én mindig azt szoktam mondani, most már nekem 20 és 24 évesek a gyerekeim, hogy amikor így döntések elé kerültünk a férjemmel, hogy ezt így álltuk, és meglátjuk 10-15 év múlva. Tehát most ez ki tudja, hogy most ezt jól csináljuk-e, vagy jól döntünk. Meglátjuk.
1: Na és hogyan hatnak rád a kételkedők, hogyha valamit véghez akarsz vinni, és akkor jönnek a vészmadarak, és azt mondják, hogy hát nem lehet ilyet megcsinálni.
2: Én megőrülök.
1: De hátráltat, hát vagy pedig pont, most hogy fel
2: nem hátráltat, de nem hagyom magam hátráltatni. A vészmadár a kételked, magában kételkedik, és nekem ne ronts el. Nagyon udvariasan elkerülöm, vagy megpróbálok esetleg beszélni vele, attól függ, hogy milyen, mert baráti társaságban is van ilyen egyébként. Abszolút. Akit ettől függetlenül szeretek, csak megpróbálok beszélni vele, hogy ne gondoljunk mindig arra, hogy nem sikerül.
1: De akkor ő mondja, hogy hát ez hogy lehet? Hát ez biztos, hogy nem fog. Nem gondoltál bele, hogy ez nem fog sikerülni? Hát ilyet nem lehet megcsinálni. Hát egyszerűen te is már bele kell gondolnod, hogy anyukaként is nem lehet ilyet csinálni, és csak mondja, akkor ezt téged gyengít, vagy pedig még inkább erősít, hogy dehogy nem lehet ilyet
2: Semmiképpen
1: csinálni.
2: Semmiképpen nem gyengít.
1: Még inkább megmutatod?
2: Hogy erősít, lehet, nem tudom. Azt hiszem, őt próbálom inkább segíteni, vagy helyre tenni, ez az első gondolatom, hogy nyugi, nem, így nem mehetünk előre.
1: Hiszed a legjobbat, és felkészülsz mai fejeddel a legrosszabbra is?
2: Nem, szerintem arra nem szabad.
1: Nem?
2: Feltérképezni már előre, hogy...
1: Nem tudom.
2: Hát nem, abban nem hiszek. Előre nem szabad eldönteni, hogy...
1: Hát nem is, csak felkészül.
2: Akkor már megfordul. Hát nem szabad, hogy az megforduljon a fejedbe, hogy ebből...
1: Nem?
2: Hát ebből óriási bukta is lehet.
1: Egyáltalán? Számításba se venni? Nem is gondolni rá?
2: Én azt hiszem, igen.
1: Igen?
2: Igen.
1: Kizárni.
2: És talán... De szerintem ez egy pozitív gondolkodás, nem?
1: Hát egyrészt mindenképpen pozitív, másrészt pedig lehet, hogy kockázatos, nem? Mert egyébként hiszem a legjobbat. Az oké, nem? Én megyek, hiszem a legjobbat. De közben, ha felkészülök egyébként a legrosszabbra is, én azt hiszem, hogy ezt szoktam egyébként, hogy közben számításba veszem a legrosszabbat is, arra is gyorsan van egy elképzelésem, hogyha a legrosszabb történik, akkor arra megyünk, de egyébként pedig hiszem a legjobbat, és sokszor a legjobb történik, és akkor megyünk a jó úton. Na de te
2: nem, pedig nem tudok ezzel egyetérteni. Nem tudom.
1: Neki,
2: igen, meg hát különbözőek vagyunk, hála Istennek, hogy mindenki különböző. Nem tudom, és talán most így belegondolva nem is értek, akkor ezek szerint akkora kudarcok?
1: Nem annak élted meg valószínűleg, hogy nem annyira kudarcnak élted meg a kudarcot.
2: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton.
0: Balaton rádió. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
3: Te szoktál kételkedni abban, hogy jól csinálod azt, amit csinálsz?
4: Örökös vívódás.
5: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
4: Nem volt ez mindig így egyébként.
3: És azt tudod, hogy mióta van?
4: Hát pontosan behatárolni azt nem tudom, hogy mióta vannak a pozitív gondolataim mellett olyan erősített negatív gondolatok, vagy hitetlenkedés. Tehát, hogy ezt nem tudom megmondani, hogy ez mikortól van, de azt tudom, hogy az utóbbi időben inkább az jellemző rám, hogy nagyon sokat kételkedek, és ez jellemző a magánéletemre is, nem a párkapcsolatomra, hanem az anyaságra gondolok itt, és jellemző a karrieremre is.
3: Lehet, hogy akkor gyermekkorban még nem is voltál ilyen, hanem akkor csak mentél, és hitted, hogy az, amit csinálsz, az jó, nem?
4: Ez pontosan, ahogy mondod. Ez
3: és aztán tényleg mi történhetett, és mikor, hogy egyszer csak...
4: Oda vezetném vissza, hogy amikor én elkezdtem énekelni, akkor nagyon-nagyon hittem magamban, és nagyon szerettem azt a fajta önbizalmat, amit én akkor éreztem, mielőtt felmentem a színpadra. Én Kolozsváron tanultam énekelni, és az akkor énektanárnőm egy nagyon-nagyon pozitív ember volt, és már ez napig is egy olyan embernek ismerem, és mindig nagyon-nagyon tudta tartani bennünk a lelket, és nagyon tudott minket ösztönözni, és éreztük azt, hogy nagyon hisz bennünk. És ez nem csak rá vonatkozott, hanem az egész családomra is, az egész baráti körömre, vagy akár az iskolában a társaimra, a tanáraimra. Tehát, hogy mindig éreztem azt a fajta hitet, amit ők felém mutatnak, és ez...
3: Hittek benned, és akkor ez vitte az erőt, és nem is kételkedtél.
4: Igen.
3: És még nem aztán?
4: Még nem aztán... Felköltöztem Magyarországra, ugye én egy tehetségkutató műsorban voltam 2012-ben, és én egy kisvárosból származom, ahol voltam egy olyan lány, aki valamiben tehetséges, és sikereket értem el benne, és lubickoltam a sikereimben, és nagyon élveztem, és amikor ide felkerültem...
3: Pedig, egy porszemnek érezted magad.
4: Igen. Tehát, hogy itt már egy voltam, vagy vagyok a sok közül, és ezt nehéz ezt a kettőt egyensúlyba hozni, hogy most akkor hol van az arany középút. Elkezdtem azon gondolkodni egyáltalán, hogy ki vagyok én.
3: Mit keresek itt?
4: Mit keresek itt? Mi az, amit én szeretnék képviselni?
3: Lehet, hogy nem is itt kellene lennem, inkább haza kellene mennem vissza a kisvárosba,
4: Ez a gondolat ez nem fogalmazódott meg bennem,
3: nem
4: hogy vissza kéne mennem.
3: Csinálok.
4: Az viszont már annál inkább megfogalmazódott, de ez sem közvetlen a műsor után, hanem évekkel később kezdett el megfogalmazódni bennem ez a fajta gondolat, hogy én mit is csinálok? Ki vagyok én? Mit képviselek? Mit akarok adni a zenémen keresztül, vagy zenémen keresztül? És akkor ott kezdődött el egy ilyen fajta
3: kételkedés.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nem véletlenül a kételkedők kételkedése okozott benned is kételkedést? Hogy jöttek mások is, hát ez úgyse fog sikerülni, nem tudom, ez ilyet, hogy lehet ilyet csinálni, meg ezzel foglalkozni, inkább csinálnál valami mást. Mások lehet, hogy kételkedtek, és akkor átragadt rád.
2: Kételkedők mindig vannak, mindig voltak és mindig lesznek is.
1: Hogyan hatnak rád?
2: Van, amikor jól hatnak rám, de van, amikor nagyon rosszul esik.
3: Antal Timi, énekesnő, dalszerző.
2: És az viszont biztos, hogy befolyásolható vagyok. Mert például, hogyha megírunk egy dalt, vagy meghangszerel Gergő egy dalt, a férjem, és abban a pillanatban én tökéletesnek érzem, és nagyon jónak, és jön egy külső szemlélő, aki azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem ez nem annyira jó, akkor egyből abban a pillanatban elkezdek azon gondolkodni, lehet, hogy igaza van, és hogy mit kéne másképp, tehát hogy nem... Tehát, hogy az a fajta magabiztosság, az eltűnt. Az nincs már. Igen.
1: Lehet, hogy nem is lesz soha.
2: Dolgozom rajta, hogy legyen, igazából.
1: Nem tudom, aztán, ha az ember felszívja magát, és olyan magabiztos lesz a végén, és akkor meg az a másik véglet, nem amikor meg senki másnak nem adsz a véleményére, hanem biztos,
2: hát az a pont szerintem nem fog eljönni, mert...
1: És nem is volt régen sem, hogy annyira magabiztos voltál, hogy utána nem volt olyan?
2: Hát... Az énekléssel kapcsolatban volt, abban nagyon hittem, hogy nekem ez az utam. És arról nem tudtak letéríteni se a szüleim, nem is akartak igazából. De akkor is voltak nyilván olyan emberek, akik nem hittek bennem. Tehát, hogy azért mindenkinek nem is lehet tetszeni, meg nem is kell, meg nem is igyekszem én mindenkinek megfelelni, de alapból akkor nem foglalkoztattak azok az emberek, akik bennem nem hittek, vagy nem érintettek meg. Mm-hmm. Én inkább azokra az emberekre koncentráltam és összpontosítottam, akik hittek bennem, és akkor így ezzel nem volt probléma. De ma már úgy érzem, hogy mindig is befolyással fognak bírni egy kicsit, mert nem tudom, az ember, ahogy érik és ahogy telik az idő, úgy szélesedik így a látáskör, és figyelembe veszünk mindent, ami körülöttünk van. Nem csak úgy megyünk előre, hogy már pedig ez az én igazam, hanem sokkal inkább figyelembe veszem a külső szemlélőknek a véleményét is.
1: Hát meghallgatod őket, és igen, de tulajdonképpen azt, hogy neked mi a jó, azt ők nem tudják.
2: Azt ők nem tudják, azt csak én tudhatom, igen. Csak hát ez a kérdés, hogy én is tudom-e, hogy nekem mi a jó. Tehát, hogy amikor az ember önmagában még nem annyira biztos, akkor azért el tudják téríteni egy kicsit.
1: És aztán a kételkedésből hogyan lesz bizonyosság, amikor mondjuk tényleg mész az utadon, valamiben elkezdesz kételkedni, hogy jól csinálom, az lehet tényleg gyermeknevelés, vagy karrier, vagy bármi. Utána hogyan győzöd meg magad, hogy de, ezt így kell csinálni?
2: A megérzéseimre hallgatok. Tehát utolsó löket az, hogy én mit érzek.
1: A kudarcot azt számításba veszed?
2: Igen.
1: Mennyire?
2: Tehát, hogy hát mondjuk... abszolút számításba veszem. Igen. Tehát igazából a kis angyal itt van a bal oldalamon, és mondja, hogy oké, csináld, jó lesz, szuper lesz, jó lesz a végeredmény. Megérik a gyümölcse, aztán jön a kis ördög, aki meg aztán előhozza azokat a gondolatokat, hogy de mi van, ha? Mi van, ha nem jön össze? Mi van, ha másképp sikerül? Mi van, ha nem lesz sikeres? Mi van, ha elbukok? Tehát, hogy mindig ott van a pakliban, és szerintem kell is, hogy ott legyen. Mert ha az ember felkészül a rosszra is, akkor talán nem éri olyan nagyon rosszul, vagy nagyon mélyen. Most ide tudok hozni egy példát, ami nem feltétlen elsősorban kudarc, de amikor én készültem megszülni a kisbabámat, ugye a 9 hónapunk adott volt rá, hogy felkészüljünk a felkészülhetetlenre, de akkor például én csak is abban hittem, és csak is azt láttam magam előtt, hogy az én gyermekem természetes úton fog megszületni, és nem vettem számításba azt a lehetőséget, hogy akár történik valami közben, és császármetszéssel fog a világra jönni, és végül az utóbbi lett. Egyáltalán nem készültem rá, egyáltalán nem számítottam rá, és nagyon-nagyon rosszul érintett. És ez volt az első olyan nagyon nagy pofon, hogy igenis számolni kell mindig azzal, hogy mi van, ha. Tehát számolni kell a legrosszabbal is, de közben hinni kell abban, hogy a lehető legjobban fog sikerülni. Számolni kell a legrosszabbal is. de közben hinni kell abban, hogy a lehető legjobban fog sikerülni.
0: Beszélgetések, ismert emberek
3: és mély témák hétről hétre.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu. Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Egészségügyi kockázatokkal jár a hőhullám. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. Egyelőre nem enyhül a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos szerint ez a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegekre, a nehéz fizikai munkát szabadban végzőkre, az idősekre és a fiatalokra, a csecsemőkre, valamint a krónikus alapbetegséggel élőkre különösen nehéz időszakot jelent. Azt javasolja, hogy igyunk több vizet, ha valaki rosszul létet érzékel, akkor hívjunk orvost. Délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a napon, és senki ne hagyja a gyerekét, kisállatát az autóban, amely felmelegedhet. Nyári diákmunkát támogató programot indította a Szociális és Családügyi Minisztérium. Ezzel bértámogatást nyújtanak a munkáltatóknak a 16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A programra már regisztrálhatják magukat a diákok, a munkáltatók pedig a támogatási kérelmeiket a július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásra vonatkozóan nyújthatják be a területileg illetékes járási hivatalhoz. A korkedvezményes nyugdíjazástól, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalna az illetékes döntéshozókkal a közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója. A szövetség a közlekedési ágazat munkavállalóit és a magyar közlekedés jövőjét alapvetően érintő problémák napirendrevételét a miniszterelnöknek írt levélben kezdeményezte. A szervezet bízik abban, hogy a kezdeményezett kérdésekben érdemi párbeszéd indulhat a kormány és a közlekedési ágazat munkavállalóinak képviselői között. A magyar fiatalok több mint harmada, míg az európai fiatalok csak nem fele túl sok időt tölt a képernyő előtt. Durva becsléssel a magyar gyermeket átlagosan 3,3 órát áldoznak erre, míg az európai fiatalok átlagosan 4,5 órát töltenek online egy tanítási napon, hétvégén pedig több mint napi 6 órát. Új fordulatot vett a Same Day magyarországi helyzete a korábbi bejelentések után. A román EMAG csoporthoz tartozó futárcég egyelőre mégsem vonul ki a hazai piacról, mert a hatóságok végül kiadták a tervezett tranzakcióhoz szükséges külföldi tőke befektetési engedélyt. A Same Day jövője néhány héttel ezelőtt még bizonytalannak tűnt Magyarországon, miután meghiúsult az Express One-nal az Osztrák Posta hazai leányvállalatával tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. A Same Day 2007-ben kezdte meg működését Romániában, Magyarországon pedig 2020 óta van jelen.
0: Időjárás.
5: Napközben a megnövekvő gomoly felhőkből már több helyen fordulhatnak elő záporok, zivatarok, amelyeket viharos széllökések, felhőszakadás, néhol jégeső is kísérhet. A gyenge mérsékelt szél csak zivatarok környezetében támadhat fel. Délután 31-37 fokig melegszik a levegő, de záporok, zivatarok mögött hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.

látod, minden napért harcolsz. Rengeteget dolgozol és keveseket alettben. Büszke mama boldog attól, mert a gyerekén látja, hogy minden, amit tőle kapott, ő valóra vágya. Anyu, látom rajtad, minden napért harcolsz. Rengeteget dolgozol és keveseket alszol.

pincék időjárása. Balatonlellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a kis hegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz, ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A kis hegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferencke gyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balatonlelle történetében a kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A kis hegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balatonlelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát. Később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is. Kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut,
és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A kis hegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

Csonkatorony árnyéka is a szőlő türelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró, emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a Csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak műveléseit nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak. Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A Csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős borkultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

feleslegesen kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem magammal, hogy kimúlott végül. Az elpazarolt idő már soha meg nem térül. A néma tekint.

Fonyód. Sétányok, villák és a kriptovilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy teletülés és egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá, 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt, dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak teletülés, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A várhegyi szép látó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század elejé nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panoráma sétánynak hívják, ami a várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélén nagyjából 70 méteres magasságban vezet, és innen kedvező időben szinte a teljes nagy ív belátható, Keszthely irányától Tihany felé. A sétány ráadásul nem csak úgy van. Az elmúlt időszakban megújult, és a város szerint körülbelül 800 méter hosszan rendbetették a burkolatot, a kőpadokat és a közterületi elemeket is. A bélatelepi villasor története a helyi összefoglaló szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült bélateleten, és egyszerre közösségi pont is tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartó oszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen filmszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben Abrudbányai Rédigerődön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándok helyé vált. Fonyód ettől fonyódi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi,
és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kriptavilla terébe.

0: Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó-felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a problémaviselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek, felvilágosításnak. Továbbá kiemelendő a szülő-gyermek kapcsolat, amely ha megfelelően van felépítve, a gyermek bizalommal fordul a szülőhöz probléma felmerülése esetén. Ebben érdekes hírünk után, mely a mentális egészség és a fiatalság kapcsolatának összefüggéséről szólt, ideje tovább lapoznunk és egy kicsit most pihennünk az éterben.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat Germán Márton
1: Rádióban.
2: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat Germán Márton vagyok.

0: egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházásokat terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 centis talajréteg az ország nagy részén továbbra is kritikusan száraz. A szorongásról, a teljesítménykényszerről, az önértékeléstől és a bizonyítványosztás körüli feszültségekről is hallhatunk tanácsokat a Betesda Gyermekkórház videóiban. Az intézmény gyermekpszichiátrei és pszichológusai által készített rövid videók célja, hogy a családok a vakáció idején is hiteles, könnyen érthető kapaszkodókat kapjanak a gyerekek lelki egészségének támogatásához. Úgy tűnik, szabadságra ment a koronavírus is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták. Ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.

Keszthely. Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastély, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem díszszó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben középkori freskók kerültek elő, és ez a felfedezés olyan, mintha a város egyszer csak visszakapott volna egy régi, elfelejtett hangot. A plébánia templom így nem csak épület, hanem időkapu is. Belépsz, és egyszerre vagy jelenben és a múltban. A város központja körül sétálva érzed, hogy Keszthely polgári világa mennyire régi. Utcák, terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól Keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel és sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállító térként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre Emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strand használathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonális éjszakai életének egyik főszintere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat.
Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

Szigliget, a tatárjárás utáni vár és a csonkatorony csendje. Szigligetnek van egy olyan város tartása, amit már a település neve hallatán is érzel. Itt a történelem nem elmélet, mindinkább panoráma. A hegy tetején álló vár egyszerre díszlet és tanú. Szigligetben van valami nagyon időálló. Ugyanazon a pár négyzetkilométeren megkapod a középkori védekezés nagy gesztusát és egy romos torony egészen halk, személyes történetét. Kétféle múlt, kétféle hang. Az egyik fenn a hegyen kiabál a panorámával, a másik lent inkább suttog. A szigligeti vár története a 13. század közepéig nyúlik vissza. IV. Béla király 1260-ban oklevélben adományozta Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek várépítés céljára, és a vár a tatárjárás utáni korszak biztosítékai közé tartozott. Erődítések, menedék, védelem. Nem romantika volt, hanem túlélési stratégia. A helyszín sem véletlen. A hegyet egykor mocsaras részek is védték, szóval a természet eleve adott egy ingyen biztonsági csomagot. Erre jött rá a kőfal és a torony. A vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy 1262-ben csere útján meg is szerezte. Így a krónikások szerint a vár később királyi várrá is vált, és az évszázadok során megélte a magyar történelem hullámait, hatalmi váltásokat, háborús időket, ostromok emlékét. Szigligeten a kő nem csak kő, hanem üzenet. Itt emberek döntöttek sorsokról. Itt örködtek. Itt féltek. Itt reméltek. A várudvarban sétálva ezt a feszültséget érzed, még akkor is, ha ma már inkább mosolyok és fényképek járnak fel a lépcsőkön. A település egyik nagy erénye, hogy a várat nem hagyta közömbös romnak, hanem élőhelyszínné tette. Hagyományőrző napok, haditorna bemutatók, korabeli zene, kézműves foglalkozások. A múlt itt nem csak információ, hanem érmény. Szigliget másik különleges történelmi pontja az Abasi templomrom, amelyet a helyiek csonkatoronyként is emlegetnek. Egy középkori templom maradványa, amely a források szerint a Mindenszentek tiszteletére épült, és már egy 1420-as határjárás is elhagyott településről beszél a környéken. 1550-re a templom a faluval együtt romos volt, később pedig a köveit sokszor széthorták építkezésekhez. A rom éten maradt tornya és a hozzá kapcsolódó történetek egy másik fajta időérményt adnak. Nem a nagy vár monumentális erejét, hanem a középkori falu mindennapjainak csendjét. A templom romnál az ember szinte automatikusan halkabb lesz, mert érzi, hogy itt egyszer régi imák hangzottak el, és a kövek valamiért még mindig emlékeznek rájuk. A település hagyományai szorosan kapcsolódnak a hegyhez, a munkához és az ünnepekhez. A szüreti időszak Szigligeten is közösségi rítus. Nem csak szőlő, hanem találkozás, készülődés, vendéglátás. A helyiek tudják, hogy a közösség nem magától értetődő, hanem gondozni kell, mint a kertet. Ezért a település eseményei nem pusztán programok, hanem összekötések. Alkalmak, amikor a falu újra meg újra megerősíti, hogy együtt van. Szigligetben különös, hogy a történelem és a hétköznap milyen jól elfér egymás mellett. A vár árnyéka mellett ott vannak a kiskertek, a régi házak, a kapuk mögötti udvarok, a falusi rend. A nap végén, amikor a vár körül csendesedik a hegy, Szigliget különösen erős. A kövek hűlnek, a település hangja halkul, és te egyszer csak rájössz. Ez a falu nem attól nagy, hogy magasra épített, hanem attól, hogy hosszú ideje tartja a saját történetét. Egy várfal, egy romtorony. Ez Szigliget.

0: több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Terv szerint halad az uniós pénzek hazahozatala, tartós lehet a forróság és az aszá is, folytatódik a rendkívül meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Kiválóan és terv szerint halad a Magyarországnak járó Európai Uniós források hazahozatalával összefüggő munka. A feladat koordinációjával megbízott Vitézy Dávid beszámolója szerint Magyarország június 9-én benyújtotta a helyreállítási és ellenálló képességi terv teljesen felülvizsgált új verzióját az Európai Bizottságnak. Jelenleg ennek a véleményezése zajlik. Sok technikai kérdésről van szó. A napokban záruló egyeztetés után a terv nyilvános lesz. Ebben energetikai, közlekedési, a kis és közepes vállalkozásokat segítő beruházások terveznek. Nem várható országos eső a közeljövőben, a hőmérséklet azonban emelkedik, tartós kánikula hőhullám várható. A Hungaromet ZRT elemzése szerint az aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 aszály fokozódni fog. A talaj felső 10-30 cm-es rétege nyugaton és északkeleten kellően nedves, a középső országrészben azonban nagyon száraz. A 30-60 centis talajréteg az ország nagy részén tovább

0: is. Az elmúlt héten országos szinten stagnált az örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ minden helyszínen stagnálást tapasztalt, így a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Vasúton, közúton és a vízen is nagy forgalom lebonyolítására készül a tavaly a medencés kikötő 3 hektáros területét megvásárló bajai cég. Ha minden jól megy, akkor augusztus végére zöld utat kapnak, szeptemberben indulhatnak az első úszályok a kikötőből. A Szeged.hu információi szerint a helyzet leginkább a medencés kikötő környéken élőkét érinti. Egyébként július 6-án lesz egy lakossági fórum, ahová a beruházó cég képviselőit is elhívták. Ott közvetlenül nekik is fel lehet tenni majd kérdéseket. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait Nagykökényesen. A feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyleletre is rábukkantak. A plébánia templom tatárjárás előtti eredetű egyhajós kőépület volt, amelyet a 16. majd a 18. 19. században bővítettek. A szakértők úgy gondolják, a rendház az alapító család szakrális központja lehetett, ugyanakkor a helyi lakosság vallási életében is szerepet játszhatott.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Média 1. A Média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
3: Üdvözlöm Önöket, ez a Média 1. Itt vagyunk a választások után. Nagy mozgások indultak el a magyar médiaiparban. Magyar Péter rögtön a közmédiában kezdte a, mondjuk így, hogy a folyamatokat, és mindenkit az érdekel, hogy mi fog történni a közmédiával, meg egyáltalán az, hogy az elmúlt években mi történt ott, ez is ugye most nagy téma lett Magyarországon, illetve már egy ideje ez téma is. Itt van velem a vonal túlsó felén Szabostein Imre, kommunikációs szakember, aki több tévécsatornának is dolgozott, és erről fogunk beszélgetni, hogy értem, mi történt itt a közmédiában, és milyen irányba lehetne elmozdulni. Kezdjük először is szerintem a visszatekintéssel, hogy mennyire súlyos a probléma, és hol romlott el ez az egész a MTVL körül, hogy odáig jutottunk, hogy álhírek tömkelege kerül adásba. Hát végülis van egy médiatörvény például, tehát ez a médiatörvény, ez teljesen alkalmatlan, arra betöltse a funkcióját?
4: Üdvözlök mindenkit, szervusz! Rögtön a legnehezebb kérdést tetted föl, és ugye szakjogászként, én nem vagyok szakjogász, tehát azt tudom mondani, hogy az mindenképpen egyértelmű, hogy a közmédia és a köztelevízió folyamatos zuhanáshoz pont az új médiatörvény megalkotásától kezdődően vezethető le, és ez egy szerintem egy bonyolult és de jól látható és összetett folyamat része volt. Ha onnan nézed, hogy ennek az új médiatörvénynek az alapján létrejött egy C20-C30-as speciális adalékanyagokkal megerősített beton keménységű rendszer, ami gyakorlatilag látszólag demokratikus körülmények között, de alapvetően kontraszelektált emberekkel való föltöltés után egy egyértelmű lineális parancs uralom mentén kezdte működtetni a tévét, akkor ez nyilván a végkimenet az tragikusnak tekinthető. Azt gondolom, hogy talán sokkal érdekesebb irányba tudunk elmenni, ha azt nézzük, azt a páratlan helyzetet nézzük, vagy vesszük orcsa alá, hogy mondjuk ki, nem, most nem fogok hajszálpontos számokat mondani, de te is tudod, én is tudom, a hallgatóid is tudják, hogy rendkívül alacsony a köztelevízió különböző csatornáinak egyesített nézettsége. Erről szeretném a végén tudnánk majd egy kis európai kitekintést adni, hogy mennyire alacsony is ez, de az, hogy főműsödő mondjuk egy átlagos napon 1% körül, kivéve, hogyha a négyes csatornán valami nagy EBU, tehát egy a szerzett alapjogon keresztül, ugye, amit nem tudtak elvenni az MTV-től a élemesebb kereskedelmi csatornák, megy valami nagy sportközvetítés, durván ez a hihetetlen alacsony 1%. Ról beszélünk.
3: Ugye ez az EBU, ez az Európai Broadcasting Unió gyakorlatilag.
4: Így van, és gyakorlatilag nyilván vannak bizonyos olyan sportközvetítési jogok, amik alapvetően a közszolgálatnak vannak fölkínálva első körben, ezeket elveszteni már tényleg nagyon nagy probléma lett volna nyilván, de lényegében egy Én azt

0: Én nem hiszem, hogy, tehát hogyha egy tágabb kontextusban nézzük a dolgot, és körülbelül azt nézzük, hogy mit várunk el, vagy mit várnak el nemzetközileg a közszolgálatiságtól, akkor tényalapú, kiegyensúlyozott és pártatlan tájékoztatást, a társadalom tájékoztatás, oktatás, a kulturális szolgálata, de azt mondanám neked, vágjunk így a lényegbe szerintem bele, hogy tulajdonképpen, hadd idézzem Habermast, aki nemrég hunyt el, és még ha egy kicsit megosztó is, azt gondolom a személy körül nincsen vita abban, hogy milyen jelentős a társadalom filozófiai munkássága, ugye nagy német filozófus, szociológus, ő azt mondja, hogy a nyilvánosság tere nélkül nincs demokrácia, és a nyilvánosság minősége határozza meg a demokrácia minőségét. Na most a lényegében egy médiarendszer az én felfogásom szerint ennek a középpontjában a közszolgálat áll. És ilyen értelemben nyugodtan, akár lakmuszpapírként is tekint együtt, ami történt az MT-vel, az történt a magyar társadalomban, az történt velünk, ahogy békaként lassan fölmelegített levesben főttünk tizenvalahány évig. És tulajdonképpen erre a nyilvánosság terére rátekintünk, akkor ez tragikus állapotban van. A pártatlanságnak ugye nyoma se volt, én most nem szeretném azokat elmondani, amit minden nap különböző hírek formájában hallunk, ezekkel teljesen tiszta vagyunk, hogy nem volt pártatlan a hírszolgáltatás. Inkább olyan dolgokról beszélnék, hogy az én felfogásom szerint az előbb elmondottak alapján a közmédium az tulajdonképpen a teljes médiarendszer immunrendszereként működik. Ha úgy tetszik, a demokrácia motorja. Tehát, hogyha eljutottunk erre a szintre, hogy gyakorlatilag, és szerintem ezt a új médiatörvény megalkotói, vagy az uralkodó párt, nem hiszem, hogy azt a hülyeséget előre bekódolta, hogy levigyék egy hihetetlen magas 130, 140, 150 milliárdos most már büdzséből 1% környékére a csatornát, ami egy totális öngól, ugye? De hogyha hozzárakod, hogy ez a folyamat párhuzamosan zajlott a bulvárnak a lesilányításával, azzal a folyamattal tulajdonképpen, hogy szisztematikusan valamifajta morális szétcsúszhatása folyt a társadalomnak szerintem, és a ellenségesnek tekintett társadalmi rétegeknek az ellehetetlenítése, és ebben az egyre szűkülő körben minden, aki kívül maradt, ugye, aki kívül került, az tulajdonképpen egy idő után nem vehetett részt az életnevű játékban, kisorsolták belőle, és valószínűleg a Fidesz ezt nem vette észre, hogy milyen szűk maradt a valódi bázisa, mert lényegében a társadalom nagy része kívül került ezen a játékon. Na most ott van egy egyre silányuló alapfeladatait ellátni nem képes és nem akaró köztévé, és ott van egy médiarendszer, ahol gyakorlatilag mondjuk Angliához vagy Németország, akár Ausztriához képest, ahol egy erős közszolgálati standard van, megszűnik ez a mérce, lezuhan láthatatlan a pici szintre tulajdonképpen a televízió nézettsége, és akkor látjuk, hogy tulajdonképpen a kereskedelmi televíziózás is milyen irányt vett, és ez az irány főleg a TV2 esetében hát egyáltalán nem dicséretes. Tehát itt azért elég tudatosan zajlott szerintem egy lehűítési folyamat, megjelentek a kereskedelmi tévében azok a kreatív producerek, akik többször hallottam beszélgetésekben ezt, hogy az emberek egyre hülyébbek, tehát lejjebb kell vinni tulajdonképpen a műsorok szintjét. Itt jönnek aztán egy nem létező közmédia egyensúlyozó szerepének a hián, megjelennek ugye azok a sorban azok a műsorok, ahol a zsűribe már nem olyan figurákat látsz, akik bármilyen módon példaként társadalomba odaállíthatók a teljesítmény alapján, hanem egész egyszerűen teljesítmény nélküli figurák, tömegét CDE kategóriás celebeket látsz. Tehát gyakorlatilag valahogy én egy nagy széles folyamatot látok a bulvárral, a nagy térnyeréssel, a közszolgálati alapfunkcióknak a kiirtásával, és tulajdonképpen, ha megnézed azt a négy pontos dolgot, ami a sikeres közszolgálati televíziók mögött van, független finanszírozás, intézményi védelem, pluralizmus, társadalmi kontroll, ezek lényegében zéró szinten teljesültek a magyar valóságban. Tehát tulajdonképpen, és hogyha hozzáteszem, hogy van ez az Európai Médiaszabadság rendelet, tudod, ami 25-26-tól folyamatosan. Az ENFA, igen, ami azt mondja, hogy független, átlátható és kiszámítható finanszírozású legyen, akkor nyilvánvalóan a kérdésedhez visszatérve újra kell szabni a médiatörvényt, és még egy újra szabott médiatörvény is nagyon-nagyon figyelni kell azoknak, hogy újra szabják a médiatörvényt, hogy komolyan vegyük ezt a játékot, mert ami nem játék, az élet nevű játék központjában a közmédia van, és akárki akármit mond, ez a következő egy-két évtizedben így marad, és hogyha nincs egy erős, izgalmas köztelevízió, közrádiókkal és korszerű online platformokkal, akkor az egész médiarendszer immunrendszer szinten beteg, nem fog tudni kilábalni a problémákból, tehát én nekem fogalmam sincs, hogy pontosan például a Tisza párt hogyan gondolkodik erről, azt többször nyilatkozatban hallottuk, hogy nyilvánvalóan elhangzott ezt a hírszolgáltatás leállítása, hogy hozzá kell a kérdéshez nyúlni, De én nagyon-nagyon remélem, hogy ennek a másik oldalát még fontosabbnak fogják tekinteni, hogy mit építünk ebből föl. Ugyanis, hogy ez itt marad és elhallgat, azzal csak a vadhajtások erősödnek tovább, és a társadalmi zűrzavar, az élet nevű játékból kizárt emberek széles tömege, az gyakorlatilag csapódik, verődik, és egy nagy káoszban utazunk ebben a pillanatban, szellemi káoszban. Tehát én azt gondolom, hogy a közmédiára elképesztően nagy szükség van.
1: Még itt a függetlenség kérdésénél, meg a finanszírozásnál pillanatra megállnék, hogy azért vannak olyan országok, ahol szintén tulajdonképpen az országgyűlés vagy a kormány adja a finanszírozást, és mégis tudnak normálisan működni ezek a közmédiumok. Itt viszont, mint hogyha ez egy függőségi viszonyt alakított volna ki Magyarországon. Tehát az a megoldás akkor, hogy előfizetési díjat kell kérni a nézőktől?
0: Nézzük nagyon gyorsan, nem vagyok szuper felkészült, csak hogy mondjam, szakértője financiás oldalon, de nyilván meg tudom osztani az alapvető tudásomat. Tehát van az egyik modell, ugye a licenszdíj, például a BBC és az egyik német közszolgálati televízió így működik. Magyarországon is volt ilyen, de nyilvánvalóan jól sejthetjük azt, hogy egy ilyen utólag visszahozott licenszdíjban, amilyen ostor csapásként érni a háztartásokat, joggal gondolhatja azt mondjuk az új kormányzó párt, hogy nem szeretne magának egy ilyen népszerűségvesztést, és mi sem biztos, hogy szeretnénk azt, hogy emiatt aztán tömegével, hogy mondjam, elkezdjék kiátszani ezt, vagy nem tévézni. Tehát ez most már szerintem ez a hajó itt elment. Uh-huh. Ausztriában boldogan működik, a németeknél működik, az angoloknál működik, ez nálunk nem fog működni. Ez egyik. A másik, ugye ez az állami költségvetéses dolog, ami szintén az egyik német adónál van, de hát ott azért tartományi kormányok is beleszólnak tulajdonképpen a CDF működésbe, ő is ad reklámot. Én azt gondolom, hogy ott a demokrácia jobb állapotban van, tehát sokkal kevésbé arra megy ki a játék, hogy ezt kijátsszák, és aztán beültessenek a kuratóriumba egy irányba húzó embereket. Tehát minden azon is múlik, hogy a demokrácia milyen állapotban van, mit csináljuk. Ez egy borzasztóan pozitivista dolog, ezt látni kell, mint hogy a politika is az.
1: Tehát, oké, csak mint hogyha a jogszabályban azért kéne valamilyen védelem, tehát hogy az egy dolog, hogy azon is múlik, hogy ki van kormányon és mennyire él vissza a helyzettel, és mennyire próbál beleszólni, de hogyha egy olyan jogszabályi környezet kellene, ami akkor is megvédi ezt az intézményt, hogyha egyébként egy olyan vezető van, mint mondjuk az Orbán kormány.
0: Teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ilyen értelemben gyakorlatilag eljuthatunk körülbelül oda így a gondolkodásban, hogy egy stabil, előre rögzített finanszírozásról kéne beszélni, ami politikai céloktól abszolút független. Több lábon tud állni, én ezt fontosnak tartom, hogy több bevételi forrás lábon tudjon állni a köztelevízió, és átkozottul átlátható legyen. Én megnézve a nemzetközi példákat, mert vannak itt ilyen szélsőségek is, hogy például tulajdonképpen charity adományalapon működik, nem tudom, de a Public Broadcasting System részben ebből él. Uh-huh. Hát ezt szerintem 3 napig élnénk meg ebből, én látjuk, hogy az uralkodó, hogy a gazdag elit, ugye a hatalmas a Titanic tetején látjuk, hogy milyen nagy kedve szokott szponzorálni akár kultúrás eseményeket, tehát körülbelül azonnal le lehetne húzni a rolót. Ez nyilván nem működik. Úgyhogy én a következőt mondom, egy automatizált közalap létrehozását javasolnám. Egy automatizált közalap, ami nem a kormány aktuális döntésétől függ, ezt már közgazdasági kérdés, hogy ezt úgy automatizáljuk, hogy a GDP adott százalék, mondjuk azt mondja 0,25%-a, vagy az adófizetők befizetett adója utáni fix százalékú dolog, tehát mindenképp egy automatizált közalap, amit nem lehet évről évre minisztérium vagy kormány döntéssel rángatni tulajdonképpen. Ez működhet, és meg kéne szavazni ezt a bizalmat, ha biztosítható gyakorlatilag a teljes átláthatóság, ami most nulla átláthatóság, mert bármilyen adatot kikérnél, bármilyen szerződésről nagyon hosszú ideig kéne kopogtatnod azon az ajtón, vagy terre kéne menned. És hát tulajdonképpen a független irányítás, amiben szakmai szervezetek, civil képviseletek, és akár akadémikusok is részt kéne, hogy vegyenek. Ami a lényeg, hogy ne évről évre könyörgő módon kelljen az állami költségvetésbe beégetett sort soron alkudozni, mint hogy az egész kultúrás szakma egyébként ebbe volt benne. Én nagy fesztiválok vagy zenekari dolgokban dolgoztam az elmúlt 8-10-12 évben, és mindig, minden évben ezen a pórázon lett rángatva mindenki, és lett az általam látott emberek egy része lojalitásra kényszerítve, mert nem kapja meg a pénzét. Tehát én azt gondolom, hogyha egy automatizált közalapot és ezt a nagy bizalmat meg tudja kapni, és ilyen értelemben lehet függetleníteni a napi vagy az éves szintű politikától, és a függetlenséget, az átláthatóságot a másik oldalon biztosítjuk, akkor tulajdonképpen ezek a jó irányok, amik alapján el lehet szerintem képzelni egy jó köztelevíziót. De gyakorlatilag nemzetközi, nézd, Németországban a két, a CDF és az ARD együttesen erősebb, mint a ProSieben és a Sat.1 és a többi kereskedelmi csatorna nézettségben. Ezt csak azért mondom, mert hallottam a Bolgár György műsorában, azt hiszem néhány napja volt pont szó, röviden az egyik téma, ez a Kelle köztévé, és egyáltalán hogy működik, és volt nagyon intelligens betelefonáló, aki nyilván az elmúlt 10 év tapasztalatai alapján effektív mondta, hogy szerintem már nem is nincs erre szükség. Az előbb elmondott alapján ez körülbelül olyan, mintha orvosság azt mondja, hogy az immunrendszert kivonjuk a forgalomból. Észre kéne venni, hogy milyen súlyú dologról beszélünk, és hogyha ehhez érveket keresünk, akkor tényleg, mit tudom én, egy pillanatra vessünk egy pillantást, mondjuk a BBC durván olyan 20-24%-os közönség arányt hoz el. Összességében mondjuk a Channel 4 5-6-ot, az ITV 14-16-ot. Tehát Angliában tulajdonképpen egy kiegyenlített. De most gondolj bele, hogy egy darab sok csatornából álló, sok platformmal rendelkező BBC az egész kereskedelmi televíziós világot tulajdonképpen, és abban nem hiszem, hogy vitatkoznak, hogy a BBC standardeket diktál. Érted? Tehát minőséget, hozzáállás, nem tökéletes a BBC, de alapvetően független a politikától.
1: Azt volt is ugye balhé, ott ez az álhír balhé, amiben bele is bukott a vezérigazgató egyébként, igen, ez nagy különbség, de ott van következménye.
0: Van következménye, olyan esetről is tudunk, hogy bement balhézni egy aktuális, ez régebben volt sok éve, valamelyik miniszter, és utána miniszter röpült egyébként, mert üvöltözött a BBC-en vezérigazgatójával, hogy már pedig ezt így még egyszer nem, vagy be akar többször, kész. Azt gondolom, hogy amit a BBC-nél látsz, ez egy bonyolultabb kérdés, azt gondolom, hogy ott a saját ideológiai udvarukban témfelének egy picit, tehát túl sokan gondolkoznak túl hasonlóan a világ dolgairól, de nem kívülről van rájuk oktrojálva valami fajta világnézet, hogy ezt kell mondani, vagy azt kell mondani, meggyőződéssel időnként rosszat mondanak, de hát ez belefér. De Németországban például hihetetlen bizalom van a közszolgálati tévék irányában. Most egy próbálok adatot mondani neked, lényegében egészen konkrétan a CDF az 13-15%, most egy 24-25-ös adatsort nézek, az ARD 10-12, a 2-27%, és akkor mondjuk egy RTL meg 9-10%, tehát hogy lényegében a két közvetítő csatorna Németországban erősebb a piacon, mint az összes egyébként nálunk, a mieinknél jobb minőségű programminggal rendelkező kereskedelmi csatorna. Tehát véletlenül a németek, meg az angolok, meg a svédek, meg az osztrákok nem teljesen hülyék, hogy nem építették le a közszolgálati rendszert. Hogyan tud talpon maradni egyébként a BBC, azt nem tudom mennyire tudod, és néhány éve bukkantam rá így a titokra, hogy ők baromira pályanyírok voltak, tehát 2004 körül tulajdonképpen beindították ezt az iPlayer nevű szolgáltatás platformrendszer tulajdonképpen, ami video on demand, streaming, stb. Utána kezdte a kereskedelmi szektor ugyanezt. Tehát olyan előnyre tettek szert időben, és annyira is sikeresen jó minőségben tudtak kilépni a lineáris televíziózás mellett tulajdonképpen az online térbe, hogy ez lényegében egy kikerületetlen játékosként, tehát határozhatjuk meg őket. Tehát magyarul szerintem egy baromira átgondolt új médiatörvény az szükséges, szerintem a finanszírozása nagyon nehéz az automatizált közalapnál, jobb ilyen így hívom, rendszerénél jobbat kitalálni, és nagyon fontosnak tartom, hogy a legnagyobb challenge nem ez, hanem hogy hogyan lett ebből az 1%-os deklasszált dologból fölépíteni egy ilyen mondjuk CDF-szerű dolgot, úgyhogy ez izgalmas legyen, korszerű legyen, nem lesz annyira nehéz, mert nagyon sok hibát követnek el Magyarországon kereskedelmi tévék. Nagyon hasonló problémákkal küzdenek egyébként, bár nyilván stilálisan a két tévé különbözik a hírszolgáltatásban, meg masszívan különbözik, ebben nem hiszem, hogy vita lenne köztünk, de azt gondolom, hogy óriási lehetőségei vannak a programfronton egyébként a köztévének, és ne felejtsd el, hogy akár a filmcsomagok beszerzésén, akár a sportjogoknál, egy csomó dologban egy köztelevízió még mindig a világon előnnyel indul a pályán. Tehát én odamész a Gomonhoz, vagy a Babelsberg stúdióhoz, vagy akár a Warnerhez tárgyalni, az első kettőnél tuti előnyöd van, és olyan filmeket tudsz leakasztani, ami oda illik, de nézet lesz. Úgyhogy megoldható a dolog, csak azt szeretném szerintem a szakmából még jó páran ezt szeretnék, hogy ne álljon meg ott a gondolkodás, hogy szűnjön meg ez a ez 1-2% fülébe hamis szózatot zsolozsmázó kontrollált tudatáram, ami most a magyar tévé, hanem építsünk belőle egy olyan dolgot, ami egy egészséges ország kialakulásához elengedhetetlenül szükséges. Ilyet mentálisan ennek a társadalomnak gyógyulnia kell. Hát le lettünk betegítve, nem igaz?
1: Hát hogyne, persze. Hát a rengeteg álhír, meg a rengeteg propaganda ehhez nagymértékben járult hozzá, és a közmédiai riogatással, tehát a választás napján is én voltam egy vidéki asszonynál, egy idős hölgynél, aki hát már nem nagyon megy ki az utcára, és a szavazó urnát is vitték neki. Őnek nincs internete, ő nem néz más, csak a közmédiát. Hát nyilvánvaló, hogy hogyan lehetett őt befolyásolni, és rettegésben tartani embereket éveken át.
0: Igen, igen, igen, és nyilván ezt teljes joggal akarja, hogy mondjam, átfordítani normalitás irányába a Tiszapárt, csak én azt mondom, hogy ez a történet eleje. És itt most azt is értem, hogy sokkal nagyobb tétek vannak, akár az EU-s források visszaszerzése valahogy, mert azt körülbelül kimondhatjuk, hogy a most esetleg bejövő pénznél nagyobb összegű pénz, hogy körülbelül akkora fellendülés lehetett volna Magyarországon, mint a millennium idején volt, amikor nagyon rövid ideig, de emlékezz vissza, talán az volt az utolsó szakasz a magyar történelemben, amikor teljesen különböző társadalmi osztályok, középpolgárság, felsőpolgárság, németek, magyarok, zsidók is, nem tudom, össze tudtak fogni, és fölépült a város.
1: Aha.
0: Tehát, hogy és valahogy most, amit a választáson lezajlott, számomra két óriási bizalommal eltöltött tapasztalatom van. Az egyik az, hogy tényleg egy nagyon széles társadalmi konszenzus van a Tisza győzelme mögött, a másik meg a fiatalok. És hogyha a fiatalokról beszélsz, pont mindenki azt mondja, hogy a tévézésre lehetetlen őket visszahozni. Nem, mert ha izgalmas műsorokat tudsz készíteni, és utolérelőd őket versenyképes platformokon, ami nem lesz olyan nagyon nehéz, mert nagyon fontos, hogy kialakultak a youtuberek, vagy vannak a influencerek.
1: A Partizán, ugye a Partizánra azt mondják, hogy ő az új közmédia, tulajdonképpen a Ujjás Marci csatornája. Mit gondolsz erről?
0: De hát azt gondolom erről, hogy teljes belelépett nagyon tehetségesen egy olyan funkcióba, hogyan megtartott. Tehát, hogy mondjam, ezt nyilván a közmédia kellett volna, ha valami hasonlót csináljon, nem csinált, meglátta a lehetőséget, a szükséget, és megoldották. Hogy mondjam, elég keményen tolták, de egyébként én azt gondolom, hogy egy megerősödő közmédia nem fogja ezeknek a platformoknak a pusztulását okozni, hát nyilván ki lehet alakítani együttműködéseket. Ez egy nagyon, tudod, ha irodalmi hasonlatot hoznék, akkor ez szerintem az üveggyöngyjáték. Nem tudom, ki emlékszik még erre a könyvre, ugye Hermann Hesse, ha jól nem, igen, Hesse. Tehát, hogy nagyon sok hangszeren kell tudnod játszani, tudnod kell azt is, hogy kell fölépíteni egy tévét. Mik azok a műsorelemek, meg kell érezned. Van az a jogi része, erről kezdtél beszélni rögtön az elején. Van egy financiális része, és van egy speciális szakmai tudás, ami valószínűleg vissza kell nyúlni a kertévés profikhoz, hogy kell átkozott ügyesen a platformokat gyorsan kiépíteni. Hogyan tudsz bevételi forrásokat. Egyébként még egy mondat, én nem biztos, hogy jó ötletnek tartanám a reklámtalanítását a közszereg. Tudom, hogy a médiapiac ennek örül, újra lehet osztani azt a néhány millis, stb. De szerintem az, hogy a köztévé több lábon tudjon állni, és mondok egy másik példát. Behozunk egy nagy műsor folyamat. Nem nincs jogom, hogy ilyen többeszem első személyre beszéljek. Behoz a tudatosan visszanőtt amputációból fölélet köztévé, behoz egy fantasztikus adás folyamot, és szponzoráció lenne hozzá. Mondjon le a szponzorációról teljesen tiszta piaci körülmények között. Hülyeség, nyilvánvalóan.
1: Ugye az is kérdésként adódik egyébként, ha már itt a reklámoknál tartunk. Ugye eddig Mészáros Lőrinc cége, az Etmédia szállította a reklámokat, tehát ők értékesítették az MTBR reklám idejét, illetve az online média felületeit is, akkor például ezt hogyan, miképpen lehet megoldani, hogy ne egy kormány közeli céghez vándoroljanak a milliárdok évente, hiszen ők jelentős profitra tettek szert ennek révén. Tehát magyarán hogyan lehet ezt jól megcsinálni, hogy akkor most ezt föl kéne bontani, ezt a szerződést, gondolom, hogyha zavarja itt az új rendszert, hogy az előző rendszernek a cégéhez vándorolnak a milliárdok, és akkor hogyan tovább?
0: Hát nyilván ez alig, ha lesz elkerülhető. Nyilván ezek erős anomáliák, mert az Etmédia tulajdonképpen, és ebben nem akarnék így nagyon ilyen belemászni, és ez megint egy másik terület, de az Etmédia egyébként sok szempontból tényleg piacilag is működik abszolút, tehát ezt tudjuk, más szempontból, meg az ilyen konferenciákon járkálva mindenki hát kegyes elengedéssel kezelte azt az alapvető egyszerű tényt, hogy Mészáros Lőrinc tulajdonában álló hát média ügynökség, óriás média ügynökségről beszélünk, amely például a TV2 esetében nem csak médiaügynökségként szerepel, hanem tulajdonképpen jól tudom, akkor a Sales House is. Tehát rendel magát. Tehát, hogy itt csak anomáliák vannak, és gyakorlatilag nyilván itt ebbe valahogy piacilag tisztán rendet kell tenni, nem felejtve mondjuk azt, hogy azért mégis a normális piaci működéshez esetleg megadni a jogot mindenkinek, aki piacilag bizonyítani tudja, hogy tisztességesen is, vagy tisztességesen működik. Nyilvánvalóan ez nem lesz egy működőképes modell, hogy egy felkent, nem ismert szerződés alapján egyetlen egy monopól helyzetben lévő média, de hát ez a mostani, a most létrejövő kormány se fog egyetlen médiaügynökségnek pénzt adni, hogy pénzt tömjön a MTV zsebébe, bár tegyük hozzá, igazából nem a reklám büdzséből vagy a bevételből élt igazán, tehát ez a 100, de jobban tudod, 140-150 milliárdnál tartunk.
1: Hát több is, én, ha jól emlékszem, ilyen 170-180-nál is jó, jártunk már, úgyhogy nagyon magas.
0: Én 2003-2004-ben ugye főigazgató a film és szórakoztató terület, az a legnagyobb. Annak voltam a főigazgató, a kvázi alelnökként mentem vissza a műsorkészítőből az RTL-es igazgatóságom után, és nem akarok hülyeséget mondani, de talán ilyen 30 milliárd volt, óriási állománnyal együtt, azoknak a bér tömegével együtt 30 milliárd. Tehát azt gondolom, hogy ebből a pénzből, vagy ennek a 85%-ából csodát lehet művelni.
2: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbakkal.

0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora.
1: Hány csatornával, hiszen most ott van a, nem tudom én, a Petőfi, a Kossuth, a Bartók, a Dankó, akkor van parlament, akkor...
2: Nyilván ezt össze kéne... Én most ezért milyen nem gondolkoztam el. Biztos, hogyha most így hirtelen kérdezed, akkor egyrészt racionálisan összerántanám a dolgot, tehát hogyha fő tévéről beszélünk, most annak mi értelme van őszintén, hogy az M5-ön mint egy gulágra száműzve, tényleg néhány ezer ember által megnézve ott hevernek mondjuk koncertfilmek, vagy esetleg színházi előadások. Van ebbe valami mérhetetlen cinikus, mint ahogy az elmúlt 10 évben is mérhetetlen erős cinizmus kísérte ezt az életnevű játékból való kizárását mindenkinek, aki nem körönbelüli. Valószínűleg sokkal esélyesebb és sikeresebb lehet egy, akár egy főcsatornán egy-egy kulturális elem, ha nézett műsorsávokra van. Tehát, hogyha azt akarjuk mondani, hogy na ezt is fölvettük, megnézte 3400 vagy 7800 ember, lement, kész, goodbye, ahelyett azt mondjuk, hogy a tényleg a prémium kategóriás kulturális dolgokat, de mondok neked más, hát tévéjátékokat újra el kell kezdeni csinálni. Hát ezek olyan műfajok, gondolj bele, hogy amikor azt mondom, hogy a immunrendszer tulajdonképpen a motor is egyben, hát a tévéjátékok, a dokumentumfilmek, és aztán egy csomó olyan műsortípus, amit szintén visszanézett életen, és hold biztos, hogy soha egy kereskedelmi tévé nem fog lefoglalkozni, kisebbségi témák, maga kultúra, amit izgalmasan ki kell. Tehát hogyan tehetséggel nézett formátumokat lehet létrehozni, és akkor ráülteted egy olyan műsorsávra, ami egy hírműsor, egy barom izgalmas, szórakoztató jellegű műsorra, ráültetsz egy kultúrát, nyilván sokkal magasabb nézettsége lesz. Tehát az M5-öt nem tartom értelmét, mert cinikus döntésnek gondoltam. Nyilván a sportcsatorna az jó, tehát az hülyeség lenne, azt is valahogy át kéne formálni. A rádiókról beszéltél.
1: Mert van, aki a sportra is azt mondja, hogy miért nem a sportcsatornák veszik meg azokat a jogokat? Nyilván van olyan sport, ami nem éri meg nekik. De van olyan, ami nekik is megérni.
2: Én megértem, hogy a kereskedelmi csatornák így ebben a szétkapott állapotban boldogan és röhögve tudtak elhozni rengeteg jogot, például a foci dolg közvetítések egy jelentős részét, amiben előnyt élvezhetett volna a köztévé. Biztos, hogy nagyon örülnek ennek, és hogyha nem is konkrétan egy lukratív dolog, mert általában baromi drágák ezek a jogok, de image-ben nagyon erős, meg nézettségépítésben erős, de én azt gondolom, hogyha igaz az állítás, hogy a nyilvánosság tereinek egy központi eleme a közmédia, és a közmédia egyfajta immunrendszerként működik valóban az egész média rendszerben, akkor én nem hiszem, hogy ez egy egészséges hozzáállás, hogy ennek nagy teret kéne engedni, hogy valaki zokog, hogy nem tud ezen nyerészkedni. Föl kell építeni a közmédiát, mert az képviseli az emberek érdekeit. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt jól csináljuk, izgalmasan csináljuk, legyen belőle egy BBC vagy CDF-szerű, még izgalmasabb cucc, mert ők is küzdenek a maguk gondjaival. Azt akarom mondani, hogy megvan az előnye is annak, hogy majdnem a zöldmezős beruházásként lehet szellemileg ezt fölépíteni, hogy tulajdonképpen baromi sokat lehet tanulni a nagy sikeres európai köztévéknek a hányattatásai vagy hányódásaiból. Tehát ha ezek teljesülnek, hogy előrerőzített stabil finanszírozás, függetlenség, és ugyanakkor biztosítja a köztévé az átláthatóságot, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy össznemzeti játék tud lenni, és én szerintem még a fiatalokat is el lehet bizonyos százalékban érni majd. Ne temessük ezt a televíziózást, mert azért arról is érdemes beszélni, beszéltünk egy pillanatban a YouTube-ról, hogy baromi klassz influencerek nőttek ki, meg minden, de alapvetően igazán színvonalas, összetett műsorformátumot nagyon-nagyon ritkán, ha egyáltalán láthatsz mondjuk ilyen privát kezdeményezés vagy fenntartású YouTube csatornákra, ezt soha nem fogják gyakorlatilag átvenni, mert nem éri meg, nem tud akkora bevételt, hogy azt gondolom, hogy vannak dolgok, amiket csak egy tévé tud létrehozni, és ez egy szellemi közösség. Én, amikor ott dolgoztam, műsorkészítőként, aztán főnökként, még mindig egy kicsit omladozó, de szellemi közösség volt. És gyakorlatilag ez nyomokban még létezik, ott vannak a fiatalok. Ezek a fiatalok most, akik elmentek szavazni, az a 15-10-15% plusz ott az urnáknál. Ezek szerintem a Z generáció, meg a Y generáció, szerintem a fiatalok nagyon nagy mértékben mondhatjuk, hogy végül is döntötték el a választás kimenetelét. Én azt gondolom, hogy beléjük égett valahogy, a genomjukba égett a szabadságnak valami olyan ismerete, amiből mi kimaradtunk, mert 89-et csak távolról láttuk. Emlékezz vissza, kerekasztal volt, már megvoltak ugye a fórumai a később kialakuló pártoknak, hogy nálunk idősebb, nagynevű emberek adták hozzá a nevüket, tehát mi nézőként ezt átéltük, de most itt a fiatalok alakították a történelmet. Én azt gondolom, hogy ez ki fogja őket lökni egy olyan irányba, sokkal-sokkal izgalmasabb és megbízhatóbb munkaerő is lehet, nem beszélve a szellemességről, meg az egyszerre való többfelé koncentrációs képességből. Én baromi bizakodó vagyok. Visszajött valahogy a remény, ami teljesen hihetetlen.
1: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a Orbán kormány alatt ugye tulajdonképpen két intézmény lett ebből az egész közmédiából, ugye ott van a Duna Média Szolgáltató, és ott van az MTVA, és egy nagyon furcsa állapot alakult ki, hiszen a Duna Média Szolgáltató a megrendelő, és az MTVA pedig tulajdonképpen a gyártó, de közben a pénz meg az MTVA-nál van, tehát ez nagyon furcsa állapot, hogy a megrendelő rendelkezik a pénzzel, és ő rendelkezik a vagyonnal. Hát ezt te hogyan oldanád föl? Egyesítenéd a kettőt, vagy mit csinálnál ezzel az egész?
2: Teljesen értelmetlen, és csak azért nem mondom ki, hogy valószínűleg miért kellett ezt a szisztémát létrehozni, mert nem szeretnék bíróságra járni.
1: De nyugodtan mondod, véleményként elmondhatod, hát ez a véleményed.
2: Ugyanaz a véleményem, mint neked, tehát hogy azért, ha látod a teljesítményét, az outputját ennek a tévének, tehát milyen műsorok, hány darab, és mi jött létre ekkora hihetetlen pénzből, érdekes lenne látni a különböző, hát a kimutatásokat, vagy a könyvelést, vagy a beszállítói szerződéseket. Azt gondolom, akkor elméletben mondom, hogy ez a fajta modell sokkal inkább könnyűvé teheti adott esetben azt, hogy hát kontraszelektív, kicsit manipulált módon lehessen így vagy úgy elkölteni azt a pénzt. Egyébként meg még egy dupla rétege a cinizmusnak, azt gondolom, hogy azok, akik végül a munkát elvégzik, azok pedig egy totálisan ilyen lógó, kiszolgáltatott helyzetben is vannak, mert lényegében nem nálad van a büdzsé, nem te döntesz róla, de valami felelősséged mégis a tartalom, tehát ez egy teljesen lehetetlen helyzet. Erről nem is érdemes beszélni, hát ez egy beteg konstrukció. Valamilyen rossz célra jött létre, a célt elérték, bár nem, mert hogyha ez volt valakinek a célja, hogy mindezt 1%-os, 2%-os nézettséget tegyék, az nem lehetett túl okos ember, érted?
1: Tehát hát 16 évig azért fönnmaradt ez a rendszer, és azért is tudott talán fönnmaradni, mert ez volt, nem, ez hogy ilyen propaganda ömlött az emberek fejébe.
2: Számomra ez totálisan, ez a része a történetnek teljesen érthetetlen, hogy mégis mi stabilizálta ezt a dolgot. Azon kívül mondom, hogy egy hihetetlen a megvalósult műsor tömeghez minőségben, mennyiségben méred az összeget, a büdzsét, akkor valami hihetetlen aránytalanság van a kettő között. Ez lehetett valakiknek valami fajta érdeke, én se látok ebbe bele, de az a feltevés, hogy akik ott benn dolgoztak, azok ne lettek volna ezzel tisztában, azért az mármint nem a gazdasági részletekkel, hanem hogy az egész, figyelj, hát listák voltak, nem tudom, most sokan sírnak.
1: Kitiltott emberek, igen.
2: És hát néhány éve executive producere voltam egy, csak az MTV egyik stúdiójában gyártódott a műsor, tehát hogy és egyik megyek be, és lényegében megállítanak a több ilyen biztonsági szolgáltatót, hogy nem emeltek be, és akkor kiderült, hogy rajta vagyok én is valami listán. Ezért elég gáz, mert hogyha executive producer, ez nem a pénzes bácsi, aki ott ül a sarokba, és szívja a szivart, hanem effektív az a nyomorult, aki a rendezéstől kezdve a fényen át mindent. Tehát, hogy az ugye egy elég fontos szereplője egy felvételi sornak. Aztán lett ebből cirkusz, és akkor másnap már bemehettem. De hát azért ez nem volt kísérmény, főleg úgy, hogy tizenvalány évet lehúztam életemből a köztévében, meg egyéb tévékben még jó párat, az egy elég szarélmény. Tehát, hogy az ember kis szerencse találkozik maga ezzel a helyzettel, szembe találkozik, hogy és nem kell neked feltétlenül kínálni egy transzparenssel, hogy rákerülj a listára ezek szerint, elég, hogyha megbízhatatlan vagy körön kívüli, vagy gyanús a kurzus számára, untig elég volt, hogy egy nemzetközi társaság előtt, hát, hogy mondjam, rohadt megalázó helyzetbe hozzanak egy pillanat alatt. Úgyhogy figyelj, én azt gondolom, hogy nagyon sok tennivaló van, én őszintén remélem, hogy látja majd a Tisza az új lehetőséget ebben, mint ahogy látok ilyen erőket bizonyos kinevezésekben is, hogy független pályáról, tehát hogy látok jó tendenciákat, nem tudom, bonyolult kérdés, én csak azt akarom, hogy megoldható, és életbevágóan ő szükséges szerintem, és távolról sem csak a tévés szakmáról beszélünk, az emberekről beszélünk, a társadalomról beszélünk, a filmes szakmáról beszélünk, az írókról beszélünk, a művészek, tehát hogy nem, mondj még egy erőt, ami ezt, ha működik, egybe tudja tartani. Kreatív módon kiszolgálni, úgyhogy vannak saját gondolatai, és izgalmasan tálalja a dolgot, nem tudsz még egy médiumot mondani, mert nincs. És senki nem fogja ezt a feladatot magára vállalni, mert még egy nagyon jó kereskedelmi tévé is rohadtul a profitra fog mindig csak menni. Mindig. Mindig. Kizárólag, hiszen ez érthető. De még egyszer mondom, hogy erős köztévé gyökeresen más szemléletű kereskedelmi tévéket fog létrehozni Magyarországon, mert hirtelen átkozott túlciki lesz az a zsűri abban az adott szórakoztató műsorban, ami egy szégyen. Maga a gagyiság, a cikiség. Nem mindegy, hogy kitültesz be, és figyelj, ennek még súlya van, én úgy gondolom. Tehát annak súlya van, hogy ki beszél a tévébe, és mit. Nem menjünk el mellett, mert ez nagyon lényeges.
1: Helyesen gondolom el, hogy ha megkeresnének téged, hogy legyél a közmédia vezetője, akkor vállalnád? Hogyan látod most ezt a kérdést?
2: Most ez
1: ha jól emlékszem, volt annak idén olyan elnöki pályázat, amin elindultál, ugye? Régen,
2: elindultam, régen. És igen, 200 szavazattal maradtam le, végülis azért is jöttem aztán el, mert ugye már így azért, mint főigazgató elindulok, és utána nem én leszek, akkor az nem egy szerencsés helyzet, hogyha egy munkatársad lesz az elnök, akivel nem feltétlenül értesz a legtöbb dologban egyet. Utána mentem át, ugye volt egy elég érdekes megbízásom a újra formálni az ATV-t 2005-ben, talán emlékszel rá, hogy szakmai vezérigazgató helyettesként mindenképpen teljes egy új tévét hoztam létre, amíg engedték, ami nem volt egy hosszú idő, egy év. Kicsit túl jól sikerült. Erről még igazából részletesen soha sehol nem beszéltem, és nem is biztos, hogy nagyon akarok, de...
1: Kár, pedig meghallgatnám, hogy miért, mi volt de, azért.
2: De maga az tényszerűen, hogy tizenvalahány műsort létre, egy teljesen új stúdiórendszer, news and talk műsorokba kellett gondolkodnom, mert mindig azt bombáztak, hogy nincs pénz. Figyelj, olyan stúdió díszletrendszert kellett kitalálni, amit 10 perc alatt átrendezhető egy másik sarokba, egy darab stúdióba, más fényekkel, tök más műsornak látod. Egy nagyon izgalmas dolog volt, és fölment egy középtévére egy kis kábeltelevízióból, és hát igyekeztem kirángatni az akkor korábbi egyértelműen egy irányba, politikailag egy irányba húzó csatornát egy közép mesdjére. Ez nyilván nem a legkönnyebb és nem a leghálásabb feladat, hogy úgy mondjam. De hogy válaszolva a kérdésedre, amiről most beszélünk, elsősorban azért beszélünk, mert átkozott fontosnak tartom. Nyilván, aki ebben a témában megszólal, és van konkrét tévés múltja, tehát tévé építő múltja, azért tegyük hozzá, hogy szerintem itt az nem fog elhassalni, aki épített már tévét is. Nekem pont nem az MTV-ben, de az RTL-ben, vagy az első döntő időszakban voltam ott abban a nagyon erős 3,5 évben, és az ATV, tehát két olyan tapasztalatom van, aztán később amikor átmentem az utóbbi 10 évben, ugye a klasszikus zenei dologba, ott mint producer, vagy ott is indítottam tévéműsorsávokat, tehát tulajdonképpen, ha építésben van tapasztalatod, ami nemzetközi szintű, akkor van esélyed ebbe valamilyen módon beleszállni. És tök mindegy, hogy ki a vezérigazgató. Az egy sokkal érdekes kérdés, hogy ki az a vezető, az a néhány nagy agy, aki ebbe bekerült. Tehát ha engem kérdezel, lehet, hogy szívesen vennék ebbe részt, hülyének is tűnnék, ha aztán most beszélünk erről, és jaj, én nem, igen, de nem pozíciókról van szó, feladatról van szó. Meg azt érzem, hogy ez egy óriási felelősség, és hogy mondjam, mivel nem 23 éves vagyok, ezért azt gondolom, hogy van még annyi, bőven annyi erő, fiatalos erő belem, hogy még egy nagy körben ezt meg lehet csinálni kitűnő kollégákkal, tök mindegy, hogy ki milyen pozíciót kap. Ebbe a kalandba szívesen részt vennék, és azt hiszem, hogy részt is tudnék venni, de mi most nem azért beszélgetünk, hogy ezt így bármilyen módon elérjük. Az, hogy talán mondtunk jó gondolatokat, az talán segít, vagy számít valamit. Úgyhogy most próbáltam őszintén válaszolni. Nyilván mindenki magát is képviseli valahogy, amikor egy interjúban beszélget, ezt azért ne tagadjuk le, de nem az önös érdek vezérel alapvetően.
1: Jelezte-e, vagy kerestek-e téged esetleg? Erről mondhatsz-e valamit, hogy kérdezték-e a véleményedet, kikérték-e, vagy esetleg te jelezted-e, hogy nyitott lennél rá, vagy ez nem került ilyesmire sor?
2: Folytattam rövidebb diskurzusokat egy-két háttéremberrel, ezek inkább szakmai beszélgetések voltak, konkrét felkérés nem érkezett, de tudomásom szerint egyébként most tényleg csak így logikusan is megvan némi információ is talán erre. Ugye valószínűleg nem ez tekinti most a Tisza a súlyponti kérdésnek ebben a pillanatban. Élet-halál futás van szerintem időben az EU-s pénzek miatt, áll fel a kormány. Nyilván hamarosan ez is terítékre kell, hogy kerüljön, mert az probléma lesz, hogyha nem kerül terítékre. Az első beszélgetésünk elején elmondottak, ha csak félig igaz, ahogy mondtam, és nem túloztam el, akkor ezek nagyon lényeges dolgok. Szerintem most még nem tartott a dolog, hogy itt konkrétan X-ben vagy Y-ban gondolkodjanak. Jó lenne, ha el tudunk indítani egy közös gondolkodást több, és megértődik az, hogy itt nem az a feladat, hogy eddig a károsan működő közmédia ártó hatását semlegesíteni, hanem hogy mekkora felelősség és lehetősége van ennek a dolognak, meg szerepe. Ezt kell nézni, ehhez kell a megfelelő embert vagy embereket megtalálni. Ez egy nagyon nagy kaland lehet, és egy nagyon tiszta, kemény játék ugyanakkor. De hát szerintem ez mostanában indul majd el az igazi gondolkodás erről az egészről, úgy sejtem.
1: Nagyon fontos kérdés lehet, hogy hogyan kellene kiválasztani a közmédia elnökét, vezetőjét, legyen pályázat és egy pályázati bizottság, vagy egyszerűen jelölje ki a illetékes miniszter, vagy a kormány, vagy a párt, vagy nem tudom. Tehát hogyan történjen a kiválasztás, hiszen ez utána meghatározza azt, hogy mennyire lesz független, hogyha rámutat valakire a miniszterelnök, akkor nyilván azt lehet rámondani, hogy ő a kormányembere, tehát mi lenne a helyes út?
2: Megint azt mondom, egy egészséges demokráciában az sem ördögtől való, hogy rámutat a nyilván egy, hogyan többször is, több rétegű szűrés után végül is a miniszternek rámutat. Éppen a kancellária miniszter kiválasztásánál azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem első ránézése teli találat volt, és ott sem az volt a mondás, hogy hát megszavaztatták, és ő lett. Azt gondolom, hogy akit kineveztek, az egy kitűnő. Néztem a műsorait, nagyon rendben van, nagyon okos, nagyon árnyaltan gondolkodik, ha ezt viszi tovább a funkciójába, akkor főnyeremény. Tehát megint az, hogy milyen állapotban a demokrácia, ne az intézményekben, az emberekbe bízunk, az emberek milyen rendszereket hoznak létre, és mennyire tisztességesen tudnak abban részt venni. Úgyhogy ez önmagában nem feltétlen rossz, de hozzáteszem, hogy egyébként egy pályázat az mindig egy nagyon tiszta és tisztességes ügy. Tehát, hogyha egy pályázat van, és az nem úgy történik, mint mondjuk 2004-ben, 2006, stb., amit én egyszer átéltem, hogy van egy kontraszelektált kuratóriumi elnökség, akinek megmondják fentről, hogy kire szavazzon, mondjuk adott esetben, van mellé rakva álcának egy civilekből álló civil kuratórium, ahol folyosói pletykák és viccek szintjén pontosan lehetett tudni, hát ott olyan civil szervezetek is föltűntek, amik hát igazából nem léteznek valós társadalom is, de valaki létrehozta, hogy akkor ott ő is képviselve legyen, vagy az erő. Tehát, hogyha ez nem megy át bohózatba, és rendes grémium...
1: Jól emlékszem, akkor volt ilyen, hogy valamilyen macska egyesület, vagy macska rajongók.
2: Abszolút, de voltak ennél sokkal abszurdabb dolgok is, és egyébként, amikor odamentél jelöltként is beszélgettél velük, akkor ez teljesen ki is derült, hogy ez valami bohózati szinten megy, és tök mindegy, hogy mit mondasz, mert alapvetően őket is valaki valahogyan mozgatta. Na most, de arra ugye civileknél már végképp ez nem történhet meg. Szóval én azt gondolom, egy pályázat, hogyha föl van állítva az elbírás rendszere, akkor az baromi jó, és az se feltétlenül rossz, hogyha rámutatnak valakire, ha az a valaki, az tényleg jó, és az a valaki jó embereket, megfelelő embereket tud odavinni. Még egyszer mondom, szerintem a legfontosabb, az szerintem az, hogy amit én biztos néznék, hogy nézd, a média az egy olyan szakma, ugye, hogy tehát tegyük fel, hogy te miniszterelnök vagy, tehát, hogy mit tudom, az üzleti életből akarsz valakit, az elég világos markerek vannak, hogy ki milyen sikerre jutott. És van is ilyen megnevezett kormánytag már, ugye, akint cáfolhatatlanul hatalmas, nemzetközileg is hatalmasnak tekintető pozícióba jutott, és ott sikerrel végezte a munkáját. Elég világos a média, az tök más szakma, ezt neked nem kell mondanom, nagyon sokan belekóstoltak, nagyon sokan csináltak ezt-azt, nagyon sok embernek óriási egója van, nagyon sok ember az egójából él, alapszinten mindenki baromira a lobbizásban rutinos, tehát nagyon ember legyen a talpán az a kormányzat, vagy az a szűrő rendszer, aki mondjuk így a besétáló embereknek a valódi tudását, értékét, hasznosíthatóságát föl tudja mérni. Én ezért egy-két markert beraknék ebbe. Tehát például van-e konkrét rutinja nagyobb formátumú televíziók létrehozásában? Mert ha nincs, akkor hiába vagy te mondjuk egy tök jó rutinos, mit tudom én, szélszes, vagy nagyon rutinos hírember, vagy nagyon, érted, vagy népszerű előadó, lényegében úgy fogsz pörögni, mint a búgó csiga, csak időbe telik, amíg rétre, vagy észre vevődik, hogy nem volt jó a döntés. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos tényező, én ezt biztos nézném, azt, hogy a nemzetközi kapcsolatrendszer is fontos lesz, szerintem. Ne felejtsd el, hogy tudatos elszigeteltségben voltunk jellemző és beszédes, hogy nem nagyon tud szerintem igazán igényes, specializált külpolitikai a világtörténéséről szóló külön nagy formátum műsort a magyar televíziós piacon mondani. Alkalmazkodtunk ehhez békákként a fazékba, bezárva élünk. Nem is nagyon látsz olyan televíziókat, akik igazán sikerrel vagy nagy mennyiségben nagy nemzetközi tévés fesztiválokra neveznének munkákat, a saját versenyünket létrehozzuk, megjutalmazzuk, lezsűrizzük egymást, de azért az Emmy Awards az egy kicsit komoly. Tehát, hogy azt gondolom, hogy kifele kell nyitni, és egyébként egy új köztévének a külföldi médiával, a sajtóval, mindenkivel el kell hitetni azt, hogy itt valami nagyszerű, nagy formátumú dolog jön létre, vissza kell nyerni a hitelét. Tehát ez nem lehet csak itt egy darás, egy kis fészekben, zárt közösségben megcsinálni. Tehát ezek nagyon fontos tényezők, és az is fontos, hogy ez nem egy one-man show.
1: Itt a vége a mai műsorunknak, mert hogy már kicsit túl is csúsztunk a tervezett időn, de azt hiszem, hogy erről a témáról még rengeteget fogunk úgyis beszélgetni, és nagyon szépen köszönöm neked, Imre Szabolcsnén Imre, hogy itt voltál velünk a Média 1-ben.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Média 1 mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszahallgatható a műsorunk a média1.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádiós partnerünk is terjeszti a műsorainkat hétről hétre. Hírlevelünket pedig megtalálják a media1.hu/hírlevél címen keresztül, amire érdemes feliratkozni, vagy az RSS-ünkre a media1.hu/RSS címen, és akkor biztosan nem maradnak a legújabb tartalmainkról. Köszöni a megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Szalai Dániel, várjuk Önöket a media1.hu-n is, viszont hallásra egy hét múlva tehát jövünk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Élni, tudni kell.
5: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy?
4: Balaton Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
2: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
1: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
2: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csaknem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élő környezetért.

0: Vezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a JANAF. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető JANAF is megkapja a megfelelő jóváhagyást.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Facsi Pesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a Facsi Pesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
3: A mai digitális világban miért nem elegendő, ha reklamációnk van, hogy bemutatjuk a bankkártyás fizetésünk elektronikus bizonylatát? Miért nem tart lépést a valósággal a fogyasztóvédelem? Illetve miért van az, hogy van, ahol elfogadják, de van, ahol nem? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Hallgatónk küldte el a következő, hát én azt mondom, hogy igencsak sajnálatos történetét. Kiment Izlandra, de úgy, hogy még itthon foglalt szállást. Amikor odaért, derült ki, hogy az előre kifizetett szállásban mások laktak. A foglalási portál finoman sem volt segítőkész, végül úgy döntött, hogy saját maga keres, és keresett is, és talált is egy szállodát, de nagyon-nagyon drágán. Tessék mondani, mi van ilyenkor? Aztán, mit tehet az ember, ha rendel neten egy nem olcsó napszemüveget, és minket hallgatva, pontosabban megfogadva szakértőnk jó tanácsát elvitte a napszemüveget bevizsgálásra, ahol bizony kiderült, hogy ez pont az, ami semmire se jó. Mit tudunk ilyenkor csinálni? Dobjuk a kukába és az árát tegyük a veszteség listára? Van-e más megoldás? Tavaly sok volt a repüléssel kapcsolatos panasz, ez már a következő tervezett témánk, és hozzáteszem, persze egyáltalán nem alaptalanul. Ha minden igaz, ennek okán a hatóságok idén még komolyabb ellenőrzésbe kezdenek. Mit jelent ez, és talán változik-e valami? És végül, de nem utolsó sorban, beavatjuk Önöket a tesztek eredményeibe is. Régóta ígértem, ma végre úgy tűnik, hogy talán megtesszük. Ezek tehát a mai műsor tervezett témái, már is belevágunk. És ahogy ígértem, egészen pontosan először bemutatom, a két szakértő vendéggel fogjuk ezt a műsort végigbeszélgetni, rengeteg témánk van. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke van itt, és Siklósi Máté, fogyasztóvédelmi szakértő. Köszöntöm az urakat, sziasztok!
4: Szia, és köszöntjük mi is a kedves hallgatókat!
5: Így van!
3: Így van, akkor jó van, már is belevágunk. Ez a, ugye azzal kezdtem, hogy a digitális világban, tudom, vannak már digitális számlák is, de vannak még olyan cégek, akiknél még ugye hagyományos számla van, de mondjuk a digitális számla is olyan, ugye, hogy kinyomják a slefnit, de nekem megjelenik az applikációmban a maga a digitális számla is, de teljesen logikus egyébként, ez is egy hallgatói felvetésre indult ez a téma, hogy ő elment valamit, vásárolt egy elektronikai nagyáruházba, aztán valóban eltűntem, tudom, nem lett, nincs meg a számlája, de lehet, hogy kirakta a napra, és ott aztán elolvad, mint tudjuk, mert ilyen is van. A lényeg az, hogy vissza akarta vinni, reklamálni akart, és azzal hajtották el, hogy nincs számla, nincs üzlet, viszont ő a bank utalásokból, illetve a bankkártya használatból előszedte azt a bizonyos számlát, ami azt igazolja, hogy ő ennek a cégnek a számlájára ennyi pénzt utalt, feltételezhetem, pont stimmelt az áruval. Elhajtották két dolog miatt. Egyrészt azt, hogy ez a cég, ez egy nagy cég, ezt ők nem tudja bizonyítani, hogy éppen Pécsen Székesfehérváron, Szegeden vagy Budapesten, és ha igen, melyik boltba vásárol, tehát ez nem bizonyíték. A hosszas kérdés, a hosszas beszédem után az a kérdés, hogy mi,

0: a szabály, és miért nincs az, hogy elfogadják, akkor minek az egész cirkusz, ki kezdi a választ? Csiklósi Márti.
1: Köszönöm a bemutatást. A helyzet az, hogy az egyetlen olyan kötelezettségről beszélünk, ahol a fogyasztónak a fogyasztóvédelmi jog érvényesítéséhez deklaráltan bizonyítania kell bármit is, márpedig azt, hogy ő ott, akkor, attól a cégtől, akkor azt annyi, a terméket annyiért vette. Tehát itt négy adatnak legalább meg kell jelennie, tehát ismételjük el még egyszer, a termék neve, termék ára, az eladó és az eladási időpontja. Mert ezek mind-mind szükségesek ahhoz, hogy a jótás és az avatossági határidőket, feltételeket meg lehessen belőle határozni. Hogy ezt a fogyasztó hogyan bizonyítja, az most már több mint 10 éve abszolút liberalizálva van, tehát nincs előírva, hogy nyugta, vagy számla, vagy applikáció, vagy nem tudom én micsoda, hanem azt mondja, hogy bárhogy bizonyíthatja a fogyasztó a szerződéskötés tényét, de bizonyítania kell, fogyasztania is kell, mert nem tud bizonyítani. Így van. Na most, mik lehetnek ezek? Lehet ez nyilván a nyugta, lehet a számla, lehet ez nyomtatva, lehet ez elektronikusan, lehet ez befotózva, hangsúlyoznám, ha nem áfás számláról beszélünk, már pedig a fogyasztói jog az esetek túlnyomó többségében nem áfás számlához van kötve.
0: Tehát, hogyha én vettem valamit, és azonnal lefotózom, az okostelefonomba eltárolom, az is bizonyító erejű.
1: Az is bizonyító erejű. Így van. Ezen kívül ugye egyre több cégnek van törzsvásárlói kártyája, amit elkérve az üzlet azonosítani tudja a vásárlást, és egyre több cégnél van applikáció, ahol az applikációban elmentik a vásárlásokat. Ezeknek az előszedése is alkalmas. És mondanék egy talán kevéssé gyakorlatias, de kevéssé bevett bizonyítási módot, ez pedig az elektronikus megrendelésnél a visszaigazoló e-mail. Tehát a számla az, ami az én tapasztalatom szerint az online vásárláskor biztos, hogy elveszik előbb vagy utóbb, tehát azt ide mellékelték, oda mellékelték, papírosba küldték, vagy online PDF, nem PDF, stb. Ezen hajunk az égnek áll. De az, hogy a megrendelés visszaigazolásáról biztos, hogy van egy e-mailem, igen, az 100%, az pedig tartalmazza az összes olyan adatot, amiről beszéltünk. Tehát ezek mind elfogadhatóak, és egy nem, és valahogy mindig mégis annak az marad meg, ez a POS terminál, tehát ugye a bankkártyás fizetés, igen, terminálja által kibocsátott kis nyugta, mert ez ugye mit tartalmaz? Időpontot. Nagyon ritka, hogy tartalmaz az eladó cég nevét, de szerintem ezen még felül lehetne emelkedni, csak ugye majdnem ugyanúgy néz ki mindegyik, tehát 3 helyen vásárolunk, lehet, hogy 3 pont ugyanolyat fogunk kapni. Az időpont ugyan rajta van, és egy végösszeg is van rajta, de hogy az most 1, 2 vagy 3 terméket tartalmaz, és milyen terméket tartalmaz, az ugye nincs rajta.
0: Na de a bankszámla kivonaton is, ugye én fölmegyek a bankomra ilyen elektronikusan, akkor ott látszik, hogyha belemegyek egy bizonyos izébe, hogy melyik cégnél vásároltam, meg az összeg is. De az igaz, hogyha mondjuk veszünk egy médiamártot, most ez jutott eszembe, ami az ország több pontján van, akkor azt nem írja nekem itt, amikor én kifizettem, hogy melyik médiamártba is itt bukunk el.
1: A MediaMarkt egy kegyetlen példa, és akkor még magamnál tartom egy kicsit a szót, mert végülis a hatóság képviseletében ezeket kényelmetlenebb mondani. A MediaMarkt az egy olyan lánc.
0: Állatorvosi ló az.
1: Olyan lánc, ahol tudtom a mind a mai napig külön cég mindegyik áruház, és így, mivel cégekre van bontva, és a jótás és a szavatossági kötelezettség pedig céget, az eladó céget terheli, ezért, hogyha ő nem biztosít rá külön lehetőséget, hogy A és B áruház között a megvásárolt terméket a másikba vigyen vissza, akkor erre nem lesz jogom.
0: Igen, hát ott erről beszélgettünk már.
1: Igen.
0: De visszatérve arra, hogy én csak azért hoztam föl példának, hogy az én költésem, az tisztán látszik, hogy egy cégnek küldtem azt a pénzt. És ha stimmel az összeg, meg a reklamált áru ára, akkor azt miért nem hajlandók összepárosítani, mert a szavaidból azt vettem ki, hogy ezt így nem kell elfogadni, és így gyakorlatilag nincs semmi, amivel nem tudom bizonyítani, hogy én ezt vettem, akkor bukom a szavatosságot és a jótállást is.
2: Az a baj, és most nem érzem magam meghasonulva azért, mert fogyasztóvédelmi hatóságtól vagyok, hiszen kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóság vagyunk, tehát nekünk a jogszabályokat kell betartani, és ilyen szempontból mi a jogkövető vállalkozásokat is támogatjuk. És teljes mértékben egyetértek, amiket Máté elmondott. Egyébként csak arra visszautalva, hogy kis cég, nagy cég, tehát ilyen szempontú különbségtétel nincs a jogok és a kötelezettségek tekintetében. de valóban azt azért, bár feltételezhetjük, hogy tényleg annyiért vette azt a terméket, és ott annál a cégnél, de mi van, hogyha mellette vásárolt valamit készpénzzel, mert esetleg máshogy akartak elszámolni, lehet, hogy az is pont ugyanannyi volt, egy másik termékre vonatkozott, lehet, hogy az volt a hibás, ez a hibás, stb. És ilyen szempontból teljesen értékben egyetértek Mátéval, hogy olyan sok kötelezettséget nem lónak a jogszabályok a fogyasztóra, mint amennyit egyébként teljesen joggal egyébként a vállalkozásokra, hiszen itt egy aszimmetria van kettőjük között, de ez viszont tényleg ott van a fogyasztónál, meg kell őrizni, adott esetben blokkot, számlát, igazolni kell a vásárlást.
0: Tehát ezt nem kell, hogy elfogadják, de megtehetik, és ebbe erősítsetek meg, tehát nem kötelező, ez olyan, mint hogy reklamálni is lehet, tehát hogy kitalálhatja egy lánc, vagy egy kisbolt is, hogy neki megéri, és azt mondja nekem, hogy oké, látom, itt van, tessék, reklamálj, ugye?
2: Abszolút, értekben, és egyszerre bólogattunk Mátéval, csak itt a kedves hallgatóknak mondom.
0: Igen.
2: Úgyhogy a szerzési szabadság elve alapján mindent meg lehet tenni, amit nem tilt a jogszabály. Tehát ugyanúgy ez tipikusan az az eset, hogy lehet, hogy már lejárt a utálás szabatosság minden időnk, de hogyha üzletpolitikai érdekből úgy dönt a vállalkozás, akkor még biztosítja nekünk a cserét, mert neki ilyen mondjuk a politikája. Nincs ez kizárva.
1: Igen, annyiból próbálnám még a fogyasztóknak közelebb hozni a cégek gondolkozását, hogy amikor elvárjuk tőlük, amit egyébként nem várhatnánk el, és csak jó fejségből tetik meg, hogy kikeressék a mi vásárlásunkat, mert mondjuk tudjuk a napot és a napszakot, akkor is még nagyon cége válogatja, hogy valaki ezt hány óra munkával vagy hány perc munkával tudja megtenni. A modernebb, jobb nyilvántartási és számlázási szoftverek azok pillanatok alatt kikeresésre alkalmasak, vagy egy ilyen számlát ki lehet keresni velük, viszont mint a mai napig vannak sima számlázógépek, igen, ahol ezt bizony órák, vagy nem tudom én mi lenne, mire megtalálnak.
0: Egyébként vannak jó tapasztalatok is, mert akik már elektronikusan is regisztrálják a fizetéseinket, például ilyen a Lidl, én ezt így most el is mondom, akkor én ott a blokkot úgy dobom el, tehát fölösleges papírhasználat, mert tudom, hogy benne van az applikációmban, és mondjuk nagyon rugalmasan, tehát meg se kérdezik, hogy melyik boltba vetted, ha azt a számlát kikeresem, akkor simán cserélnek, tehát azért már így egyszerűsödik, és lehet, hogy erre fele megy el a világ.
1: Tovább megyek, ott a jótállási jegy, amit a jól idomított kereskedők nagyon komoly műgonddal szólnak, hogy legyenek fizesek, szívesek, fáradjanak át oda, és vegyék el a jótállási jegyet, amit kitöltünk, és erre a tenékre lesz jó, miközben a jogszabály igazából a nyugtával, blokkal, vagy bármilyen más az előbb elmondott és felsorolt igazolással a jótállást is érvényesíthetővé teszi. Tehát lényegében, ha mondjuk egy cégnél ott van az applikációban benne minden a konkrét terméke, akkor nyugodtan ki lehet hagyni ezt a lépést, hogy az ember egy jótállási jeggyel halmozza tovább a papírokat a lakásában.
0: Tehát milyen érdekes, hogy még az egyik oldalról már előre futunk, a másik oldalról meg megragadunk egy szinten legalábbis. De ami a legfontosabb, és én gyorsan el is mondom a hallgatóknak, hogy tényleg nagyon praktikus, ha bárhol bármit veszünk, pláne ugye tartósabb fogyasztási cikkek esetében, akkor azonnal ott helyben fotózzuk le a számlát, és ezt kötelesek elfogadni. Egyébként ez nem annyira köztudomású, de akkor ez is bizonyító erejű, ezt mind a két szakértő.
1: Így van. Egy, amit az előbb is említettem, azt kiemelném, áfás számla esetében a visszaváltás egy kicsit más történet, tehát amennyiben ugye a vállalkozás elszámolta az áfa tartalmat, ott az eredeti áfás számla visszahurcolászása, bármilyen javítás vagy visszavásás esetében az kötelező, de normál fogyasztói, tehát magánszemély, üzleti, eladói vonal közötti nyugta, blokk, számla, egyéb, az fényképen is tökéletes.
0: Facsipesz. Mi van akkor, ha? Ezt minden, azt hiszem, hogy állandóan föltehetném ezt a kérdést. Egy hallgatói történet, ami sajnos nem egyedi, és szerintem sok volt, és sok is lesz. Itthon foglalt egy szállásfoglalási portálon egy szállást, azt írta egyébként, hogy 2 hónappal a kiutazás előtt, tehát nagyon gondos volt, nagyon meg akarta tervezni. Nem is csodálom, mert nem a Bécsi út túlvégére mentem Izlandra, és azért az egy kicsit messzebb is van, meg nem is ismert terep számunkra, lefoglalta a szállást, boldogan elindult a család, egyébként nagyon drága oda menni. Repülő, megérkeztek, aztán elmentek a szállás helyre, elmentek volna, kiderült, hogy ezt a szállást már másnak kiadták. Annak rendjes módja szerint azért annyira tudatosak voltak, hogy nem ijedtek meg, hanem fölhívták ezt a közvetítő céget, hogy akkor most mi van. Nem ajánlottak nekik föl másik szállást, illetve azt írta, hogy egyet fölajánlottak, de brutál áron, és pontosan azt mondta, hogy a világ végén, így fogalmazott, tehát az elfogadhatatlan volt. Mondom a lényeget, végül maguk kerestek szállodát, nagyon drágán ráment az összes pénzük, úgyhogy le kellett mondaniuk egy csomó tervbe vett fakultatív kirándulást is, és hát úgy jöttek haza Izlandról, hogy nem túl jó szájízzel. Továbbra is elhagyja őket ez a bizonyos szállásfoglaló portál. Mit lehet ilyenkor tenni?
2: Hát ez az abszolút felháborító, és tényleg a végletekig megalázó helyzet, azt gondolom, amikor kimész akár egyedül, akár családdal, és teljesen kiszolgáltatott helyzet is, és ahogy te is mondtad, sajnos nem egyedi. Még ha nem is olyan iszonyat gyakori, de azért előfordulnak, és ugye az NKFH-n belül működik az Európai Fogyasztói Központ, és kifejezetten ők segítenek ilyen jogvitákban, és az ő tapasztalataik is hasonlóak. Különösen a szállásfoglaló online platform tekintetében.
0: Kivonhatjuk a Booking-ról van szó, mert annyiszor megbüntette a GVH, mint igen a csillag. De még mindig.
2: Éven is nem lehet, hogy vannak ilyen eljárások, vagy voltak ilyen eljárások is Európa szerte egyébként a Booking-gal.
0: Európa szerte
2: kapcsolatban.
0: Is?
2: Így van, tehát ez nem abszolút nem egy magyar sajátosság. Sőt, az Európai Bizottság is, ha jól tudom, tehát egységesen a közösség is fellépett már.
0: Szóval egyébként szemben. A Booking az hol van bejegyezve?
2: Hát én tudom, hogy hollandiai bejegyzésű cég.
0: De nem hol.
2: Alapvető, Amsterdam. Tehát európai uniós szabályok ugyanúgy természetesen vonatkoznak rá.
0: Ezért kérdeztem, igen.
2: Ráadásul ilyen szempontból, hát szerencse a szerencsétlenségben, egyrészt, hogy tudtak mást foglalni az utasok, másrészt az, hogy Izland bár nem az Európai Unió tagja, de olyan közösségi jog kiterjed rá, mint az általános uniós tagokra, és például az Európai Fogyasztói Központok hálózata is van Izlandon is, annak ellenére, hogy nem.
0: Norvégiában is Izlandon van, még ugye?
2: Van, pontosan, meg most már a Nagy-Britannia vagy az Egyesült Királyságban pontosan, ez ugye szintén nem EU tag. Tehát én mindenképpen azt tudom javasolni esetben, ilyen esetekben, és az Európai Fogyasztói Központnak nagyon sok a pozitív tapasztalata e tekintetben, hogy ugye felveszi a kapcsolatot ilyenkor a szolgáltatónak a székhelye szerinti illetékes EFK-val, tehát ahol az Európai Fogyasztói Központ, aki felveszi a közvetlen kapcsolatot a Booking-gal, és megpróbálják megoldani az ügyet az esetek többségében. Ez pozitív, nyilvánvaló nem mondhatom azt, hogy 100%-ig, mert olyan esetek is vannak, de azért ezt gondolom, ez egy járható út. Azt nagyon jól tette a fogyasztó, hogyha foglalt másik helyet, akkor megőrzött minden dokumentumot, számlát, foglalási iratot, stb., mert ezzel lehet érvényesíteni a jogait.
0: És ilyenkor mi van egyébként? Ugye bankkártyával, azt megkérdeztem, én leveleztünk hosszasan, bankkártyával fizette ki azt a szállást, amit nem tudott igénybe venni. Ilyenkor játszik a chargeback?
2: Ugyanúgy játszik a chargeback, hiszen ez egy
0: bankkártya. Tehát ezt a pénzt így visszakapja.
2: Így van, tehát a bankhoz is automatikusan be kell jelenteni, ezt jó, hogy mondtad, hogy bankkártyával vásárolt, ez is mindig javasoljuk, hogy inkább ne átutalásra, ne készpénzbe történjen a kifizetés, nyilván itt most nem is lehetséges, de úgy általában is, tehát bankkártyával, mert akkor sokkal nagyobb esély van visszaszerezni ezt az összeget.
0: Aha, igen ám, de itt azért több költség van. Ezt az összeget mondjuk visszakapja, de a borsos ár, amit kifizetett a szállodáért, az elmaradt élmény, ilyenkor az Európai Fogyasztói Központ ebben is tud segíteni, mert hogy az én igazságérzetem az diktálja, hogy itt még bánatpénz is jár, nem is kevés.
2: Hát megpróbál segíteni, nyilván az igényeket becsatornázza a holland Európai Fogyasztói Központhoz, hogy megvalósul-e tényleg a kifizetés, ami igazolható dokumentációban, hogy a másik szállás például sokkal drágább, az nyilván az egy tényszerűen megtörtént plusz költség, ez követelhető. Az egyéb, mondjuk így nem vagyoni károk megítélése vagy érvényesítése az sokkal nehezebb, ezt általában a bíróság tudja megítélni, nyilván egy ilyen esetben mondjuk azért sokkal bonyolultabb.
0: Csak azért, mert arra gondolok, hogy ő például azt nem tudja bizonyítani, ha hogy tudja bizonyítani, azért nem tudott egy csomó fakultatív programon részt venni, mert kimerítette a keretet, nem volt pénze. Máté?
1: Igen. Én azt is szeretném behozni a képbe, hogy a Booking egy szállás közvetítő portál, tehát alapvetően nem teljesen biztos, hogy vele szemben kell megindítani
0: kivel
1: az eljárást. Közvetítésre a Booking-gal állunk szerződésben, tehát ő közvetít ki egy portált, és amúgy pedig van egy szálláshely szolgáltató. Tehát amennyiben az ő megítélésük, és ezt nekik kell lezongorázni. Szerint a szállás adó hibázott, mert visszaütött egy foglalást, és közben párhuzamosan még egy másik foglalási oldalon telítette a házat, és ezt a kettő problémát nem vette észre, akkor valószínűleg a szállás adó lesz az, akinek meg kell téríteni ezt a különbséget. Én annyiból szerettem volna még tapasztalata hozzárulni, nekem kétszer volt teljesen ugyanilyen klónozott ügyem, tehát
0: és egy gyerekekkel mentél ugyanez. Szegény?
1: Így van, volt az a szépséges, hogy 8 óra, 8, este 8-kor a 8-as úton robogunk ki hegyet mászni Ausztriába hatan, és akkor egyszer csak látom, hogy érkezik az e-mail, hogy szállás lemondva. És egy 4 gyerekes szállás azért úgy nem sorjázik nagyon sok ugyanazon a helyen. Nekem az a tapasztalatom...
0: De milyenkor küldtek neked egy...
1: E-mail érkezik a lemondásról, igen, egyből.
0: De ő nekik nyilván nem érkezett.
1: Hát ha nekik nem, az kicsit kellemetlenem, akkor a helyszínen látják, hogy nincs hely. Nekünk érkezett e-mail, ami megoldás, és kettő ilyenünk volt. Sajnos az azonnali prompt megoldáshoz ma már kell az angol tudás. Ugyanis, bár az ügyfélszolgálattal el lehet levelezgetni AI segítségével, meg máshogy is, mert nekik is már ilyen rendszereik vannak magyarul, de az élő telefonos ügyfélszolgálat az ma már sajnos Magyarországon nem elérhető.
0: Mert korábban volt.
1: Régen volt, egy időszakban volt. De ha angolul tudunk, vicces számokról fognak hívni egyébként, Taiwanról, meg nem tudom, abszolút brutál ázsiai számok érkeznek. De meg szokták oldani, a megoldási módszerük általában az, hogy adnak egy másikat, és jóváírják a különbséget booking számlán. Ez tulajdonképpen alku nélkül, vagy viszonylag kemény...
0: De mi az, hogy a különbséget?
1: Az, hogy következő szállásfoglalásnál fel tudjuk használni.
0: De mert hogy olcsóbb szállást szereznek? Mi van, drágább szállás?
1: Mondjuk 500 ezer volt, igen? Az első, amiben ott, igen? Voltak a másik drága emberek. 1 millióért foglaltunk egy másikat, 500 ezer lesz a különbség, ezt jóváírják a booking számlán, amit mit tudom én, egy évig, aha, leutazhatunk később. Tehát ezt különösebb alku nélkül, ha sikerül velük beszélni, általában biztosítják. Nagyon-nagyon ritka az azért, de Izlandon el tudom képzelni, hogy tényleg annyira kevés szállás volt last minute, hogy ténylegesen ilyen 500 ezres vagy hasonló méretű különbség legyen. Általában a booking ilyenkor nagyon-nagyon figyel arra, hogy körülbelül minimum ugyanazt a tudású szállást, de körülbelül azonos árban találja meg.
0: Azt mondtad, hogy jött egy lemondó, én itt elakadtam, hogy lemondták a szállást, de milyen indokkal? Tehát nem is értem, hogyha egyszer lefoglaltad, kifizetted, akkor miért mondták le? Mert rájöttek, hogy duplikáltak, vagy mi?
1: Igen, általában azt kell látni, hogy a szálláshelyek nagy többsége több helyről fogad foglalást. Most már nagyon általános, mivel vannak rá ilyen online motorok, hogy a saját oldalukon is lehet foglalni és fizetni. Ezen kívül, hogy feldobják a keresletet, leszerződnek a bookinggal, leszerződnek 4 másik hasonlóval, akármit, hogy Ausztriában, Németországban nagyon gyakori a regionális turisztikai egyesületeknek is van külön foglalási portáljuk. És ha ezeket nem szerkesztik jól össze, nem figyelnek, akkor előfordulhat, hogy 2 foglalás érkezik ugyanarra az időre. Azt azért fontos kiemelni.
0: Akkor hogy döntik el, hogy melyiket rúgják ki?
1: Ebben a prioritás kéne, de és akkor most jön, amit akartam mondani, hogy azt tudni kell, hogy a booking és más hasonló nagy szeretek, részben egyébként ezért büntették őket a versenyhivatalok, nagyon keményen úgy szerződnek, hogy ha valaki az ő foglalásukat visszamondja, akkor az hátrébb sorlódik a rangsorlásnál, tehát sokkal nehezebben fogja a fogyasztó megtalálni a weboldalon azt a szállást, büntetik azt, aki visszamond egy bookingos foglalást. Tehát ugye, amikor kinyitsz egy szállásfoglalást, rákeresel arra, hogy Balaton-Almádi apartman, akkor valamilyen sorrendbe ki fognak jönni az apartmanok. Ha te nem nyúlsz hozzá, hogy ár sorrendben szeretnéd megkapni, vagy közelség, vagy pontszám, akkor van egy hivatalosan a booking által beállított és kalkulált sorrend. Azok a szálláshelyek, akiknek panaszaik vannak, és azok a szálláshelyek, akik visszautasítanak egy foglalást, azok ebben a sorrendben hátra kerülnek. Tehát nem fogod megtalálni. Vagyis a szálláshelyek nagyon figyelnek arra, hogy az ilyen nagyobb szállásfoglaló portálok, booking, de akár magyar alapítás, ugye a szállás.hu, az is nagyon hasonló szerződéses háttérre rendelkezett, hogy ezeknek a foglalásait nem mondják vissza. Tehát azért azt is megállapíthatjuk, hogy egy kicsit nagyobb biztonságban vagyunk, hogyha bookingon vagy szállás.hu-n keresztül foglalunk, mint hogyha valami kisebb regionális vagy helyi foglaláson keresztül.
0: Tudjátok, mi az érdekes, ez már nem konkrétan a problémához tartozik, hogy amikor egy szállodára rá akarok keresni mondjuk Olaszországba, akkor rögtön följön egy motor, és az és akkor a Trivágótól elkezdve a Bookingig, a nem tudom még hányféle van, azokat kezdi el nekem ömleszteni, és nem enged föl a szálloda honlapjára, és akkor mindenféle trükkel kell oda eljutni, mert én nem akarok, ugyanis mi pont jártunk ugye Olaszországba, hogy azt mondták, hogy azért kaptunk rosszabb szobát, mert a Bookingon keresztül foglaltunk, és hogy legközelebb odaadták a honlapcímüket, és hogy németül is volt, mert olaszul annyira nem értettem, hogy legközelebb tőlük foglaljunk, és nem volt drágább úgy.
1: Alapvetően van abban egy igazság, hogy bizonyos szálláshelyeken, mivel ugye jutalékot kell fizetni, ezeknek a közvetítő portáloknak jobban szeretik, ha közvetlenül náluk foglalunk. Én is hallottam már ilyen nyávogás szállodat, tulajdonostól mondjuk elég antipatikus, mert egyébként meg ő szerződik le azon a közvetítővel.
0: Meg lehet, hogy valamikor jó volt neki még, amíg nem van. Volt bevezetve jól, hogy milyen jó volt neki, hogy onnan
1: így van. De az nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, és erre tényleg nagyon kell figyelni, hogyha beütjük akár egy konkrét szálláshelynek a nevét, annyival menőbbek, jobban elérhetőek és keményebben hirdetők ezek a szállás közvetítő portálok, tényleg jó a Trivago, a Booking.com, stb., hogy valószínűleg a szálláshely közvetlen találatát azt 10., 20., 30. fogjuk megtalálni. Tehát nagyon észre, mert a szálláshely neve lesz kiírva, én mindig azt mondom, mindig az URL-t, tehát konkrétan a webhely címet kell megnézni, és ott kell, hogy lássuk a szálláshelynek a címet, hogyha tényleg közvetlenül a szálláshelynél akarunk foglalni.
0: És így van ez az Airbnb-kkel is? Mert ott igen. Is már vannak ilyen központi motorok, vagy hogy mondtad?
1: Így van, ezek alapvetően, hogyha mondjuk a népszerű keresési felületen keresünk rá, de most ugye egyre inkább már AI-jal kezdik az emberek végezni, de ott is nagyon hasonló. Forrást meg kell jelöltetnünk, az AI-ban egyelőre még nincs annyi hirdetés, ez egy nagy előnye, de például, ha már annyi cégnevet mondtunk a Google-nál, viszont tele van hirdetéseke, pont igen. A szállás, az tipikusan igen. Az agyon hirdetett terület.
0: Meg a repülés.
1: Egyébként. Így van, repülő is. Az első pár találat, az biztos, hogy hirdetés lesz, és az utána következők is olyan cégek lesznek, akik egyébként hirdetnek is, csak ráadásul még a találati listában is borzasztó jó helyen vannak. Tehát ott nagyon alaposnak kell lennünk, és nagyon figyelnünk kell.
0: Facsi Pesz. És ha már eddig szállást foglaltunk, akkor repüljünk is, mert valahogy el kell jutni. Ugye néhány adással ezelőtt azért beszélgettünk arról, hogy itt a kerozin hiánytól rémizgetnek minket, hogy így lesz, vagy nem, nem tudom, nem azzal akarunk foglalkozni, hanem azzal, hogy azért tavaly nagyon sokszor bekerült a hírekbe a különböző problémás repülési ügyek kapcsán a maga a repülés. Fogyasztóvédelmi hatóság is rajta volt, vizsgálatokat is végeztek, erről is fogunk beszélgetni, de ami engem jobban érdekel, hogy a tavalyi tapasztalat alapján idén jobban rámentek-e azokra a gyenge pontokra, amivel hát mi jóhiszemű utazók azért sokszor megszívtuk.
2: Igen, alapvetően a válaszom az egyértelmű, igen.
0: Hát itt azért kicsit bővebben elmondanád.
2: Csak mielőtt erre válaszolok, ugye nyilván látunk nagyon sok problémát adott esetben, hiszen azok jönnek fel elsőként a hírekbe, a botrányban ott hagyják való, és teljesen hát megértem, persze. Hogy ez tök egyértelmű, és viszonyatosan zavaró, bosszantó, felháborító. De azért azt tegyük hozzá, hogy évente én nem tudom hány millió járat közlekedik, és annak egy nagyon-nagyon-nagyon minimális százalékában akadnak problémák. Látom a kétkedést a szemeidben.
0: Nem azért, mert azt mondom, mit érdekel engem az érdekel, pontosan, hogyha én összeszedem a családot, és a csacsika család megindul, akkor ne legyen teljes probléma, mértékben. Ne kelljen aludni a földön, stb.
2: Teljes mértékben egyetértek veled, és ha az lenne ebben a helyzetben pláne, nyilván minden fogyasztó jogviszem, hogy a 0% probléma lenne. Mindig elvigyenek. Nyilván ez egy ideális helyzet, ez nem történhet meg. Azért, majd beszélünk a számokról is, tavaly összesen 332 bejelentés érkezett a fogyasztóvédelmi hatósághoz, éves szinten, miközben nem tudom én hány millió járat közlekedett. Tehát az a 300 egyáltalán nem sok, főleg a tekintetben, hogy előtte az 600 volt, előtte meg 1000 fölötti. Tehát ez csökkenő szám, de abszolút megértem, hogy mondasz, és én ugyanúgy fel lennék háborodva nyilván, hogyha az én gépem késne, vagy nem menne egyáltalán, és mondjuk ezért
0: meg nem tudom, mi a legidegesítőbb az információ hiány. Lehet, hogy azért, mert én egy médiaipari szakmunkás vagyok, de én mindenre kérdést teszek fel, és szeretném a választ. És megőrülök attól, hogy ott vagyok, és nem tudom, mi történik, és lopják az időmet.
2: Na, és ebben például én sem hagyok pardont, vagy én sem érzem, hogy itt bármifajta megbocsátás lehet mondjuk a légitársaságnak. Ugye nem véletlen, a nagyon szigorú Európai Uniós rendelet vonatkozik, hogy járat törlés, késés esetén milyen kötelezettségei vannak a vállalkozásnak. És az a number one kötelezettség, hogy tájékoztasson, hogy tudjad, hogy mikor megy az a gép.
0: Nekik, hogy nem megy a gép.
2: Nyilván nem, de azért ott vannak általában a helyi képviselői. Azért egy tájékoztatást kell mondani, hogy most 2 óra, 3 óra soha nem fog elindulni az a gép, hogy milyen jogaink vannak, hogy mi mit kérhetünk, stb. Milyen átfogási lehetőségünk vannak. Tehát ebben én azt gondolom, hogy nincsen parton.
0: És ezt is vizsgáljátok?
2: Abszolút mértékben.
0: De ez uniós szabály, tehát nem találhatja ki a Magyar Fogyasztóvédelmi Hatóság, nem javasolhatja, hogy a szabályokba kerüljön bele, hogy probléma esetén 15 percen belül tájékoztatni kell a kedves...
2: Ez sajnos nem, ez egy európai rendelet ráadásul, még csak nem is irányelv, tehát közvetlenül alkalmazandó, Európa szerte kiterjed, és egyébként nem csak európai légitárságokra, hanem harmadik országbeli légitárságokra is, hogyha az Európai Unió területére szállít, cél, stb. Vagy indulási pozíció, de mindent vizsgálunk, ami ebben az Európai Uniós rendeletben részletesen közel van a tájékoztatási kötelezettség, a segítségnyújtás, ami itt azt jelenti, hogy frissítőt kell neked biztos telefonálási lehetőséget biztosítani. Ha ne adj Isten, egy éjszaka ott kell maradni, akkor nem a reptéren kelljen aludnod, hanem szállást biztosítson, elvigyen a szállás helyre, a szállodába, visszavigyen, stb.
0: Nem tudom, hogy mit tetszik, de olyan jókat nevet itt magában a Máté, mert...
1: Nem csak közben mondtam, hogy még itt a Norbi keményen dolgozik, az alatt én statisztikákat gyűjtöttem. Egyébként a jó minőségű kereskedelmi átlaggal körülbelül megegyezik a 3+, mert ugye azt mérik, mert akkor kell fizetni. A 3 óránál nagyobb idejű késések aránya nem éri el az 1%-ot az Európai Unióban. Ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanolyan, mint egy jó minőségű ruhabolt, vagy egy jó minőségű technikai boltnál a selejteknek az aránya. De azért mondjuk ki őszintén, hogy azért a 2,5 óra késés is eléggé fájdalmas.
0: A tipikus.
1: Az ugye valamivel nagyobb. Én azt gondolom, hogy egyébként nagyon jól összefoglaltátok szakmai szemmel, és mint nyilván adott esetben repülő ember is, a kommunikáció jelenleg az Achilles ina ennek az egész repülőjáratosdinak, mert vannak ugyan kötelező kommunikációs, meg étkezés, meg italnyújtási előírások, de ezek, lássuk be, ezek a 2000-es évek elején ragadtak, amikor még nem nagyon tudtunk, nem volt mindenkinél telefon, nem tudtunk információt szerezni. Most egész egyszerűen valami olyasmire kéne kötelezni, de most hirtelen ötletelek a társaságokat ebben a rendeletben, hogy amint történik ilyen probléma, azonnali üzenet legyen. Itt ugye van jelenleg egy opció, több légitársaság kínálja, hogy amennyiben feliratkozol ilyen értesítésekre, előre jelzed, akkor megkapod ezeket az értesítéseket.
0: Fapadosok?
1: Így van. 2-3 cégnél is láttam már ilyet, egy Magyarországon nem annyira ismertnél, meg Magyarországon 2 nagyon ismertnél. Erre feliratkozhatunk, és akkor talán valamivel jobb, de nincs ebben tapasztalatom, de teljes mértékben egyetértek, hogy abszurd, hogy utolsó példában tudom meg, nem tudom meg,
0: vagy nem fogalmam tudom,
1: sincs
0: meg
1: micsoda, és ott állok egy folyosón beszorítva, és nem szól senki semmit. Tehát ez sajnos, ahogy a repülőtársaságok személyzet politikájával helyszínen működnek, annak ez jelenleg a része.
2: És mennyire ráférne egyébként erre az EU-s rendeletre a modernizálás?
0: Így
2: is mondhatjuk. Ez egy 2004-es LK rendelet, még a fax lehetősége is benne van, hogy biztosítania kell számodra, de viccen kívül egyébként körülbelül...
0: De egy maszületet nem tudja, mi az a fax, hát,
2: nem, szerintem.
0: 15 éves.
2: Egyébként... 2 évente körülbelül felmerül az Európai Unióba, hogy valahogy modernizálják ezt a rendeletet. Aztán nagyon sok. Az elmúlt években mi is láttunk egyébként jogszabály tervezeteket is, amik már átmentek adott esetben valamelyik lépcsőn az egyébként elég bonyolult Európai Uniós jogalkotásnak. Aztán mindig jött egy erősebb lobby, akár a légitársaságok oldaláról, akkor kicsit a fogyasztóvédelmi szervezetek erősödtek, akkor kicsit a fogyasztó felemente, de ennek az lett a következő, hogy a mai napig nincsen módosítva ez a jogszabály, és ezért 2004-es szabályokat tartalmaz mai napig.
1: Hát konkrétan mondjuk ki, társaságok évek óta nagyon keményen lobbiznak azért, hogy megszűnjön ez a kártérítés fizetési kötelezettségük a késések és a járattörlések, és ténylegis a késéseknél mindenképpen, vagy jelentősen enyhítsék az ő terheiket. Úgyhogy ez az, ami ugye ilyen hatás ellen hatásban fogyasztóvédelmi szeretek szigorítanának, légitársaságok eltörölnék, aztán végül marad a 2004-es.
2: Pontosan, sőt, ezt kiegészítve 2 vagy 3 éve láttunk egy olyan tervezetet, ahol azt a 3 órát fölemelték volna 5 órára. Tehát 5 óráig semmi nincsen, jó a tájékoztatás, meg a segítségnyújtás van, de a kártanítás alatt esetben, ha nem is törlik el, de csak 5 órán felül járna.
0: Egyébként engem nem is a kártalanítás érdekel, hanem akkor ott abban a pillanatban, hogy élhetem meg azt, hogy akaratomon kívül belekerülök egy szituációba. Tehát legalábbis lehet, hogy rosszul gondolkodom, mit érdekel engem már, ha ezen túljutottam, megérkeztem A pontból a B pontba, tájékoztassanak, adjanak inni, és nyugtassanak meg. Nagyjából ennyi az elvárásom, de a három órán, tehát ez a 2,5 órás késés azért az kiugróan sok, azért azt valljuk meg. És mindig van valami süket magyarázat.
1: Neked 100%-ig igazad van, és emberként szerintem mindannyian így éljük ezt meg, és így látjuk. A jognak ugyanakkor korlátozott az eszköztára. Tehát a jog azt tudja mondani, hogy megbírságolhatjuk, ha megsérti a jogszabályt. Attól még az embernek ott rossz a sorban. A jog azt is mondhatja, hogy az embernek rossz a sorban, tehát akkor fizessenek neki valamennyi pénzt vissza. Ennél a jognak az eszközei sajnos jelenlegi tudásunk mellett nem sokkal erősebbek, úgyhogy én azt mondom, hogy 100%-ig egyetértek, én is borzasztó ideges szoktam lenni, amikor beterelnek egy ilyen hernyóba, ilyen, és ott borzasztó. Állok levegőtlenül egy csomó órát, de azt gondolom, hogy azért még mindig a lehetőség közül egész jónak tartom azt, hogy legalább valahány 100 eurót visszakapok a végén, ha kellően erőszakos vagyok.
0: Ha kellően erőszakos vagy. Idén mire fogtok fókuszálni? Visszatérünk a hatóság oldalára. Mire akartok és mire tudtak?
2: Hát mindenre egyrészt, amit az Európai Uniós rendelet szabályoz, és kétféleképpen történik itt egyébként a vizsgálat, és történt a tavalyi évben is. Egyrészt a fogyasztói bejelentések alapján. Tehát ha a fogyasztó nem tud mondjuk megegyezni a légitársággal, nem kapja meg ezt a kártalanítási összeget, ami a 250-től 600 euróig terjed, attól függően, hogy milyen távolságba utazott, vagy utazott volna, vagy nem kap valamilyen tájékoztatási segítségnyújtási kötelezettséget, akkor el tudunk járni. Csak így azért mondom, tavaly évben ilyen 15,5 millió összeget szereztünk vissza a kártalanítási összeg gyanánt a fogyasztók számára valamilyen fogyvédhatósági eljárás során. A másik pedig, hogy egyrészt próbavásárlásokat is végzünk, tehát mi is ugyanúgy végigmegyünk a honlapon, végig kattingatjuk, hogy a megfelelő tájékoztatások megvannak-e, hogy az árfeltüntetés megvan-e, és nem minden esetben van meg. Tavaly 91 millió forintnyi bírság, fogyasztóvédelmi bírság került kiszabásra, emiatt, mert valamilyen megtévesztő tájékoztatás
0: nyújtottak. És akkor most vissza, tehát megismétlitek ezt, ugye?
2: Így van, folyamatosak ezek a vizsgálatok. Nyilván azokat a légitársaságokat, akiket tavaly meg kellett büntetni, ott még szigorúbban őket. Egyébként nem csak fapados légitársaságokra vonatkozik, hagyományos légitársaságokra is, úgyhogy ezekre fókuszálunk mindenképpen, illetve ha a fogyasztói bejelentés van, tényleg arra kell a fogyasztókat, ha a légitársaságtól kaptak egy elutasító választ, vagy nehogy Isten nem kaptak választ, akkor is éljenek bejelentéssel.
0: Mikor lesznek eredmények ma jövőre?
2: Az eredmények folyamatosak, részeredmények szerintem már nyár végére, ősz elejére várhatóak, nyilván éves a vizsgálat. Tehát az éves vizsgálati
0: eredmények. Jó, de hát most indul be igazán a szezon, jó, vagy nyárban.
2: Mi is erre fókuszálunk, de egyébként ezek a vizsgálatok már azért folyamatban vannak, úgyhogy reméljük minél előbb, és akkor tájékoztathatunk mi is mindenkit.
0: Facsipesz. Ma tiszta nyár van, beszéltünk már repülésről, beszéltünk már szállásról, akkor beszéljünk egy kicsit a napszemüvegekről is. Egy hallgató írta meg azt, hogy hallgatta a mi műsorunkat, és ennek kapcsán is, és elmondanám, a két szakértő itt ül napszemüvegbe, rögtön felvették a napszemüvegüket, meg is fogjuk örökíteni, és én föl is fogom rakni a honlapra. Szóval egy hallgató hallgatta a mi műsorunkat, és ennek kapcsán azt mondta, hogy megfogadja a tanácsunkat, ő egy elég drága napszemüveget rendelt interneten, megkapta, elment a valamelyik szemüvegboltba, bemérette, na most pont arra nem jó, amire kéne, nincs UV szűrés, semmi nincs, és kétségbe esetten írt, hogy arról miért nem beszéltünk, hogy ilyenkor mi van. Hát most akkor beszéljünk.
2: Hát először is nagyon örülök, hogy meghallgatta a tanácsunkat, és tényleg bement beméretni ezt a napszemüveget. Nem csak azért, mert anyagi problémát okozott ez neki, hogy átverték, megtévesztették, hanem nyilván egészségi okokból is. Ez egy full megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősül egyébként, tehát ilyenkor lehet nyilván kifogásra, nem is lehet, kell kifogásra élni a kereskedővel
0: szemben. Főleg, ha nem tengeren túli.
2: Na hát, és itt jön az, amiről már nagyon sokszor beszéltünk, hogy ne nagyon rendeljünk ilyen tengeren túli helyekről, mert nem biztos, hogy termékbiztonsági szempontból megfelelő, és ha nem megfelelő, egyáltalán biztos, hogy tudjuk érvényesíteni a fogyasztói jogainkat utána.
0: Egyébként én azon gondolkodtam én is, hogy olvastam, elkezdtem ilyen napszemüvegeket nézegetni, hogy vannak ilyen nagy régi cégek, akik gyártanak napszemüveget, meg nem csak napszemüveget, optikai lencséket is. az lehet egy jó tanács, hogyha mindenáron külföldön akarunk, akkor ilyenektől rendeljünk, mert ez talán elképzelhető, hogy egy nagy gyár, jobban bemértek a szemüvegei, vagy kötelezőek-e, akkor azt kérdezem, kötelezőek-e feltüntetni, amikor én ráklikkelek, és megnézem, és tetszik, a termékinformációknál föltüntetni.
2: Persze, tehát minden a termék minden lényeges információját fel kell tüntetni, és ez nem csak az árára vonatkozik, meg mondjuk a márkájára,
0: meg a méretére.
2: Tipikusan ilyen esetben magára az egyéb opciókra, illetve az egyéb...
0: Tehát az UV-szűrésre is. Tehát,
2: hát ugyanúgy egyébként, ha vásároljuk, nem csak online rendeljük, hanem hogy bemegyünk valami boltba, az utcán rendünk, akkor is ott kell, zárójel kellene lenni ezeknek feltüntetve.
0: Ezt akartam mondani.
1: Ez egy nagyon összetett és nehéz piac erre. Volt pár GVH vizsgálat, ami elég jól rámutatott arra, hogy nagyon nagy cégek is sokszor, központi, nagy, de nem annyira ismert márka által gyártott termékeket vesznek, és saját márkást címkézik föl. Van olyan, hogy a mérések szerint egészen meglepően olcsó szemüvegek tökéletesek, és minden UV-szűrés és egyéb funkciónak, amit ígérnek, megfelelnek, ugyanakkor van, amikor viszonylag drágábbak, meg nem felnek meg. Én ebben két javaslatot tudok kívülről tenni. Egyrészt szerintem jók ezek a vizsgálati adatok és vizsgálati jelentések a hatóság honlapján. Régebben is volt, most is van. Érdemes és tanulságos végignézegetni, hogy aki megbukott, az miért bukott meg, aki nem bukott meg, miért nem bukott
0: azért
1: meg.
0: Azért valami támpontot, mert mégiscsak ez egy hallgatható műsor, adjunk.
1: Igen. Azt gondolom, hogy vannak azok a márkák, akik nem engedhetik meg maguknak, akár olcsóbbak, akár drágábbak, hogy ebben hibázzanak. Tehát akár sportáruházaknál, akár szemüvegboltoknál nem teheti meg azt, hogy ő megbukjon egy UV-szűrésen, mert az olyan mértékű reklámérték csökkenés lesz pillanatokat, vagy márkanév rombolás, hogy azt ő nem engedheti meg magának. Úgy, ilyen helyeken én azért, ha jól emlékszem, nem is volt ilyen probléma az elmúlt években, tehát azért a megbízható helyekről vásárlás az szerintem most is segít.
0: Akkor kérdezek mást, én mondjuk mindenki tudja, szemüveges vagyok, és én dioptriás napszemüveget szoktam csináltatni, bemegyek az optikushoz, és kérem, hogy csináljon. Azok az üvegek, azok biztos, hogy amiket ők forgalmaznak, UV-szűrősek, mert nyilván azért csináltatom, hogy védjem az amúgy is rossz szeme. Jó kérdés, ugye?
2: Hát, jó csöndbe kérdés, lettetek. De azért... Nyilván nem fogom azt mondani, hogy kizárólagosan minden egyes termék jó, de azért az korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait is azt mutatják, hogy itt sokkal-sokkal alacsonyabb a kifogásolási arány. Tehát itt sokkal nagyobb az esélyünk annak, hogy jó terméket kapunk. Pontosan azért is, amit Máté is említett, nem csak a nagyciek rége, az kis optikára is, amikor bemegyünk a sarkon, nem fogunk legközelebb bemenni, és nem ott fogjuk a szemüveget megcsinálni.
0: De eddig eszembe se jutott, hogy elmegyek valahova, és beméressem, hogy van-e rajta, de most ebben meg fogom tenni.
1: Ez egy bonyolult kérdés, és itt ugye ilyen ősi, akár már a 19. században, vagy előtte is meglévő reflexekre építhetünk, mert optikus és optikus között borzasztó nagy a különbség. Ez egyébként egy jól szerveződő szakma. Van egy olyan, hogy látszerészek egyesülete, meg azt hiszem van még egy optikusi egyesület. Azok, akik adnak magukra annyira, hogy ezekben a közösségekben benne legyenek, ezt általában hirdetik is magukról. Azt gondolom, hogy megint csak fönnáll annak a lehetősége, hogy ő nem engedheti meg magának, hogy ócska gagyit vegyen, márpedig igazából ugye én bemegyek, ő mond egy árat, hogy ez a termék, ami mögötte van, azt ő honnan szerezte be, és azt mennyiért kapta, és milyen tudása van, az már megint egy nehezebb kérdés, azt tettem meg, hogy bemegyek ellenőrizni. De azt tudom, hogy ezek az optikus egyesületek, azok bizony belül nagyon keményen védik a minőséget is, és természetesen kifelé a saját
0: érdekeiket. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Egyébként bárhol ingyen kötelesek bemérni, Norbi, ha én beviszek egy napszemüvegnek látszó tárgyat, akkor bárhol kötelesek ezt megtenni?
2: Nem, erre nem kötelezhető egy vállalkozás sem, hiszen ez egy... kvázi vállalkozási tevékenység, amiért nem kérnek pénzt, adott esetben kérhetnének is, de ez az ő az üzlet politikájától függ, hogy most ő olyan rendes, hogy beméri nekünk. De egyébként a fogyasztóvédelmi hatósághoz viszont, ha nagyon akarjuk, behozhatjuk, és ott bebérik ingyen neki. Így van.
0: Hány hét alatt, vagy azonnal?
2: Hát most nem tudom, semmiképp sem hét, tehát most napot mondtam volna, de egyébként ha előzetesen egyeztetett időpontban megtörténik, az aznap megtörténik, és most a kollégám nőmre néztem, és eszembe juttatta, hogy nekünk nagyon sok kitelepülésünk van, ahova mi visszük magunkkal ezt a kis szerkezetet, amit aláteszik a napszemüveget, az tényleg 3,5 másodpercen
0: belül megmutatja. Akkor ezt meg tudjátok mondani, még júliusban, augusztusban a fesztiválokon lesznek?
2: Meg fogjuk tudni mondani, a honlapunkon folyamatosan ott lesznek az információk, nem akarom felsorolni őket, mert nehogy kihagyjak valamelyiket, de ez megtalálható lesz a honlapunkon mindig, és a közösségi médiában is.
0: És akkor ott simán beméri.
2: Így van.
0: Tehát ha van jegyed, akkor viheted a szemüveged, ez még alliterális. Tehát nagyjából a ti vizsgálatotok, az ugye már beszélgettünk erről, azt mutatta, hogy sok a gagyi távol-keletről vacak minőségűek azok, de ha például én veszek egy nagyon márkás napszemüveget, és én abba ki kell, hogy cseréltessem az üveget, mert vaksi vagyok, akkor már nem biztos, ugye, hogy én egy jó minőséget kapok, vagy minden, nem tudjátok, hogy minden márka gyárt ilyen sötétű dioptriát is?
1: Alapvetően ebben is elég nagy a piaci szórás. Van nekem is egy gyerekem, akinek ilyen kell rású sporthoz, és a világpénzét ki lehet fizetni
0: nekem
1: ezekre. Tehát ott is megint csak fölteszem azt a kérdést, hogy most nincs-e cég, aki esetleg nagyon nagyot akar nyerni, és egy nagyon márkás szemüveghez, mert már ott lendületben vagyunk a százezrekkel, valami irgalmatlan gagyit ad, amin ő majd sokat keres. Én azért azt mondom, hogy megbízott, tehát, hogy ezek olyanok, mint a sarkihentesek közül az, akihez mindig járok, és tudom, hogy friss a hús. Itt is azért az embernek szemüveg kell, akkor érdemes kijárni azt a szolgáltatót, akiben meg tudunk bízni.
0: Igen, ebben igazad van, mert én is 10 éve ugyanoda abba a kis optikushoz járok, és amikor komolyabb szemvizsgálatom voltam, és megkérdeztem a professzor azt, hogy hol csináltassak szemüveget, azt hittem leesek a székről, mert őket mondta. Tehát akkor mégse jártam rossz helyen, és mai napig odajárok, és nem ilyen nagy gyors talpaló láncokba, megbízom bennük, így van. Jó, azt hiszem, hogy ma már tényleg már mindent megbeszéltünk, ami utazással kapcsolatos, csak a bőröndöket nem, de azt majd egyszer máskor meg fogjuk beszélni.
3: Facsipesz.
0: És most következik az, amire én már nagyon-nagyon régen nyúzom Ejtmann Norbertet, mert mindig jön nekem a honlapjukkal, miközben én mindig azt mondom, hogy ez egy beszélgetés, és itt a hangot hallják, de nem fognak oda rohanni a géphez, és laboratóriumi teszteredményeket nézni az emberek egyébként is. Tehát egy csomó minden nem érdekel minket, mármint a háziasszonyokat, még az érdekel, hogy mosogató szerbe azt mondott, hogy a kisbuci Soma cég saját márkás mosogatószere a legjobb, azzal én azt gondolom, hogy sokkal többet segítesz nekem, mint gondolnám. Tehát megígérted, hogy hozol teszteredményeket. Milyen teszteredményeket hoztál?
2: Az ígéret szép szó, és be is tartottam. Kétfajta tesztünk van most. Hát nem folyamatban, mert ezek lezárultak, de azt gondolom, hogy még viszonylag belátható időből zárultak, és akkor erről beszélhetünk. Az egyik az mosószer, mosópor és mosókapszula.
0: Már itt meg is állhatunk, már ne is menjünk gyorsan.
2: Akkor csak befejezem a mondatot, a másik az pedig elsősorban a higiéniai termékek, egészségügyi betétek, fehérneműk, tisztasági betétek, inkontinencia betétek. Jó. De akkor ugorjunk az első témára.
0: Hát persze, akkor ugorjunk rá. Én egyébként ezelőtt jó 10 évvel, amikor még a sajtot beengedte a fogyasztóvédelmi hatóság, de lehet, hogy 15 éve még a Blaha Lujza téren volt a hatóság, akkor én rendszeresen jártam be a laboratórium, és nagyon sok érdekes laborvizsgálatnak lehettem a részese, és például én voltam egy mosogatószer vizsgálaton is, ami nagyjából úgy történt, hogy ugyanannyit rácsöpögtettek a adott nem tudom hány tányér, és akkor kiderült, hogy az egyik 10-et tud elcsöbből elmosogatni, a másik 50-et. És akkor például, konkrétan emlékszem, a Rossmannnak egy saját márkás mosogatószere volt, ami vitte a pávát a nagy nevűekkel szembe, amikért csiliárdokat fizetnek, tele vagyunk azokkal a reklámokkal. Úgyhogy én legalább el tudom képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Most is így zajlik, nem? Tapasztalati úton.
2: Ugyanígy zajlanak ezek a vizsgálatok, és egyébként még most is a Blaha Lujza téri laboratóriumokban zajlanak.
0: Igen, csak már nem engednek be sajtót, ez a különbség. Mindegy.
2: Ez még változhat a jövőben. Egyébként a mosószer, mosópor, mosókapszula vizsgálatok is ugyanígy zajlattak, és ugyanezen a módszerrel zajlottak. Aha. Összességében azt mondhatom, mert tudom, hogy ki fogod csikarni belőle a választ, hogy valóban a saját márkás termékek úgy tűnik, hogy hatékonyabbak ár és egyéb mosó hatás szempontjából. A kollégáim a fejembe nyomták ezt, de el is írtam magamnak, ez a mosószer felület aktív anyagtartalma.
0: Az ezt mit
2: határozza meg, hogy mennyi anyag van ebből a felület aktív anyagból, hogy mekkora része áll valójában a mosószerek tisztító komponensekből, ami nem víz, nem egyéb segédanyag. Magyarul, ami ténylegesen kimossa azt a ruhát.
0: Nem
2: egy pont nullásan elmondva, legalábbis így művezték el nekem. Minél magasabb nyilvánvalóan ez az érték, annál koncentráltabb és erősebb az a mosószer, vagy mosókapszula, bármiről is van
0: tudod,
2: szó.
0: Tudod, mióta csinálok otthon saját mosószert? Amióta ezt a tesztet, mondom, 10 évvel ezelőtt végighallgattam, hogy ez az aktív
2: Felületaktív,
0: micsoda, milyen jelentéktelen mennyiségű a nagyon jó nevű márkás, jó illatú micsodákba, és azóta én gyártom magamnak a mosószert, és szerintem annyi ilyen felületaktív anyag van benne, hogy negyed annyit használok. Máté mosolyog, akkor most hagyjuk, hogy gyorsan valamit mondjuk.
1: Könnyed, kis, színes, keretes. Nem csak azt akartam mondani, hogy mi minden ilyen kis tudatos lépésben átálltunk, mosódió, meg egyebek, meg saját mosószer.
0: A mosódió az semmire se jó, nekem is a tesztek
1: sok szerint. Kísérlet volt, vannak megoldások, vannak jobbak, rosszak, de szerintem a környezettel jobban vagyunk így. Tudjátok, kik lázadnak ez ellen? A gyermekeink. Ugyanis ők illatos ruhákat szeretnének kapni, és nem használunk 10x éve öblítőt, pont a természetvédelmi.
0: Van olyan öblítő, aminek van illata is, be lehet, de ezt majd megbeszéljük adáson kívül. Norbi, tehát mosószer.
2: Mosópor, mosókapszula. Egyébként nagyon érdekes, és azért javaslom mégiscsak a honlapunkat megnézni, mert egyrészt 72 darab termékvizsgálata van itt, tehát most az a 72-t ismétlem a saját márkás termékek elsősorban, de nem kizárólagosan. Tehát azért is érdemes megnézni, mert azért 72 terméket végig lehet lapozgatni.
0: De attól elfárad az ember, az érdekli, hogy melyik a legjobb, és akkor rohan azt veszi meg. De egy nő így működik.
2: Szerintem nem, egyrészt nem értek vele egyet. Másrészt meg én nem fogom most egy cég nevet se kimondani, nem szponzorálom, vagy támogatom egyiket sem. Érdemes megnézni egyébként ezeket a tömegszázalékokat, ez a felületaktív anyagtartalom, méghozzá azért, mert olyan iszonyatosan nagy a szórás, csak mondok egy példát, ez a tömegszázalék mondjuk a mosószereknél csak 3 és 43 között van, tehát a 3, ami a legalacsonyabb, 3 tömegszázaléknyi felületaktív anyagtartalmat
0: tartalmaz. Az, ami most, igen, ami
2: most, és van a 43, de például ugyanez a szám mosókapszuláknál 3 és 82 között van. Nyilván, ami a 70 meg 80, az a sokkal aktívabb, sokkal hatékonyabb mosókapszula, tehát érdemes azt választani, de magyarul iszonyat nagy a különbség a szórás a 72 termék tekintetében.
0: De akkor továbbra se mondod meg, hogy legalább melyik láncoknál keresgélj.
2: Biztos, hogy nem.
0: Hát én azt abban reménykedtem, hogy igen.
1: Egyébként se jó ötletnek, mert nem lehet egy dimenzióban kimondani valamiről, hogy jó. Az egyik abban lesz jó, hogy jó a felületaktív anyag, a másik az ugyan nagyon picivel kisebb felületaktív anyag mennyiséget tartalmaz, de jóval olcsóbb. A harmadik meg praktikusabb kiszellésű, a negyedik meg nagyon jó
0: de
1: a színes ruhák
0: mosásában. Két pasi ül, miért akartok ti a női fejjel gondolkodni? Sose fogtok
1: az
0: tudni.
1: Az a helyzet, ahogy én teljes mértékben elfogadom, hogy a felségem néha a kalapácsokat, fúrókat és egyebeket kap föl, és kezd elszerelni a házunkat. Ugyanúgy azt gondolom, hogy ezek a nemi szerepek már kiegyensúlyozottak.
0: De másként például gondolkodunk, nem azt mondom, hogy...
1: Csak a mosások jelentős része az enyém.
0: Ja, hát akkor te egy unikum vagy, mert azért, ha megkérdezel 100 férfit, az 98 azt se tudja, hogy kell bekapcsolni a
1: mosógépet. Ezek alapvetően mind nem egydimenziós dolgok. Tehát, hogy egyre több olyan van, egyre több olyan történet van, és egy összetesztnél, amikor igenis szánjuk rá, egyébként évente egyszer, sőt, 2-3 évente egyszer elég, mert akkor azok a szempontrendszerek beépülnek az agyamba, amit rászállok.
0: Számomra az a furcsa, hogy nem mondunk ki dolgokat, miközben magunk megnézhetjük, fölmentünk a honlapra, és ott elmazsolázhatunk, az nem számít. De ez
2: azért... Azért nem mondhatunk pont, amit az előbb a Máté mondott, mert 5-6 szempont szerint történik, tehát nem csak a felületaktív anyagtartalom, például az is, hogy hány forintnak felel meg egy mosás költsége a gyártó által javasolt adagolás szerint. Lehet, hogy valamelyiknek 82 volt a tömegszázaléka, de mondjuk meg sokkal drágább adott esetben. És nyilván az, hogy te eldönthesd, és teljesen mindegy ilyen szempontból, hogy most nő vagy férfi, hogy te melyiket akarod vásárolni, sok szempontot idén figyelembe kell venni. Az egyik az ár, pontosan tudjuk, hogy árérzékenyek vagyunk, de ugyanakkor fontos, hogy a többi szempont szempontot is figyelembe vegyük.
0: Igen, ez igaz, de ennek ellenére azt mondom, jó, mondjuk a mosószereknél megadtam magam, de az élelmiszereknél nem adom meg magam, mert azért az mindig jövök itt a hülye párizsival, tudom, amikor én ilyen párizsi tesztet végignéztem, akkor nem érdekelt az ára, de rohadtul nem. Az érdekelt, hogy mennyi hús van benne, és mennyi adalékanyag, és mennyi olyan, amit nem szeretnék. És az derült ki, hogy a saját márkás termékek vitték a pálmát, pedig nyilván ugyanaz a gyár gyártja, csak mást kér az, aki saját, és már biztos nem így van, kimondom, annak idején 10 évvel ezelőtt a Tesco saját márkás párizsia volt, mind árérték arányban, mind minőségbe magasan vitte a pálmát.
1: Volt ilyen tényleg erre olyan mértékben látom támasztani, hogy akkor még én voltam hatósági vonalon, és tényleg volt ilyen. Tényleg volt ilyen, de ez ritka, és magad is felsoroltál 4 vagy 5 szempontot, és az, hogy tényleg egy termék tudjon minden 4 vagy 5-ben elsőt, az nagyon ritka.
0: Itt és most ezt befejezzük, de azért nem adom fel, remélem előbb-utóbb kicsikarok teszteket. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke és Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt, akivel küzdöttünk a mai műsor folyamán, amelynek elkészítésében Bicó Tomi volt segítségemre, nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További szép napot, viszont hallásra!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: információk itt a Balaton Rádióban.
1: Csaknem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen.

0: zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is megkapja a megfelelő jóváhagyást.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi északkeleti szél többfelé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz. Zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, a legalacsonyabb hőmérsékletek 16 és 23 fok között várhatók, délután 30-35 fok valószínű.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Young a műsor mai vendége. Kezdjük nem sokára a beszélgetést az I Am Young produkció kapcsán. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok!

0: Young van itt. Young, aki zeneszerző, és köszöntelek a műsorban. Szia!
1: Szervusz, szervusz!
0: Te mit mondasz, hogy a helyemben például hogyan mutatnád be saját magad? Tehát mit mondanál, hogy milyen fajta ember Young?
1: Hát ez erősen attól függ szerintem, hogy milyen, hogy kinek próbálnád bemutatni, mert mondjuk egy nagymamám kolléganőjének, vagy a húgom osztálytársnőjének egészen más, hogy próbálnám felvezetni.
0: Lehetjük ezeket is a például a nagymama kolléganőjének. Ja. Neki mit mondanál?
1: Igen. Igen, neki szerencsére könnyebb dolgom lenne, mert hogy azt tudnám mondani, hogy gyakorlatilag egy olyan fiatal emberről van szó, aki viszonyult a klasszikus zenéhez. Így módon, hogyha klasszikus zenét képzel el, akkor amúgy nem is megy olyan messze a valóságtól, és annyi különbséggel, hogy a hangszín és a hangulatvilág

0: az megidézi némiképp a szép klasszikus zenét, viszont az építkezése a daloknak és a mélysége az picit tovább megy a szépségnél, és kicsit ilyen elgondolkodó, befelé forduló hangulatot árasztanak a zenék. A hagyományos klasszikus zenéknél meg ugye inkább ilyen szórakoztató, vagy ilyen teátrális eszközökhez nyúltak általában, vagy legalábbis azért nagyobb szerzők. Szóval valószínűleg valami ilyesmit mondanék, és ezzel szerintem nem is állnék messze a valóságtól. Ha mondjuk a kisebbik húgom, nem tudom, osztálytársnőjének kellene megmutatni, nem vagy neki. Bemutatni, vagy szavakban leírni azt, hogy milyen ez az egész dolog. Hát akkor egy kicsit nehezebb lenne, mert ugye azokban a zenékben, amiket készítek az elmúlt 2-3 évben, semmi olyasmi nincs, amire általában az emberek vágynak egy könnyűzenétől. Nincs benne dob például, nincsen dalszöveg, nincsen refrén, nincsenek ilyen felismerhető dallamok, már nem, minthogyha ezekkel bármi bajom lenne, csak úgy hozta az élet, hogy valahogy engem az kezdett el érdekelni, hogy hogyan lehet úgy hallgatható zenét csinálni, hogy ezek az alapelemek nincsenek igazából benne. Úgyhogy azt inkább azt mondanám talán egy fiatalabb generáció képviselőjének, hogy ha meghallgatod, akkor valószínűleg olyan érzésed lesz tőle, mint hogyha ez egy filmnek lenne a filmzenéje, és biztosan el tudsz hozzá képzelni egy történetet, vagy egy jelenetet. Valami ilyesmi lenne szerintem.
1: Most a fiatal a kérdező biztos kérdezni, hogy na és milyen film? És akkor egy kapásból mit mondaná rá, hogy milyen film?
0: Azt mondanám, hogy egy olyan film, amiben elég kevés szereplő van, és nagyon lassan történnek a dolgok, és kevés a helyszín is, talán csak egy házban, vagy egy területen játszódik az egész, és inkább annak az egy szereplőnek a történetéről, vagy annak az egy szereplőnek a
1: drámájáról.
0: Nem is tudom, világáról. Mondhatjuk talán így is, vagy világáról, vagy környezetéről, vagy világáról, világának bemutatásáról szól inkább. Szóval azt gondolom, hogy ez egy olyan film lenne, aminek úgy kb. A feléig még nem tudod, hogy miről szól.
1: És hogy sírni fogsz a végén, vagy nevetni. És hogy...
0: Igen.
1: De lényegében most ezen gondolkozom csak, hogy sírni, vagy nevetni, vagy egyszerre a kettőt, de tulajdonképpen tényleg te egyébként milyen befejezésekben hiszel?
0: Én nem hiszek a befejezésekben.
1: Hogy érted ezt? Hogy? Ja, értem, azt hiszem, hogy értem. Hogy soha nincsen vége.
0: Igen, alapvetően én abban hiszek, hogy mindig minden folyamatosan történik és nyitott, mert valójában mindenből következik valami, mindennek van valamilyen utóhatása, vagy valamit kivált. Gondolkodhatunk akár pici szinten is, egy emberen belül, de globális rendszer szinten is. Minden jár valamiféle következménnyel vagy hatásali módon valójában. Lehet azt mondani, hogy ez a dolog itt megállt, mert például lejátszunk egy számot, és egyszer csak vége van a számnak, de utána az annak a számnak a hatása a hallgatóban tovább él, aminek ki tudja, milyen további hatása van még. Szóval én inkább így látom a világot, és maga az alkotás is egy ilyen folyamat nálam, hogy valahogy úgy érzékelem, és ezt tudom, hogy a híres rendező David Lynch-től kölcsönözöm ezt a remek gondolatot, mert nagyon tetszik, hogy tőle megkérdezték, hogy az ötleteit és a történeteit honnan gyűjti, vagy honnan jutnak eszébe, és azt mondja, hogy ő úgy gondolja, hogy az ötletek meg a történetek azok folyamatosan így történnek, és vannak, és léteznek, csak nem valósultak még meg abban a világban, amiben mi így élünk, és ő így vár azokra a pillanatokra, amikor valamilyen ilyen próbálok nem ilyen túl misztifikusan fogalmazni, vagy misztikusan fogalmazni, de hogy valamilyen csatornán keresztül valahogy így beakad az ember agyába egy ilyen szál, és gyakorlatilag azt egy művész, akinek megvannak a lehetőségei arra, hogy itt átöntse ezt a történetet, vagy gondolatot, vagy érzést mondjuk egy képbe, vagy hangba, vagy bármi ilyesmi, az itt meg tudja valósítani, de valójában, ha ezt nem teszi meg, akkor az a az a megszületni akaró dolog, az tovább vándorol, és valaki másnál valahogy máshogy lecsapódik.
1: Vagy vár.
0: És ez a, igen, és vagy vár, igen, a végtelenség, vagy addig, amíg valaki ez el nem ér. És ez a gondolat nekem azért tetszik, mert egy picit egyrészt leveszi a felelősséget az alkotó válláról, hogy nem rólam szól a mű, igen, nem én szülöm meg, ez nem az én termékem, vagy az én kreálmányom, hanem van egy ilyen békés, felelősségteljes feladatérzés, hogy én csak erre a világra hozom, de amúgy ez már korábban is létezett.
1: Hát két nagyon jó dolgot is mondtál, amit lehet, hogy egy egész életre el lehet tenni, nyilván az összes többi is biztos jó dolog, amit mondtál, de most kettőt én nagyon zsebre tettem magamnak. Az egyik, amit mondtál, hogy nem hiszek a befejezésekben, ezt mondtad. Csodálatos gondolat egyébként szerintem.
0: Akár. Igen, még engem is meglepett őszintén, szóval már, mint hogy ezen így nem gondolkodtam még el, de tényleg nagyon őszintén és nagyon egyszerűen így hiszem.
1: És a másik pedig, hogy nem a tiéd az, ami megszületett dal. Egyébként ez tulajdonképpen ez mindig így van, és innen nézve az a furcsa, hogyha valaki mondjuk készít egy dalt, és utána levédeti, nem, hogy az az övé, és kisajátítja.
0: Érdekes, mert amúgy megpróbálom elkerülni a kevésbé izgalmas szerzői jogi kérdéseket, de önmagában a levédéskor többnyire általában magát, ugye a hangfelvételt védik le, tehát azt, amit ő előadott, vagy létrehozott gyakorlatilag konkrétan azt a hangfelvételt, magát a művet, az már így viszonylag nehezebb amúgy. Uh-huh. Úgyhogy így módon azt a munkát védi le, amit így ezen a világon ő így elvégzett vele, és azt mondja, hogy annak a munkának a gyümölcsét más legyen szíves olyan formában nem felhasználni, de persze dalokat később feldolgozni, meg máshogy előadni, azt abszolút lehet. Úgyhogy, ja.
1: Na most akkor... Lényegében még nem is emlegettük tényleg, hogy most megjelent egy dalcsokor, de lesz időnk majd még emlegetni. Most tegyük azt szerintem, hogy kiválasztunk róla, hát válasz ki te egy dalt, és utána ezt elkezdjük lejátszani, de mi már megbeszéltük egyébként még adás előtt, hogy nagyon hosszú a terjedelme egy-egy dalnak, és te mondtad, hogy hát ha például ezt megállítanánk 5 perc után, akkor egyszerűen ki se tudna nyílni ez a dal, úgyhogy kérlek, most fűzz hozzá még valamit, mielőtt elindítjuk, és utána elindítjuk.
0: Jó, én igazából az első számot választanám, a Tale of the Old Soul címűt, ami amúgy nem sokkal hosszabb 5 percnél, úgyhogy ez nagyjából ott kerek is, az összes többi szám hosszabb ennél, de ez belefér ebbe az időbe, úgyhogy legyen ez az első.
1: Okay. Akkor I Am Young, Tale of the Old Soul következik, itt van Young, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

0: I am young, tale of the old soul címmel szólt a dal, és tulajdonképpen minden dalod, minden szerzeményed több mint 3 perc, mint a hagyományos rádiós keretek, de ettől most mi eltekintünk, és ahogy te is mondtad, hogy ezeket azért úgy lehet jól igazán, hát nyilván hallgatni, átélni, hogyha végig hallgatjuk.
1: Én objektívan és mindenféle negatív érzés nélkül látom azt, hogy a rádió önmagában milyen szerepet tölt be a hallgatók életében. Hát pusztán, hogyha csak arra gondolunk, hogy az emberek nagy része, hogy autóban hallgat rádiót többnyire, vagy munka közben, vagy főzés közben, vagy ilyesmi, tehát hogy nem egy zenehallgatási helyzet általában a rádió, hanem valamiféle ilyen kiegészítő atmoszféraként szolgál az ember életében. És a rádióban jól működő dalok nyilván olyan dalok, amik eléggé, hogy is mondjam, statikusak hangerőben, hangszínileg, és eléggé energikusak ahhoz, hogy egy ilyen szituációban, mint mondjuk munkába menet, vagy főzés közben, vagy bármi ilyesmi, egy ilyen kellemes háttér anyagként tudhat szolgálni. Ez egyfajta funkció, ez egyfajta élethelyzet, és egyszerűen az van, hogy ugyanez van azzal a kérdéssel is, hogy mondjuk miért nem lépek fel fesztiválokon ezzel az anyaggal, vagy klubokban. Egyszerűen az van, hogy nem derogálnak ezek a szituációk, hanem konkrétan hiába játszaná bármelyik rádió, akár nem tudom, toprotációban is bármelyik zenét, nem lenne sok értelme, mert egész egyszerűen még technikailag is, hiszen mivel nagyjából klasszikus zenéről beszélünk, annyira halk részek vannak benne, amit egy autóban például simán úgy érzékelne a hallgató, hogy megállt a műsor, okay. Mert a motor alapzajától nem is hallaná, hogy éppen ott van egy fóla, vagy ilyesmi.
0: Nincs adás,
1: egyszerűen
0: átkapcsol.
1: Ja, igen, és tovább kapcsol. És persze nem okolnám ezért abszolút, szóval egyszerűen azt kellett felismernem, hogy amennyiben ilyen zenét csinálok, annak akkor gondoskodnom kell arról, hogy a hallgatási környezet az megfelelő legyen ahhoz, hogy a hallgató tényleg megkapja azt, amit ebből meg tud kapni, mert különben, ha ez nincs meg ez a környezet, akkor nem kapja meg azt, amit megkaphatna amúgy belőle, és ez valójában oda csúcsosodott ki, hogy általában arra próbálom rávenni a hallgatóimat, hogy otthon csendben, fejhallgatóval, ilyen nyugodt környezetben, nyugodt szituációban hallgassák, és akkor sokkal többet ki tudnak belőle venni, tehát sokkal élvezetesebb tud lenni az anyag, mint hogyha egyéb más körülmények között, illetve hát marad ugye az élő koncert szituáció, ami az én szempontomból a legígéretesebb, hiszen teljesen kontrollálni tudom a környezetet, ugye ültetett koncerteken az emberek még akkor sem mehetnek ki, hogyha nem tetszik nekik.
0: Úgyhogy... Gondolod? Azt hiszed? Megteheti valaki.
1: Vagy legalábbis, igen, akkor lehet, hogy eddig akkor szerencsém volt, mert tetszett az embereknek, eddig még nem állt föl és ment ki senki. De hogy alapvetően ugye az egy ilyen megfelelő környezet, csend van akusztikailag is, ugye szép a környezet, meg ilyesmi, tehát hogy van is mit nézni, van is mit értelmezni. Úgyhogy nagyjából elszól, nagyjából azt gondolom, hogy ez emiatt én nem haragszom a rádiósokra, hát, okay. hogy
0: de
1: nem.
0: Egyébként majd tényleg
1: nem kerül rotációba.
0: Mihez kezdjünk majd most itt ebben a műsorban, mert most viszont mégiscsak egy rádióban vagyunk, és valamelyest muszáj alkalmazkodni, hogy ne higgyék azt majd menet közben néhányan, hogy adás szünet van, vagy olyan halka rész, hogy nem tudják, hogy mi történt. Találj majd ki, kérlek, menet közben erre egy jó megoldást, jó?
1: Jó.
0: Folytatjuk nem sokára az I Am Young produkció kapcsán. Itt van Young.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait, hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait, minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Ahhoz mit szólnál, hogyha jönne mondjuk egy zenész ember, vagy egy mixmester, és azt mondaná, hogy Young, megengednéd, hogy készítsek egy remixet az egyik dalodból? Milyen érzést juttatott most ez így elsőre eszedbe?
1: Én nagyon szeretem, hogyha egy másik művészt inspirál az, amit csinálok, arra, hogy valamilyen formában ezt szeretné használni. De mivel ez egy elég érzékeny és személyes anyag, nagyon erősen attól függően, hogy ki az, aki ezt kérdezi, és hogy mi a nagyjából pontos terve azzal, hogy hogyan használja ezt az anyagot.
0: Az mondjuk az lenne, hogy annyira csodálatos és annyira gyönyörű, amit meglátott az anyagban, hogy azt szeretné nagyon széles közönség elé tárni, és kifejezetten rádiós remixet szeretne készíteni, hogy az a picike kis rész, amit ő remixben becsomagol, az határuljon mindenki elé.
1: Értem a kérdést, és amúgy teljesen reális, és én nagyon megköszönném, meg nagyon örülnék neki, hogy erre inspirálj, de valószínűleg erre nem adnék engedélyt, nem azért, mert derogál, vagy azért, mert azt nem gondolom azt, hogy meg lehet ezt jól csinálni, csak ebből az anyagból egyszerűen nem lehet kivágni úgy egy részt, hogy az továbbra is ez az anyag maradjon. Így elveszíteni teljesen a kontextus. Kicsit olyan, mint hogyha fogna valaki egy, nem tudom, egy Tarkovsky filmet, és megpróbálna belőle mondjuk egy Marvel filmet csinálni, hogy így lehet, de nincs sok értelme.
0: Hát elfogadom. Jó, oké. Folytatjuk nem sokára. Young a műsor vendége. Mindjárt jövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: látjuk. Itt van Young, az I Am Young produkció kapcsán. Elmeséled azt, hogy a klasszikus zenével hogyan találkoztál össze?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes, kicsit véletlen helyzet volt talán, ha jól emlékszem, 3-4, lassan 4 évvel ezelőtt volt először az, amikor én az első 5 évben ilyen elektronikus zenei számítógép összerakolt zenékkel indultam, mert nagyon élveztem, hogy egyedül meg tudom csinálni a korábbi zenekaros tevékenységekhez képest, és eltelt ez a néhány év, csináltam sok ilyen zenét, és valahogy egy picit úgy éreztem, hogy körbeértem, és nem nagyon tudtam, hogy mi legyen a következő, nem akartam ismételni magam, de nem nagyon éreztem azt, hogy mi a következő lépés, vagy irány, vagy ajtó, amin be kéne lépni. Így módon arra gondoltam, hogy ha bár nem tudok zongorázni, de mégiscsak legyen az, hogy veszek egy öreg pianinót, és úgy felveszem a hangját, hogy csak úgy nagyon bénán nyomogatok egy-két billentyűt, és aztán majd számítógéppel valamit összevagdosok belőle, és hát, ha jó lesz. És ennek a következménye az lett, hogy ilyen napi 3-4 órát ültem a zongoránál, és végeredményben 2-3 év alatt egy elég ilyen stabil szintre eljutottam vele, olyannyira, hogy már ilyen szóló zongora koncerteket improvizálva tartottam, és valahogy ezzel az egész hangulatvilággal, meg hangszínvilággal, amire a zongora képes, valahogy az agyamat húzta visszafelé az időben, és egyre több olyan klasszikus zeneszerzőt találtam, nyilván az én ismertebbeken keresztül, mint mondjuk Chopin, az olyanokon át, akik mondjuk kortársak, de kevésbé ismertek talán, mint Arvo Pärt. Eljutottam olyan klasszikusnak mondjuk titulált zenékhez, amik érzelmileg nem az a keringő típusú, meg klasszik ilyen Mozart Bach típusú hangulatot árasztottak, hanem sokkal inkább olyat, amivel tudtam azonosulni. És mivel láttam erre példát, hogy ez a hangszerelés, ez a hangszínvilág, ez meg tud úgy is valósulni, ahogy nekem amúgy tetszik, elkezdett érdekelni az egész dolog, majd aztán az egyik fesztivál felkért arra, hogy egy szimfonikus felállású produkciót rakjak össze a saját számaimból, és hát itt indult el a lavina, ugyanis eldöntöttem, hogy én 6 hónap alatt megtanulok nem csak kottát olvasni, hanem írni is, és egy 19 fős zenekarra írok egy klasszikus koncert anyagot. Ez kicsit túlvállalás volt amúgy, de végül
0: közben ideg összehomlást kaptál.
1: Igen, többször, igen, magán a koncerten is, de végelemben nem sült el annyira rosszul, mint amennyire elsületett volna, sőt a közönségnek tetszett, de ez az egész világ, ez az egész munkamódszer, a hagyományos munkamódszer, a kottázás, az akusztikus hangszerekben és az emberekben való gondolkodás annyira megtetszett, hogy azonnal bekattant, hogy akár hogy is lesz, lehet, hogy a I Am Young majd megint elektronika lesz, de az I Am Young Live Ensemble az mindig egy olyan projekt lesz, ahol a klasszikus hangszereléssel és a klasszikus módszerekkel kísérletezem, és ez így megmaradt így, és 3 év alatt jutottunk el odáig, hogy most már felismertünk venni belőle egy ilyen 40 percnyi anyagot.
0: Akkor lehet, hogy lényegében azt találtad meg, ami innentől most már mindig lesz? Érzel most ilyet?
1: Ebben egészen biztos vagyok. Fogok csinálni, és jelenleg is vannak folyamatban olyan projektek, amik ettől eltérnek zeneileg nagyon. Tehát itt a metaltól a technóig bármire lehet gondolni, és ezt most nem túlozva mondtam, hanem szó szerint. Tehát, hogy ezek folyamatban lévő anyagok, és ezekkel is színpadra fogok állni, ezek is meg fognak jelenni, de az biztos, hogy annyira nagy ez a világ, és annyira izgalmas ez a klasszikus hangszerelés, meg a klasszikus munkamódszereket értem, és annyira más, mint minden más a könnyű zenében, hogy azt érzem, hogy erre az életemből egy elég nagy rész valószínűleg rá kell áldoznom, mármint, hogy rá akarok áldozni, de inkább azt mondom, hogy annyira hív, és annyira ilyen gyermeki kíváncsisággal olvasok minden könyvet, minden interjút, minden anyagot, amihez foghatót igazából eddig még életemben nem tapasztaltam, mert nagyon-nagyon csodálatos ez a több száz éves univerzum, amire vissza lehet tekinteni ebben a világban, úgyhogy ez mindig meg fog maradni, vagy legalábbis egy húzamosabb ideig biztosan.
0: Közben akkor lehet, hogy néha metal koncerteken is feltűnsz.
1: Egészen valószínű, ez mondhatni 100%-ig biztos.
0: Folytatjuk nem sokára, Young.

0: Utas hazai. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
4: Reklámot hallottál.
0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Csaknem 9%-kal nőtt az átlagkereset áprilisban. Hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Folytatódik a forró nyári strandidő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Áprilisban 8,9%-kal nőtt az átlagkereset az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 11,2%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 772.200 forint volt, a nettó átlag 541.200 forint. Hétfőre és kedre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy Magyarország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel a korrupció ellenes csomag, a médiatörvény, a felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú javaslatok, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a vizsgálóbizottságokról szóló javaslat is. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni hetes cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a kormányfő a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a Magyarország ellen 8 éve indult hetes cikkely szerinti jogállamisági eljárást. A jövő héten dönthet a parlament a védett üzemanyagár kivezetéséről. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot a parlamenti honlapon tették közzé. A javaslat lehetőséget adna a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Csatlakozott Magyarország az erdők védelmét célzó európai kezdeményezéshez, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A közlemény szerint Magyarország meggyőződése, hogy az éghajlatváltozás, az erdőtüzek és más globális kihívások csak nemzetközi együttműködéssel kezelhetők eredményesen. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A véleményeket június 27-ig lehet elküldeni. Az Adria olajvezetéken július 1-ig folytatódhat az olajszállítás Szerbiába, miután az amerikai hatóság meghosszabbította a horvát társaság engedélyét, közölte a Janaf. A szerbiai kőolajipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát ipari vállalat kedden kapta meg az amerikai engedély meghosszabbítását működésének folytatására. Szerbia zavartalan kőolaj és olajtermék ellátásához azonban arra is szükség volt, hogy a horvát vezetéket üzemeltető Janaf is meg

0: Folytatjuk a beszélgetést, Young zeneszerző van itt. Na hát akkor most eljutottunk arra a pontra, hogy akkor most kell valamit kezdenünk azzal a helyzettel, hogy rendkívül hosszú dalaid vannak a Sara című lemezen, és most valamit tennünk kell, hiszen most itt vagyunk egy rádióban, és elképesztően hosszú zenei művek lejátszása előtt állunk. Hogyan oldjuk ezt meg, mit mondasz, hogy elindul a dal, és utána mi történjen?
1: Én azt gondolom, hogy például a második szám, a Born of Sara, egy olyan jellegű dal, ami egy nagyon erős cselló motívummal kezdődik, és utána nincsenek benne nagy szünetek, eléggé folyamatos jelenlét van. Így módon igazából szépen be tud úszni akár az alá is, amit most beszélek, és a későbbiek folyamán szépen beúszhatunk majd a végére is, úgyhogy szerintem a Born of Sara azért alkalmas arra, hogy kicsit rövidítve játsszuk le, mert valójában az az első 15-20 másodperc, ami az elején van, az a motívum bomlik ki a dal során folyamatosan, így módon valójában nem veszíti el teljesen a kontextust, hogyha csak feléig vagy a 70%-áig megy le. Vagy legalábbis, még akár az is lehet, hogy a hallgató kíváncsivá válik, hogy na vajon ez hogy fejeződött be ez a szám, és akkor majd utána megy is meghallgatja.
0: Hát akkor most mi már így úszunk, és a dal is úszik.
1: Szuppi.
0: I am young, born of Sara. Young is itt van, és akkor úszkálunk, majd mindjárt visszaúszkálunk.

0: itt van Young, és ahogy a dalban már úsztunk, most is úszunk, és a dal is úszik, és biztos nyilván mindig felmerül Sara kérdése, mert nem is tudom, Sarát biztos kérdezték már tőled, úgyhogy lehet, hogy én most akkor nem is kérdezem, de mégis valahogy az jut eszembe, hogy Sara egyrészt megjelenik az élő koncerteken, egy táncos hölgy megszemélyesíti őt, másrészt pedig nekem valahogy az villant be elsőként, hogy Sara tulajdonképpen nem is egy élő személy. Na nem csak azért, mert kitalált személy, hanem ő lehet, hogy egykor élt. De hát ez csak egy gondolat, így valami miatt most így hangos lett. De úsztasd tovább nyugodtan a gondolatokat, amelyik most belőled.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon jól hangzik, amit mondtál. Igazából én szívesen hallgatnám, ahogy megpróbálod kitalálni, hogy Sara kicsoda és micsoda, mert valójában az van, hogy nem igazán van ennek pontos definíció, hogy kicsoda a Sara és mi. Egyetlen egy definíciója van számomra, szubjektíve, amit nem árulok el sosem, de pont az a lényege ennek az anyagnak, illetve azt gondoltam végig akkor, amikor tudtam, hogy interjúban beszélnem kell majd erről, hogy mivel segítek jobban a hallgatónak a befogadásban, azzal, hogy elmondom az én verziómat, vagy azzal,
0: csöntben
1: hogy
0: maradsz.
1: Hagyok teret arra, hogy megpróbálja kibontani a saját verzióját, és az utóbbi mellett döntöttem, pusztán azért, mert ahogy beszéltünk erről a nem az én anyagom, igen, amikor létrehozom erről a konceptről, egy kicsit ezt a gondolatot vittem tovább abban, hogy végül is akkor az én értelmezésem miért lenne fontosabb bárki más értelmezésénél. És végül is erre jutottam, és az eddigi tapasztalatom az, akármilyen szubjektív ízlésű, vagy korosztályú, vagy hátterű ember is hallgatja meg, hogy nagyon érdekes saját variációk jönnek elő, mind a te esetedben, és ez már egy egészen komplex filozófiai feltételezés, amit te emlegettél, és ezt a verziót még amúgy nem hallottam, úgyhogy gratulálok, egy egészen egyedi értelmezést sikerült hoznod. Úgyhogy sajnos itt azt gondolom, hogy ennél nagyon többet nem tudok erről fejteni, mert nem a... nagy, szuper!
0: Már csak azért is, mert hát az a helyzet, hogy te bármennyire is azt gondolod, hogy neked van egy konkrét képed erről, igazából az is csak egy kép, és tulajdonképpen te egyáltalán nem biztos, hogy jobban ismered Sarát, mint valaki más, vagy mint ő önmagát. Úgyhogy tulajdonképpen lehet, hogy egészen távol áll az igazi valóságtól az az elképzelés, amit te eddig annak hittél.
1: Abszolút. Ez csodálatos gondolat. Ez gratulálok ehhez, és teljesen egyetértek vele, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én jobban ismerem Sara történetét, mint bárki más. Úgyhogy, ja.
2: Hallgass Hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző, és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Most azt kérdezem tőled, hogy amikor közönség előtt zenéltek mostanában, akkor azok milyen alkalmak?
1: A legutóbbi a bemutatója ennek az albumnak az egy egészen különleges, egy kupola teremben volt, tehát egy kör alakú helyről beszélünk, és ott körbe voltak lerakva a székek, és a zenekar a körívnek az egyik szegmensében volt így lerakva. Így módon nem is a zenekar felé nézett a közönség, hanem a középpen elhelyezkedő üres tér felé, ahol a táncos szeret megszemélyesítő Éva mozgott, és gyakorlatilag így módon én inkább szeretem már azt a fogalmat, vagy azt a gondolatot hozni ezzel a lemezhez, hogy ez a hanganyag, ez valójában ennek a színdarabnak a hanganyaga, és önállóan, ha bár nagyon izgalmas képeket tud az ember fejében elindítani, de valójában a teljes egész élményt akkor kapja meg, hogyha látja hozzá magát a koreográfiát is, meg az egész szertartásos, fiktív szertartásos kontextust. Úgyhogy ilyen speciális helyszíneket keresek erre. A jövő évben fogjuk folytatni még ennek az anyagnak a bemutatását. Egyelőre még nem merek emlegetni konkrét helyeket, de az biztos, hogy most már tárgyalás alatt vannak, és hát eléggé különleges helyekre érdemes számítani, színház jellegű és ilyen komoly zenei tér jellegű dolgok azok, amik előkerültek, úgyhogy ígéretes, érdeklődnek a szervezők elég rendesen, úgyhogy ennek nagyon örülök, de szerintem kb. Háromszor fogjuk a jövő évben előadni ezt az anyagot, mind a három egy nagyon különleges helyen lesz.
0: És ezeken kívül pedig te mindenféle egyéb zenei dolgokat is biztos csinálsz, majd azokat is emlegetheted, ha gondolod, de még annyi egy gondolat, hogy az improvizáció az mennyire van jelen egy-egy koncerten?
1: Improvizálni egyedül szeretek. Előfordult az elmúlt 2-3 évben, ha akár csak a zongora koncerteket nézzük, vagy az ilyen meditációs, ambient előadásokat, ahol kb. Alszanak az emberek. Ott szeretek nagyon improvizálni, mert a helyszín atmoszférája, a jelenlévőknek a hangulata azért sokat változtat azon a perspektíván, amit mondjuk itthonról az ember elindul és elképzel, hogy mi fog ott történni. Ebben az esetben, amikor az I'm Young Live Ensemble játszik, már csak azért sem megoldható az improvizáció, mert hogy egy ötfős zenekarról van szó, plusz a táncosok, ami így viszonylag pontosan koreografált műsor, így módon ott nincs helye improvizációnak. Persze én, mint zeneszerző, magamnak azért kerestem egy-két olyan helyet, ahol ilyen atmoszférikus gitár textúrákkal azért én tudok improvizálni, de a többieknek nagyon pontos a feladat leírása, így kotta szinten is, úgyhogy ott nincs helye az improvizációnak. Nem találtam még meg azt a módszert, hogy ilyen típusú zenét hogyan tudnánk jól improvizálni csoportosan, leginkább azért, mert a csoportos improvizációhoz eléggé sok gyakorlás, együttjátszás kell, hogy kialakuljon. Pláne igen, tehát hogy kialakuljon egy olyan nyelvezet, ami oda tud vezetni, hogy reagálnak egymásra zenészek, úgyhogy lehet, hogy a jövőben találok erre majd praktikus megoldást, mert érdekelni érdekel, de jelenleg azért nincsen improvizáció a műsorokban.
0: Folytatjuk nem sokára, Young a műsor vendége, mindjárt jövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Odakint, te sehogy sem érlek el, de te itt állsz, ugye itt állsz, csak én nem látlak már. Humoros a magány egy hét után,

Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek!

A magány rák, éjfél után megint nem történt semmi. Na ezt hívják úgy, hogy barátság. Éjfél után bizony nagyon jó lenne.

0: utálni, de... Folytatjuk a beszélgetést, itt van Young zeneszerző, és az I Am Young zenekar kapcsán beszélgetünk. Egyéb zenei tevékenységek neked, akkor te tulajdonképpen mindig tudsz csak zenével foglalkozni? Úgy képzeljünk el téged?
1: Szerencsére igen, már, de az életem egyik része a tanítás. Van egy iskola, aminek most már lassan a 11. éve oktatója, és lassan 4.-5. éve társtulajdonosa és vezetője vagyok, úgyhogy ez a mindennapjaim egyik oldala. A másik oldala az általában valamiféle konkrét zenei tevékenység, vagy zeneszerzés a saját projektjeimben, vagy koncertre készülés, vagy alkalmazott zenei helyzetek szerencsére egyre sűrűbben adódnak, a kevesebb a reklámzene szerencsére, és egyre több a filmzene, úgyhogy ennek kifejezetten örülök. Most az utóbbi időben már egészen sűrűsödtek, van is mögöttem egy dokumentumfilm, egy nagy játékfilm, egy 2-3 rövid film, úgyhogy izgalmasan alakulnak ezek az ügyek.
0: Akkor te biztos ezeket is nagyon szereted.
1: Igen, nagyon izgalmas kihívások ezek. A leginkább, nem tudom, hogy az emberek hogy képzelik a filmzeneszerzést, de gyanítom, hogy valami olyasmi, hogy így ül az ember a zongoránál, nézi a képernyőn a filmet, és átszellemülve hozzá zongorázza azt, amit érez. Van ilyen része is amúgy, de úgy általában nem ez a folyamat. És emiatt nem is ez a legizgalmasabb kihívás nekem benne, hanem valójában az, hogy a rendezők, akik leginkább történetben és képben és beszélgetésekben meg karakterekben gondolkodnak, hogy hogyan fejlesszük ki azt a közös nyelvet, amivel el tudja mondani azt, hogy mit szeretne. Hiszen zenéről beszélni nagyon nehéz. Nem tudom, hogy a hallgatók közül bárki próbálta már elmesélni egy dalt valakinek, aki nem hallotta még azt a dalt. Hogy így tényleg a Nirvánától a Smells Like Teen Spirit, azt hogyan mondanád el valakinek, aki nem hallotta soha? Nagyon-nagyon trükkös, úgyhogy ez mindig egy nagyon izgalmas dolog, hogy ki kell fejlesztenünk egy szókincset, megtapasztalni, hogy kinek mit jelent az, hogy rücskös ez a hang, vagy hogy olyan csipkelődő ez a hang. Tehát, hogy ilyenek vannak, és ezt nagyon imádom. Ezzel a kihívással nem találkozom máshol, csak az ilyen alkalmazott zenei szituációban, de hát ezt nagyon szeretem.
0: Nem néz ki. Elhiszem. Egyébként ez egy külön vicces világ lehet.
1: Igen, abszolút.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk, Young a műsor vendége, és az I Am Young produkció kapcsán kezdtük a beszélgetést. Na most akkor megint válasz kérlek egy dalt, amit megint meg kell oldanunk majd, hogy itt a rádiós körülmények között mit tehetünk vele.
1: Jó, ha már így a gitár, meg az én szerepem a koncerten és a gitár atmoszférikus gitár improvizációról van szó, akkor a soron következő számot választanám, az At the Edge of Your World címűt, ami ilyen kis gitár anyaggal kezdődik, és aztán szépen folytatódik. Itt már egy picit nehezebb a helyzet, hiszen valójában a dalnak az igazi feloldása és igazi megbékélése gyakorlatilag az utolsó egy percben zajlik, úgyhogy nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ezt meg tudjuk úgy hallgatni, hogy teljesen elejétől a végéig, de talán majd úgy, hogy a közepétől a végéig, vagy valami ilyen trükkel. Itt talán inkább koncentráljunk arra, hogy a vége azért ott legyen, mert hogy ott van egy ilyen nagy dramaturgiai döntés, ez egy igazán ilyen filmzenei zárás. Úgyhogy talán mondhatjuk azt is, hogy itt a vége fontosabb, mint az eleje.
0: Na, akkor először is elkezdjük mutatni. I Am Young, At the Edge of Your World. És akkor itt van egyébként Young, zeneszerző közben a műsorban, akkor egy picit lehet úszkálni ebben a dalban is, itt még most.
1: Persze, persze. Okay.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: visszaúszunk a dalba I Am Young, At The Edge Of Your World című dalnak közeledik az az utolsó egyperces része, amiről mondasz akkor még egy-két szót, hogy most tulajdonképpen mi jön itt a dalban?
1: Amit ennél a dalnál még nem mondtam el, hogy valójában ez egy későbbi, ennél sokkal sötétebb és agresszív projektnek a finomra áthangszerelt változata. Így módon a dal végén ez az extatikus gitár kitörés, vagy ilyen feloldozás, vagy összefoglalás, ez egy ilyen előfutára valójában egy következő anyagnak, ahol ugyanez a szám, ugyanezzel a dallamvilággal megjelenik, de már sokkal agresszívabb hangszerelésben. Ez valójában egy játék volt a részemről. Kipróbáltam, hogy működik-e ilyen környezetben is, és meglepődve tapasztaltam, hogy teljesen természetesen működik, így is. Úgyhogy ezért akartam belerejteni ebbe a lemezbe egy kicsi kitekintést a jövőre, hogy a következő anyagnál már a hallgató érezze, hogy áhá, szóval, hogy így jutottunk el idáig.
0: Mutatjuk ezt a részt is.

0: The Edge of Your World című dal végét is meghallgattuk, és itt vagyunk még egy búcsúra. Itt van Young, aki egyébként zeneszerző, így tudlak talán legegyszerűbben bemutatni téged.
1: Igen, ez talán mindig igaz volt, és mindig igaz lesz, mert hogy ezen kívül már mást nehéz definiálni.
0: Zsebre teszem azt a gondolatot, amit még a beszélgetés elején mondtál, hogy nem hiszel a befejezésekben. Egyrészt ezt is mondtad, és hogy nem a tiéd az a dal, ami született, hanem egyszerűen megszületett. Itt most a Szara lemez kapcsán Szara lemeze született meg körülbelül.
1: Ugye? Igen, illetve az ő története talán.
0: Van olyan hangvillantás, amit még így azt mondod, hogy zárásként mutassunk, és egyfajta ilyen fény felé ívelő.
1: Hát valójában amúgy egy remek kompromisszumos, ilyen rádiós kompromisszumos zárási lehetőség az, hogy a right place, right time, azaz a lemeznek az utolsó és legbékésebb, legharmonikusabb, legmegbékélőbb anyaga bárhol felkeverhető és lekeverhető. Valójában egy olyan Arvo Pärt nevű kortárs zeneszerzőnek a zeneszerzési technológiáját alkalmaztam, ami miatt az egész szám egy folyamatosan változó, virágzó, fluktuáló anyag, és nincs olyan strukturális kötöttsége, mint mondjuk az eddigi számoknak. Ez csak egy ilyen hangulat, mint egy absztrakt festmény, amelyiknek nézed különböző részeit, de valójában bármeddig nézheted, ugyanazt az atmoszférát fogja adni, úgyhogy ez szerintem egy remek zárás lesz a végére.
0: Nagyon jó. Akkor ezzel zárunk. Young volt itt a műsorban, és örülök, és köszönöm szépen neked.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, egy élmény volt.

elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt, Young volt a vendégem, és az I Am Young produkció kapcsán beszélgettünk. Molnár Szabolcs vagyok, további jó rádiózást kívánok mindenkinek!

egyszerű, kerek. Ma kirándulok, szólt a jóisten, na gyerünk, segítsetek. Nem kell sál, nyakkendő se, elég egy kabát, s az angyali

meg ötvenet, kaféje tűt, zeneszerzőt meg egyebek, ez a törzs helyük, és betobban az öreg úr, és köszön egy jó nagyon. Én bemutatkozom, kérem, a jó Isten vagyok. A zeneszerzők kedvesek, ők úri emberek, helyjel kínálják, a kávé hűl, a füst remeg. Teját, ha tetszik, köszönöm, én azzal nem élek. Én azért jöttem, kérem, hogy zenét rendeljek. A Rómeót a Júliával nagyon szeretem. Én férfi módra megvallom, meg is könnyeztem. Valami operát, vagy operettet, vagy valami modernet. Lehet mai a környezet, de klassz.

szemben süt a nap, ma megint másról beszélgetnek, férfi hangulat. A jó Isten kahint egyet, már megbocsássanak, de a Rómeó a Júliával, hát mondják, mit szólnak? A zene kéne, uraim, gyönyörű szép zene, s ha önök nem vállalják, hát akkor ki a fene? De egy szerző szól, most nem bírok, most szerelmes vagyok. Most én sem, így egy másik, én reklámot írok. Én fekete listám vagyok, sóhajt egy göndör harmadik, és hátra néz, kicsit dilis, már rég nem figyelik. Zenés filmet nem írunk, napi 30-41. A közönség a moziba most háborúzni megy, de odaül a legöregebb, s a szeme úgy nevet. Én megmondom, uram,

fény, egy gyönyörű árnyék állat, kis színésznő szegény. Körülnéz, hunyorog, s halkan kérdezi, Leonard, otthon a zongorát veri.

Persze, kis statiszta szegény, és leül, és rágyújt, és vár, mint a remény. S a jó Isten könyt egyet, tudja, kedvesem, egy zeneszerző, egy nagyon jó, az kéne nekem. A Rómeót a Júliával azt nagyon szeretem, ha tudna valakit, én most megrendelem. Hát Leonard, szól Maria, ő zseniális zenész, csak tessék velem jönni, csak két utca az egész. És elköszönnek, s a szerzők mondják, gratulálunk, remek, s mosolyognak.

zamanlık şiyetne Mert sürgüş adoluk Tüyşarık kopuk Ayo işten çosuk Maria su Meg érkeztünk Ez az a ház S az ablak nyitva Besüt a nap Valaki zongoráz De a jó Isten most azt mondja Én mégsem mennék be

hogy csak ennyi a szerepem? Hát nem bizony, kicsim. Itt egy csók a múzsának. S ha megkérem, ugye átadja annak a Leonardnak, s a csók csattan, zárkodtan, Maria még int, a jóisten már nem. Ő egy jó nagyot csettint, és tovacsoszog, és mosolyog, s a

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobbak.

0: Szemléztük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.